0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki, amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.
0: Péter első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet, és a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem vagy.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele, első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: world who don't believe that God is good. The world needs to know how good God is. Is there anybody here that knows that the Lord is absolutely, positively good? Psalm 106 says, "Praise the Lord. O give thanks unto the Lord, for he is good." The 107th Psalm says, "O give thanks unto the Lord, for he is, let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy." The psalmist David says, "I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. My soul shall make a boast of the Lord. The humble shall hear thereof and be made glad." Then if I can fast forward, the psalmist comes back again and he says, "If you are not clear, I want to extend the invitation to you. Oh, taste and see that the Lord is good." He is so good that the apostle Paul says, "All things work together for good to them that love God and are called according to his purpose." He is so good that even your bad is not out of his reach. He will even take what the devil meant for bad, flip it and reverse it and make it work out for your good. Even when you're going through, he's still good. Even with trials, he's still good. Even with tribulations, he's still good. Even with haters, he's still good. Even with heartache and heartbreak, he's still good. Because God can take it and mold it and make it and shape it and make it work together for your good. He's nothing but good. The only thing on his bio is good. The only thing on his resume is good. The only thing on his track record is good. And I need somebody who knows that he's good to open up your mouth and act like you know he is.
1: És most, szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
4: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
2: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri, 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
3: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyila eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, az azt mondja a Biblia, családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
2: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
3: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
2: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
3: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
2: Teodora, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
4: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségemben, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
3: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
2: Igen, ezt most én sem értem, mit értesz ez alatt?
3: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
2: minden emlékével,
3: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgetünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kívánt gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőled, de mi lett volna, édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
4: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek. És
2: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
4: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek, az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
3: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebe benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdon. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és ez a házasság. És akkor meghoz szokták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szűzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni? Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
2: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik.
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
7: Egy friss üzenet neked.
5: Egy friss üzenet neked.
8: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet, és a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem vagy.
6: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
5: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eletnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva a sötétség láncaira adta oda őket, hogy föntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és ha Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre föntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letérteskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk.

0: módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. Mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
1: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet, és a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem vagy.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amely alatt itt tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szemprófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás ite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten

0: Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Vegykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
1: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az embert tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Azt, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: We've already completed 7 sessions on the kingdom.
4: Már 7 tanításon túl vagyunk a királyságról.
3: God's kingdom is advancing in the earth.
4: Isten királysága előre halad a földön, terjed.
3: Captives are being set free.
4: A foglyok megszabadulnak.
3: Broken hearts are being mended.
4: Összetört szívek meggyógyulnak.
3: And people, the kingdom, many are being added to the kingdom.
4: És egyre több ember csatlakozik a királysághoz.
3: Before I start this next session, I just want to share a very quick testimony.
4: Mielőtt elkezdem a következő tanítást, gyorsan egy bizonyságtételt szeretnék elmondani.
3: A number of years ago,
4: sok évvel ezelőtt,
3: I was praying for the people that I worked with.
4: Imádkoztam azokért, akikkel együtt dolgoztam.
3: And one individual was particularly bitter against God.
4: Az egyikük különösen keserű volt Istennel szemben.
3: So much so that I guess had a special burden for him.
4: Annyira, hogy külön rám terhelődött az ő ügye.
3: Prayed for him every day.
4: Minden nap imádkoztam érte.
3: Try to share the love of the Lord every opportunity.
4: Minden adandó alkalommal próbáltam az Úrról beszélni neki.
3: And another worker that became a believer at that time joined along, and we used to pray for this brother named John every day.
4: Akkoriban az egyik munkatársam szintén megtért és csatlakozott hozzám, ezért a John nevű emberért való imádkozásban.
3: One day my friend and I were praying, saying, Lord, give John a sign that you are real.
4: És egyik nap úgy imádkoztunk Johnért, hogy Uram, adj neki egy jelet arról, hogy te valóságos
3: vagy. We started praying that for a while.
4: Egy darabig így imádkoztunk érte.
3: And one day I was working with my Christian brother and at work first thing in the morning.
4: Egyik reggel éppen együtt dolgoztam ezzel a keresztény testvéremmel.
3: He says to me, "No, it's really unusual today. I came out of my apartment and there was this cat sitting in front of my door on the mat."
4: És azt mondja ez az ember, hogy nagyon érdekes volt ma reggel, hogy jöttem ki a lakásomból, ott ült a bejárati ajtóm előtt egy macska.
3: And he was in an apartment, you know, it was an entire row of apartments on this floor, and he was right in the middle, and this cat was sitting right in front of his door.
4: Tehát egy olyan épületben lakott, hogy egy ilyen hosszú folyosón sok lakás ajtó nyílt, és az övé ugye a folyosó közepe táján, és ott ült előtte ez a macska.
3: And he couldn't shoo the cat away, couldn't get the cat to leave.
4: És semmi módon nem tudta rávenni a távozásra.
3: Eventually he took the cat out to the parking lot.
4: Levitte a parkolóba.
3: To go to work, and the cat went right back and sat on the front on his mat at the front of his door.
4: Ő elment dolgozni, a macska meg visszament az épületbe, és oda ült megint az ajtaj elé.
3: And he's telling me this, and he said, well, it's very, very unusual.
4: Azt mondta, hát ez olyan szokatlan, hogy így elmesélte nekem.
3: I thought to myself, you know, this person, John, that we've been witnessing to is a cat lover.
4: És akkor eszembe jutott, hogy az a John nevű munkatárs, akiért imádkoztunk, az nagyon szereti a macskákat.
3: And he just told me that his cat had run away.
4: És éppen azelőtt mondta, hogy a macskája megszökött.
3: And I thought to myself, could this be a sign? Could this be the Lord?
4: Lehet, hogy ez az Úrtól van, ez egy jel.
3: And so we called, I told my brother, I said, call your wife, and if that cat, this was in the afternoon, if that cat is still there, tell her to bring the cat with her to work, to the base.
4: És azt mondtam a tesómnak, hogy akkor hívd fel a feleségedet, aki otthon van, ez már délután volt, és mondd meg neki, hogy ha a macska még mindig ott van az ajtótok előtt, akkor hozza be a bázisra.
3: And I went and found John, and I said, John, you know, you told me your cat had run away.
4: Aztán megkerestük Johnt, és mondtam neki, hogy ahogy emlékszem, azt mondtad, hogy elment a macskád.
3: And we've been praying for you.
4: És mi imádkoztunk, érted?
3: And we've been praying that the Lord show himself real to you.
4: És imádkoztunk, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy ő valóságos.
3: So told him about this cat that showed up at Gary's door.
4: És utána elmondtam neki, hogy ennek a testvérünknek az ajtaj előtt megjelent egy macska.
3: This is like 15 kilometers on the other side of town. This is nowhere close to where he lived.
4: Körülbelül a városnak ez a túlsó végén történt, 15 kilométer volt köztük meg a lakás között.
3: And John just laughed. That can't be my cat.
4: Hát John csak nevetett, az nem lehet az én macskám.
3: Well, I said, we asked Gary's wife will bring the cat to work. We'll meet in the parking lot, and if it's your cat.
4: Igen, tehát a két lakás közt volt 15 kilométer, mondtuk neki, hogy Gary volt ez a tesó. Mondtuk, hogy megkértük a feleségét, hogy hozza ide a macskát, ha még ott van.
3: So at the end of the day, I grab John and Gary, and we walk out to the parking lot. There's Gary's wife in the parking lot with a cat.
4: Tehát a munkaidő végén Garyvel és Johnnal kisétáltunk a parkolóba, és ott volt Gary felesége a macskával.
3: And we walked up, and I could just see in John's response and reaction, this was his cat.
4: És egyszerűen látszott Johnnak a szemén, ahogy oda mentünk, az egész reagálásán, hogy ez bizony az ő macskája.
3: And he took the cat and he looked at us.
4: És ránk nézett a macska.
3: He said, "You guys stole my cat."
4: Ilyet a John ránk nézett, és azt mondta, hogy gyerekek, ti elloptátok a macskámat.
3: This wasn't God. This was you. You did. This is a play.
4: Ez nem Istentől volt, ezt ti csináltátok.
3: I said, "John, no, that was the Lord showing you that He loves you."
4: Mondtuk, hogy nem, ez ott az Úr csinálta, mert meg akartam mutatni neked, hogy szeret.
3: And He loves your cat too.
4: És hogy a macskádat is szereti.
3: Well, John didn't turn his life over to the Lord.
4: Hát John nem adta át az életét az Úrnak.
3: And many times over the last 30 years, I've thought about John.
4: És az elmúlt 30 évben nagyon sokat gondoltam Johnra.
3: Until I got an email from him on Facebook yesterday.
4: Amíg tegnap nem kaptam tőle egy e-mailt.
3: After 31 years, he emails me.
4: 31 év után e-mailezett nekem.
3: And he says, "I want to thank you for being persistent in sharing the Lord in my life."
4: És azt írta, hogy meg akarom köszönni neked, hogy olyan kitartóan beszéltél nekem az Úrról.
3: It changed my life.
4: Mert ez megváltoztatta az életemet.
3: So I emailed him back yesterday.
4: Tegnap visszaírtam neki.
3: And I just got the email back as we were worshiping the Lord just now.
4: És miközben ma dicsőítettünk, kaptam meg az újabb válaszát.
3: And I didn't know this, but he told me just now in this email as we were worshiping.
4: Tehát nem is tudtam ezt a dolgot előtte, csak most kaptam meg dicsőítés közben az e-mailt.
3: I was bitter against God.
4: És azt írja, hogy keserű voltam Istennel szemben.
3: My parents' marriage failed.
4: A szüleim házassága nem sikerült.
3: And he says, but the witnessing that you had done and others had done in my life made the difference.
4: De az a bizonyságtétel, amiket te mondtál nekem, az megváltoztatta az életemet.
3: I went out to be a worship leader. I went out to be a worship leader.
4: So he
3: went on to be a worship leader.
4: Tehát dicsőítés vezető lett belőle, ebből az emberből.
3: And over the last 20 years he's been pastoring, he's pastored 3 different churches in the last 20 years.
4: És az elmúlt 20 évben 3 különböző gyülekezetet pásztorolt.
3: Amen. Now prior to just now, I didn't know that.
4: Ezt a pillanatot megelőzően én nem tudtam erről.
3: And my point is that as we are kingdom light and kingdom salt, we will influence the lives of people.
4: És csak el akarom mondani, hogy ahogy a királyság világossága és sója vagyunk, befolyásoljuk az emberek életét.
3: Sowing kingdom seed.
4: Vetjük a királyság magját.
3: And probably rarely ever seeing what the effect has been, the seed, what that seed has done.
4: És valószínűleg nagyon ritkán látjuk azokat az eredményeket, amiket elvégeztek ezek a magok.
3: Amen? Just a quick frangelism testimony.
4: Ez csak egy gyors bizonyságtétel volt az ilyen barátság evangelizációról.
3: And an encouragement to be praying for, just being light, being salt, sowing the seeds of the kingdom into the lives of others.
4: Ez bátorítás volt, hogy tegyetek bizonyságot, vessétek a királyság magjait, fényt és a sót mások életében.
3: Amen. Let's go on now in this session, and I'd like to really help to bring some clarity to what we mean by kingdom thinking, kingdom attitudes.
4: Ezzel a tanítással szeretném egy kicsit megvilágítani számotokra, hogy mit értünk mi királyságbeli hozzáállás, királyságos gondolkodás alatt.
3: As was mentioned yesterday, Steve said it was much more difficult for God to get Egypt out of Israel than it was to get Israel out of Egypt.
4: Steve elmondta tegnap, hogy Isten számára sokkal nehezebb volt Egyiptomot kiszedni Izraelből, mint Izraelt kihozni Egyiptomból.
3: And unless you were brought up as small children in a godly home and taught kingdom thinking from a young age,
4: hogyha az ember nem egy keresztény vagy istenfélő otthonban nő fel, és nem egész fiatal korától már a királyságos gondolkodásban nől,
3: we have been taught by the world system a particular way of thinking, a worldview.
4: A világrendszere is egy adott fajta gondolkodásmódban, világképben nevel fel minket.
3: And the older we are when we come to Christ, the more difficult it is to get that worldly thinking and worldly attitudes out of our minds.
4: És minél későbbi életkorban fordulunk Krisztushoz, annál nehezebb az életünkből kidolgozni, kigyomlálni a világi gondolkodásmódot és hozzáállásokat.
3: So I want to just go through very quickly in contrast the teaching of Jesus, the teaching on kingdom thinking with the thinking that we've been taught in the world.
4: Tehát most nagyon gyorsan szeretném, hogyha összehasonlítanánk egymással azt a gondolkodásmódot, amit Krisztus tanított nekünk, és azt, amit a világ tanít nekünk.
3: And I don't want this just to be an intellectual session.
4: Nem akarom, hogy csupán egy értelmiségi alapon elhangzó tanítás legyen ez.
3: I would like this to be an actual time of self-examination, examining ourselves and our thinking.
4: Hanem szeretném, hogyha közben gondosan megvizsgálnánk önmagunkat, a saját gondolkodásunkat.
3: James says, as we look into God's word, into God's law, it's like looking into a mirror.
4: Azt mondja Jakab, hogy amikor beletekintünk Isten törvényébe, az ő írásaiba, ez olyan, mintha egy tükörben néznénk bele.
3: It's the law of liberty. In other words, what we see will free us, not enslave us.
4: Hiszen ez a szabadság törvénye, amit meglátunk benne, az nem megkötözni fog minket, hanem felszabadít.
3: So the intent of this is not to stir any kind of condemnation at all.
4: Tehát egyáltalán nem az a tanításom célja, hogy bármiféle kárhoztatást gerjesszek fel bennetek.
3: But let's examine ourselves exactly for the exact opposite reason, because this will liberate us. God's word, his law, his truth will liberate us as we look into it.
4: Hanem pontosan ellenkező céllal akarom ezt az önvizsgálatot, hogy megtegyük azért, mert az ő igazsága, az ő beszéde, az ő törvénye felszabadít minket.
3: Now James does say to go on to say to be wise now and look at the mirror and not forget what we see.
4: Jakab a továbbiakban tanácsolja nekik, hogy most, ha már belenéztek a tükörbe, akkor legyenek bölcsek, és ne felejtsék el rögtön, hogy mit láttak.
3: Because it is possible to be foolish, and that is to look in the mirror, to see the reflection, and then to walk away and quickly forget.
4: Mert lehet bolondnak lenni, lehet belenézni a tükörbe, megnézni a tükörképünket, és utána gyorsan elsétálni és elfelejteni.
3: So now let's look into the law of liberty and see what reflection it shows us.
4: Tehát belenézünk most a szabadság törvényébe, és megnézzük, milyen tükörképet látunk.
3: And I want us now to either you can write it on a piece of paper or you can do it in your mind. I want you to rate yourself on a scale of 1 to 5.
4: És szeretném, hogyha vagy papírra leírva, vagy pedig az elmédben, ennek a tanításnak az alapján egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelnéd magadat.
3: One is, I'm very weak in this area, and I need to really renew my mind with God's word.
4: Az egyes, az amikor azt mondod, hogy nagyon gyenge vagyok ezen a területen, az elmémet komolyan meg kell újítanom Isten beszédével.
3: And all the way up to a 5 would be, yes, this is kingdom thinking, this is the way I think.
4: Az ötös pont pedig, vagy szint az, amikor azt mondod, hogy igen, ez a királyságos gondolkodás, és én így gondolkodom.
3: Amen? All right, let's go ahead, let's begin.
4: Akkor utcú neki kezdjünk.
3: The kingdom of this world has taught us that seeing is believing.
4: Ennek a világnak a gondolkodása arra tanít, hogy hiszem, ha látom.
3: I'll believe it if I see it.
4: Akkor hiszem el, ha látom.
3: Right? This was the attitude of the disciples, and Thomas in particular. If I see the Lord with my eyes, feel him with my fingers, then I will believe.
4: Ez volt a tanítványok hozzáállása is, különösen Tamásé, aki azt mondta, hogy ha majd látom őt, és meg tudom őt fogni a kezemmel, akkor majd hiszek.
3: But of course the kingdom teaches us more blessed is he that does not see. In other words, you first believe and then you will see.
4: De a királyság arra tanít minket, hogy áldottabb dolog először hinni. Tehát először hiszel valamit, és utána meg fogod látni.
3: So on a scale of 1 to 5.
4: Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán vajon.
3: Are we slow to believe until we see? Or do we believe what God says and then see the results that follow?
4: Lassúak vagyunk a hívésre, tehát előbb látni akarjuk a dolgokat, vagy először elhisszük azt, amit Isten mondott, és utána jön a látás.
3: And this is one of the laws of the kingdom that Steve talked yesterday in one of his sessions.
4: Ez a királyság egyik olyan törvénye, amit Steve is említett az ő tanításában tegnap.
3: Everything in the kingdom operates by faith.
4: A királyságban minden hit által működik.
3: You first believe and then you will see.
4: Először hiszel, és utána majd látod.
3: Amen? If we wait to see, we may wait a very long time.
4: Hogyha először meg akarod várni, hogy meglásd, talán nagyon sokat kell várnod.
3: And in fact, Paul says, once we see, it's no longer faith anymore, because now we see.
4: Pál is azt mondja, ugye, hogy amit már látunk, az már nem hit, abban nem kell hinnünk, hiszen miért hinnénk, amit látunk?
3: Number two, the world has taught us that we try to save our life.
4: Második pont, a világ arra tanít minket, hogy próbáljuk megmenteni az életünket.
3: The king has taught us that we must first lose our soul life.
4: De a király arra tanít minket, hogy először veszítsük el a lelki életünket.
3: We must deny ourselves, pick up the cross and follow him.
4: Meg kell tagadnunk magunkat, felvenni a keresztet és követni őt.
3: Are we quick to be defensive?
4: gyorsan elkezdünk védekezni.
3: Are we quick to rely on our own strengths, our own abilities, our own reasonings, our own problem-solving abilities?
4: Gyorsan elkezdünk hagyatkozni a saját képességeinkre, adottságainkra, probléma megoldó képességeinkre, forrásainkra?
3: Or do we quickly turn to dependence upon our God?
4: Vagy gyorsan odafordulunk az Istentől való függésbe.
3: To lead us out of whatever situation or trouble we may find ourselves in.
4: Hogy vezessen ki minket mindenféle bajból és helyzetből, amiben találjuk magunkat.
3: Amen. If we're not careful, this world thinking may still be well ingrounded in our personality, in our minds and souls.
4: Hogyha nem vigyázunk, akkor a világnak a gondolkodása még mindig nagyon erősen bevésett lehet a gondolkodásunkban, szívünkben, életünkben.
3: The way that outworks itself is that we try everything until we've tried everything and nothing works, and then we turn to the Lord in prayer.
4: Hajlamosak vagyunk arra, hogy minden elképzelhető lehetőséget először megpróbálunk, és amikor már semmi nem működik, akkor az Úrhoz fordulunk.
3: Amen. We trust the Lord, the first person we go to is the Lord.
4: Bízunk az Úrból, először őhozzá menjünk.
3: On a scale of 1 to 5, where do you lie?
4: Milyen lennél ebben a témában egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
3: The world has taught us that we try to be first, we try to be great. The kingdom has taught us that the last will be first, and that we must be willing to be the least.
4: A világ arra tanít minket, hogy próbáljunk meg elsők lenni és nagyok lenni, de a királyság arra tanít, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és hajlandónak kell lennünk a legkisebbnek lenni.
3: This was a constant fight, a constant struggle, even amongst Jesus' disciples.
4: Ez még Jézus tanítványai között is egy állandó küszködés tárgya volt.
3: Who will be preeminent? Who will stand out? Who will lead? Who will be the one that rises up?
4: Ki fog kiemelkedni közülünk? Ki lesz a legnagyobb? Ki lesz a főnöke a többieknek?
3: Rather than an attitude, a Christ-like attitude of humility. Blessed are the meek, for they shall inherit the kingdom.
4: Nem alázatosak voltak, mint Krisztus, nem az a szelídség, tudjátok, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a királyságot.
3: So, do we seek to exalt ourselves, or do we look to and wait upon the Lord to exalt us in His due time?
4: Tehát megpróbáljuk magunkat felmagasztalni, vagy várjuk, hogy az Úr majd az ő idejében felmagasztaljon minket?
3: On a scale of 1 to 5, where are you?
4: Egy 1-től 5-ig terjedő skálán hol vagy ebben?
3: Again, no condemnation in this. If you're feeling condemnation, you're listening to the wrong spirit.
4: Újra, nem károsztatni akarlak titeket, hogyha károsztatást érzel, akkor nem a megfelelő szellemből hallgatsz engem.
3: Man, this is the law of liberty.
4: Hiszen ez a szabadság törvénye, amiről beszélünk.
3: Truth will set us free.
4: Ez biztosan fel fog minket szabadítani.
3: But what we must first do is we must first embrace the truth and look in the mirror and see ourselves in reality.
4: De először bele kell néznünk a tükörbe, fel kell ismernünk az igazságot magunkkal kapcsolatban, és meg kell látni azt.
3: Number four. The world teaches us to seek a significance in our positions, in our titles and things that are external. The kingdom, the king teaches us to seek significance in him alone.
4: A világ arra tanít minket, hogy a jelentőségünket a rangokban, titulusokban és tárgyakban keressük, de a királyság arra tanít, hogy Krisztusban találjuk meg a jelentőségünket.
3: Jesus said to the Pharisees, you seek significance in your titles. You like to wear robes. You like to be seen of men. He says, call no man. We seek to exalt ourselves, or do we look to and wait upon the Lord to exalt us in His due time?
4: Tehát megpróbáljuk magunkat felmagasztalni, vagy várjuk, hogy az Úr majd az ő idejében felmagasztaljon minket.
3: On a scale of 1 to 5, where are you?
4: Egy 1-től 5-ig terjedő skálán hol vagy ebben?
3: Again, no condemnation in this. If you're feeling condemnation, you're listening to the wrong spirit.
4: Újra, nem károsztatni akarlak titeket, hogyha károsztatást érzel, akkor nem a megfelelő szellemből hallgatsz engem.
3: Man, this is the law of liberty.
4: Hiszen ez a szabadság törvénye, amiről beszélünk.
3: Truth will set us free.
4: Ez biztosan fel fog minket szabadítani.
3: But what we must first do is we must first embrace the truth and look in the mirror and see ourselves in reality.
4: De először bele kell néznünk a tükörbe, fel kell ismernünk az igazságot magunkkal kapcsolatban, és meg kell látni azt.
3: Number four. The world teaches us to seek a significance in our positions, in our titles and things that are external. The kingdom, the king teaches us to seek significance in him alone.
4: A világ arra tanít minket, hogy a jelentőségünket a rangokban, titulusokban és tárgyakban keressük, de a királyság arra tanít, hogy Krisztusban találjuk meg a jelentőségünket.
3: Jesus said to the Pharisees, you seek significance in your titles. You like to wear robes. You like to be seen of men. He says,

0: free.
1: Ez biztos a fel fog minket szabadítani.
0: But what we must first do is we must first embrace the truth and look in the mirror and see ourselves in reality.
1: De először bele kell néznünk a tükörbe, fel kell ismernünk az igazságot magunkkal kapcsolatban, és meg kell látni azt.
0: Number four. The world teaches us to seek a significance in our positions, in our titles, and things that are external. The kingdom, the king teaches us to seek significance in him alone.
1: A világ arra tanít minket, hogy a jelentőségünket a rangokban, titulusokban és tárgyakban keressük, de a királyság arra tanít, hogy Krisztusban találjuk meg a jelentőségünket.
0: Jesus said to the Pharisees, you seek significance in your titles. You like to wear robes. You like to be seen of men. He says, call no man father. Don't seek after titles. Seek after me.
1: Tehát a farizeusoknak azt mondta Jézus, hogy ti a ruháitokban, a rangotokban, beosztásotokban, helyetekben keresitek a fontosságotokat, de az a helyes, hogyha engem kerestek először, bennem találjátok ezt meg.
0: Now I believe there is some importance in having clear titles and positions in organizations so that it's clear in terms of roles and functions.
1: Én azt gondolom, hogy fontos lehet különböző szervezeteken belül, hogy valaki milyen beosztásban vagy rangban van, hogy világos legyen, hogy kinek mi a szerepe, a feladata.
0: I'm not addressing that. What I am addressing is seeking significance in those titles.
1: Én nem erről beszélek, hanem arról, hogyha beosztásunkban vagy rangunkban lejjük meg egy fontosságunkat.
0: Amen. It doesn't really matter what men call us, it merely matters what the Lord calls us.
1: Az igazából nem számít, hogy az emberek minek hívnak minket, az számít, hogy az Úr minek hív minket.
0: And what we've done even in the church,
1: és még a gyülekezetben is azt csináltuk,
0: is we've made what the Bible describes as functions, we've made titles out of functions.
1: Hogy olyan munkaköröket, tevékenységi területeket, amikről a Biblia beszél, rangokkal ruháztuk fel.
0: And we go all over the body of Christ today and things like shepherds and bishops and pastors and elders. These are functions. This is what they did. These weren't titles. We've made titles out of them.
1: Amikor Krisztus testét vizsgáljuk, ugye vannak a vének, meg a pásztorok, meg a vezetők, meg a püspökök, meg felvigyázók, és ezek mind munkaterületek, működési területek, de mi rangokat csináltunk belőlük.
0: Number five.
1: Ötödik.
0: The world teaches us that we should stand up, we should step out, we should lead.
1: A világ arra tanít minket, hogy meg kell próbálnunk előre törni, vezetővé válni, kiemelkedni.
0: The king has taught us that we should seek to serve.
1: A király arra tanított, hogy meg kell, hogy törekednünk kell a szolgálatra.
0: Amen. Jesus says, I am your master, and you say correctly.
1: Azt mondta Jézus, én a mesteretek vagyok, jól mondjátok.
0: Yet I have not come to lead, I've come to serve.
1: Mégsem azért jöttem, hogy vezessek, hanem hogy szolgáljak.
0: Amen. And imagine the king of the universe who created all things and holds all things together.
1: Képzeljétek el, hogy az univerzum királya, aki mindent teremtett és mindent összetart.
0: Kneel down and wash the feet of his disciples.
1: Letérdelt és megmosta a tanítványok lábát.
0: That was much more than just an act. That was a statement throughout the generations to his church.
1: Ez nem csupán egy cselekedet volt, hanem egy kijelentés, egy nyilatkozat az korszakokon át majd élő egyházhoz.
0: And as we look into the mirror of God's law,
1: és ahogy belenézünk Isten törvényének a tükrébe,
0: we see that the greatest is the servant.
1: Azt látjuk, hogy a szolga a legnagyobb.
0: How servant motivated are we on a scale of 1 to 5?
1: Mennyire vagyunk motiválva a szolgálatra egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
0: Number 6.
1: Hatos.
0: The world is given authority that we should rule and rule over one another.
1: A világban azért adnak hatalmat az embereknek, hogy egymáson uralkodni tudjanak.
0: The king has given us authority that we may serve.
1: A király szolgálatra adott nekünk hatalmat.
0: Amen.
1: Amen.
0: So, unlike the world, the kingdom is very different.
1: Tehát a Isten királysága egészen más, mint a világ.
0: In the world, you work for you, he works for him, everyone works for someone, and if I'm the boss, you work for me. That's the spirit, the attitude.
1: A világban olyan szellemben, olyan hozzáállással élnek az emberek, hogy mindenki dolgozik valakinek, vagy valaki alatt valakinek a beosztottja. Ha én főnök vagyok, akkor te alám tartozol, stb.
0: But in the kingdom we realize that authority has been given unto us to serve.
1: De a királyságban felismerjük, hogy arra kaptunk hatalmat, hogy szolgáljuk.
0: So as our attitude as leaders or in the marketplace, in business, wherever we may be.
1: Tehát nekünk is, ha vezetők vagyunk, valahol egy világi munkahelyen, egy vállalkozásban, azzal a hozzáállással kell ezt tennünk.
0: Our attitude is not, you work for me, your attitude is, I'm here to work for you.

0: hogy te dolgozol nekem, tehát a főnök nem így állhat hozzá, hogy te dolgozol nekem, hanem hogy én azért vagyok itt, hogy érted dolgozzak, segítselek.
1: Now obviously there's very clear lines of responsibility and authority. I am not trying to take away from any of the importance of that.
0: Tehát nem próbálom én most csökkenteni a fontosságát annak, hogy különböző rangokba, beosztásokba dolgoznak az emberek különböző felelősségi körökkel.
1: What I'm addressing is the spirit behind that.
0: Én arról beszélek, hogy milyen szellemmel csinálják ezt.
1: And if you ever worked for someone?
0: Voltál már valakinek beosztottja?
1: Who had the attitude of you work for me?
0: Akinek az volt a hozzáállás, hogy te értem dolgozol itt?
1: You're here for me.
0: Értem vagy itt.
1: Right? Very different than working for a leader who has an attitude, an understanding of kingdom authority.
0: Ez egész más, mint egy olyan főnöknek dolgozni, aki érti a királyságbeli tekintélynek a működését.
1: Some of my first jobs as a young lieutenant, as a believer, and as a young officer.
0: Amikor még fiatal őrnagy voltam és első munkahelyemen voltam, fiatal hívőként.
1: As I stumbled through learning and trying to apply this principle.
0: Ahogy megpróbáltam átküzdködni magam és megtanulni élni ebben az alapelvben.
1: I started trying to use the position, the authority I had to help solve the problems of the people I was responsible for.
0: Elkezdtem a tekintélyemet, ami a munkahelyemmel együtt járt, arra használni, hogy megpróbáljak segíteni, megoldani a velem dolgozó emberek problémáit.
1: And I saw the incredible power of God's word as it worked.
0: És láttam, hogy milyen hihetetlen ereje van Isten szavának, amikor működik.
1: I was promoted very, very quickly over a period of years.
0: Néhány év alatt nagyon gyorsan léptettek elő sorban.
1: Not because I'm a smart guy, because I'm not.
0: Nem azért, mert annyira jó fej meg okos vagyok, mert nem.
1: But because of God's favor.
0: Hanem Isten jó indulata miatt.
1: Amen. By the time I was a captain.
0: Mire kapitány lettem.
1: Everyone around me at the same level was 20 years older than I was.
0: Mindenki, aki rangban velem egyenlő volt, 20 évvel öregebb volt, mint én.
1: I was promoted quicker to that position than anyone else, I think, in the history of the organization.
0: Sokkal gyorsabban jutottam el erre a rangra, mint szerintem a szervezet történetében bárki előtt.
1: I'm not saying that to say, oh, look at me.
0: Nem azt akarom ezzel mondani, értsétek jól, hogy most kezdjetek el tapsolni nekem, hogy milyen
1: ügyes vagyok. I'm telling you that because God's word it works.
0: Hanem azért mondom el, mert Isten szava működik.
1: And I believe God loves to promote his children.
0: És én hiszem, hogy Isten szereti a gyermekeit előléptetni.
1: He loves to exalt a humble heart.
0: Nagyon szereti felmagasztalni az alázatos szíveket.
1: But it's sometimes rare and hard to find in the body.
0: Néha nehéz a testben ilyet találni.
1: So we have to work on this.
0: Tehát dolgoznunk kell rajta.
1: Amen? So on a scale of 1 to 5.
0: Tehát ez is egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hol vagy ebben?
1: Where is our kingdom thinking on this?
0: Hol tartunk a királyságos gondolkodásban ezen a területen?
1: Number 7.
0: Hetes.
1: The world's taught us that we are to work to be exalted. It's a dog eat dog, climb the ladder.
0: Tehát a világ királyságában arra tanítanak minket, hogy azért dolgozunk, hogy felemelkedj, ez ilyen kis hal megeszi a nagy halat, ilyen mászál feljebb a ranglétrán.
1: Right? We climb the ladder, and if we need to step over our brother or someone else to climb up to the top, oh, that's okay, that's the way the world does it.
0: Tehát a világ szerint ez teljesen rendben van, hogy másznunk kell felfele a létrán akkor is, hogyha valakikre rá kell közben lépnünk.
1: And it is the way the world does it.
0: És a világ tényleg így is csinálja.
1: It's just not the way the king does it, our king does it.
0: De a mi királyunk nem így csinálja.
1: He does not promote us at the expense of others.
0: Ő nem mások kárára léptet minket előre.
1: Amen. So the king teaches us to humble ourselves and he will exalt us in due time.
0: Tehát menjünk oda Jézushoz, alázzuk meg magunkat előtte, és ő majd felmagasztal minket a kellő időben.
1: Amen. And I can give you many examples of times where I've experienced demotions. Demotions.
0: Nagyon sok alkalmat említhetnék, amikor én is átéltem, hogy inkább lefokoztak, vagy elnyomtak engem.
1: And the Lord just said, there's a time, I think, to fight. There's a time to appeal and protest or fight, argue. There's a time for that.
0: Tehát, de az Úr megmutatta, hogy nem ilyenkor kell nekem tiltakoznom és szót emelnem, hogy na hát mégse.
1: But more times than not in my life, the Lord says, make no defense for yourself, humble yourself.
0: Tehát a legtöbb esetben azt mondta az Úr, hogy ne védekezzek, hanem alázzam meg magam. Néha mondta csak azt, hogy ne hagyjam magam.
1: And I wish I could say, oh, that was just easy for me. I wish I could say that was easy to do.
0: Tehát bárcsak azt mondhatnám, hogy ez nekem könnyű volt.
1: But it's not easy at all. Some of the hardest things we can possibly do.
0: De nem volt egyáltalán könnyű, talán ez volt a legnehezebb nekem.
1: When I was a major? When I was a captain?
0: Tehát amikor kapitány voltam.
1: I had a fellow chief basically who went into my boss and made a bunch of false accusations that were not true.
0: Volt egy velem körülbelül egy szinten levő másik munkatárs, aki bement a főnökömhez, és mindenféle hamis vádakat mondott ellenem.
1: And I didn't know anything about it.
0: És én nem is tudtam erről az egészről.
1: Till the day my boss called me in, the colonel called me into his office.
0: Addig a napig, amíg a főnököm, aki egy ezredes volt, be nem hívott az irodájába.
1: He didn't ask me for my side of the story.
0: És nem kérdezte meg, hogy a részemről hogy néz ki ez a történet.
1: He just simply said, this is what we're going to do.
0: Hanem csak közölte, hogy mit fog velem csinálni.
1: And he took me out of my position.
0: Kivett a pozíciómból.
1: And actually put me under the very leader that went in and made the accusations against me.
0: És pont az alá a vezető alá rakott be, aki a hamis vádakat mondta ellenem.
1: I sat there and I couldn't believe it.
0: Ott ültem és nem hittem a fülemnek.
1: And the first thought was, what could he have possibly went in there and said to cause this?
0: És az első gondolatom az volt, hogy mi a csodát mondhatott neki ez az ember, amitől így járt el velem.
1: And I felt the Spirit of the Lord say, make no defense.
0: És úgy éreztem, hogy az Úr szelleme azt mondta, hogy ne védekezzek.
1: Just humble yourself.
0: Csak alázzam meg magam.
1: So you know what I said?
0: Tudjátok, mit mondtam?
1: I said, sir, that is your decision to make. Thank you very much.
0: Azt mondtam, hogy Uram, ha ezt a döntést kellett hoznia, köszönöm.
1: And I wish I could say I just walked out. No, that was just, hallelujah. Yeah, there was no hallelujahs in that.
0: Igen, tehát már csak kisétálhattam volna úgy, hogy közben hallelujázni tudtam volna, de nem tudtam.
1: It was painful. It was excruciating.
0: Ez nagyon fájdalmas volt, alig bírtam ki.
1: Everything in my soul life wanted to cry out in protest and revenge.
0: A lelkemben minden hangosan tiltakozni akart és bosszúért kiáltott.
1: And I wish that I say, okay, I just hung on the cross for 24 hours.
0: És már csak azt mondhatta volna, hogy rendben van, hát 24 órát fügtem a kereszten.
1: I hung on the cross for about 8 months.
0: Nem, körülbelül 8 hónapig fügtem a kereszten.
1: Working for the guy whose false accusations created my demotion and this situation.
0: És aznak az embernek a beosztottjaként dolgoztam, aki okozta az én lefokozásomat és ezt a helyzetet.
1: But in due time the Lord says that if you will humble yourself, I will vindicate you, I will exalt you.
0: De az Úr azt mondja, hogy ha megalázod magad a megfelelő idő elteltével, én majd felmagasztallak és igazságot szolgáltatok neked.
1: One day the colonel called me back in his office.
0: Egy nap az ezredes visszahívott az irodájába.
1: And I thought to myself, oh my God, now what?
0: Arra gondoltam, te jó ég, most mi következik?
1: He called me in, he says, I am taking you from that position, I am restoring you back at the branch level, I'm going to restore you back to your position.
0: És azt mondta, hogy kivesz ebből a beosztásból és visszatesz az eredeti beosztásomba.
1: I have also submitted an application to the command and I have put in to promote you to the next higher rank 2 years early.
0: És azt is mondta ez a főnököm, hogy beadott egy kérvényt a parancsnokságnak, hogy még egy a következő lehetséges szintre tehát léptessenek elő.
1: And I was promoted to the rank of major 2 years early.
0: És 2 évvel hamarabb jutottam a magasabb beosztásba, mint lehetett volna.
1: And see, at some point in time, and I don't know all the details.
0: Tudjátok, idő elteltével nem ismerem az összes részletet.
1: The colonel realized what he had done.
0: De rájött az ezredes, hogy mit csinált.
1: He realized that he had listened to one side of the story and drew some incorrect conclusions.
0: Rájött, hogy a történetnek csak az egyik oldalát hallgatta meg, és helytelen következtetéseket vont le.
1: Who's Esther's accuser?
0: Who volt a Hamán? Esternek a vádlója. Hamán.
1: There's going to be a Haman in every one of our lives, maybe more than one.
0: Mindegyikünk életében lesz egy Hamán, sokunknál nem is egy.
1: Hamán, yeah. And at the end, we have to let the Lord deal with him. We're not to raise up our hand against him.
0: És a végén engedünk el, hogy az Úr bánjon el vele. Mi feltesszük a kezünket.
1: Amen. David was demoted by Saul.
0: Dávidot is lefokozta Saul.
1: And he went from captains of thousands to a captain of 1,000.
0: Több ezer ember vezetője helyett lett egy ezer ember vezetője.
1: But David fought and worked to keep his heart humble and let God do vindicate and exalt in his due time.
0: De Dávid tovább dolgozott, megalázta a szívét Isten előtt, és engedte, hogy majd ő magasztalja őt fel a megfelelő időben.
1: Amen? And in the end, the colonel saw whatever he saw, and he was so impressed with the response, the attitude that he saw come out of me, that he promoted me 2 years early to the next grade.
0: Tehát nem tudni, ugye, hogy az ezredes hogy látta ezt, de annyira jó hatást gyakorolt rá az én viselkedésem és hozzáállásom ebben a helyzetben, hogy két évvel korábban léptetett még előbbre, mint lehetett volna.
1: Amen. Number 8. The world says you look to your own interests. Take care of number 1.
0: A világ azt mondja, hogy a saját érdekeiddel foglalkozz, te legyél az első.
1: The king teaches us to not look upon ourselves primarily, but look to the concerns and the needs of others first.
0: A király arra tanít minket, hogy elsősorban ne a saját érdekeinkkel foglalkozzunk, hanem mások ügyeit próbáljuk intézni.
1: Amen. Where do we, on a scale of 1 to 5, where are we at? Are we more focused on what's in it for me or me? Or are we more focused and more sensitive to the needs and situations around us?
0: Hol vagyunk egy 1-től 5-ig terjedő skálán ebben a dologban? Leginkább a minket illető, a nekünk fontos dolgokkal foglalkozunk, vagy a mások dolgai érdekelnek minket jobban?
1: Again, no condemnation if you're a 1 or 2 and you need lots of work.
0: Újra mondom, hogy ne érezz kárhoztatást, hogyha te egyes vagy kettes vagy ezen a listán, csak sokat kell dolgoznod ezen az ügyen.
1: The Lord understands and knows that we all need lots of work.
0: Az Úr tudja és érti, hogy mindannyiunkon még sok mindent kell elintéznie.
1: This is just trying to help us to see where we need to focus our attention and our prayers, where we need the most help.
0: Ez a tanítás csak rá akarja irányítani a figyelmünket, hogy melyek azok a területek, ahol többet kell dolgoznunk, többet kell imádkoznunk, ahol több segítségre van szükségünk.
1: Amen. And sometimes we sort these things out in our relationships and even in our marriages.
0: Néha ezeket a dolgokat a kapcsolatainkban, a házasságainkban kell valahogy helyrehoznunk, megbirkóznunk.
1: My wife is much more sensitive to the needs of others than am I.
0: A feleségem sokkal érzékenyebb mások szükségeire, mint én.
1: Amen. I'm busy focusing on the next mountain I need to climb and master.
0: Én engem túlzottan leköt, hogy arra a következő hegyre koncentrálok, amit meg kell másznom, amit le kell győznem.
1: But the Lord has her in my life so that she helps me to be much more sensitive and aware of the needs and the situations and what's going on around me.
0: De az Úr megáldott engem ezzel a feleséggel, aki sokkal figyelmesebb, jobban észreveszi azokat a helyzeteket, dolgokat, amik körülöttem zajlanak.
1: So the way I personally am working this number 8.
0: Tehát én személyesen ezt a 8-as pontot úgy dolgozom fel.
1: As I look to my wife to help me.
0: Hogy a feleségemtől várom a segítséget ebben.
1: Amen. And again, that's why we have relationships and marriages and all that is that it all helps us to be conformed to the image of Christ and take on the attitudes of the King.
0: És valóban mindannyiunk életében a kapcsolatok és a házasság segít abban, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Krisztushoz és egyre krisztusibbak legyünk.
1: Number 9.
0: 9-es.
1: The world's taught us that we should want to receive much.
0: A világ arra tanít minket, hogy arra kell törekednünk, hogy sokat kapjunk.
1: Anything I can get, the more I can get, the better.
0: Minél több dologhoz juthatok, annál jobb.
1: Right? But the king has taught us, if you want much, you must give much.
0: De a király azt tanítja, hogy ha sokat akarsz, akkor adj sokat.
1: And I believe that the place of abundance the Lord wants us all to live as his children.
0: És én hiszem, hogy a bőségnek az a szintje, amelyben Isten minket, mint az ő gyermekeit akar éltetni.
1: Is that we prosper.
0: Az azt, hogy valóban bővölködjünk.
1: Which means,
0: ez azt jelenti,
1: that all of our needs are met,
0: hogy be van töltve minden szükségünk,
1: and we have enough left over so that we can be a blessing and be used by the Lord as a blessing to others.
0: És marad még elegünk ahhoz, hogy az Úr arra használhasson minket, hogy másoknak áldást hozzunk.
1: Amen?
0: Amen.
1: I'm not opposed to believers who may have a big house or a new car. That isn't so much my concern.
0: Én nem aggódom azért, engem nekem nem probléma, hogy a hívőknek nagy házaik és új autóik vannak.
1: Okay, we can have possessions as long as our possessions do not have hold us.
0: Lehetnek dolgaink egész addig, amíg nem ezek a dolgok birtokolnak minket.
1: But I don't believe in this hyper materialistic prosperity gospel that is common in many parts of the body of Christ.
0: De nem hiszek abban a szuperanyagias bővölködés evangéliumban, ami Krisztus testének sok részében eluralkodott.
1: Because that's not modeled in Christ the King.
0: Mert Krisztus a király nem ezt mutatta be nekünk.
1: Would you agree as we look at his life, every need was met?
0: Észrevettétek, ahogy megvizsgáltátok ugye az életét, hogy minden szükségébe volt töltve.
1: And he always seemed to have enough abundance to be a blessing wherever he went.
0: És úgy tűnik, hogy mindig elég bőségben volt ahhoz, míg maradt neki elég ahhoz, hogy bárhova ment, áldást tudjon lenni.
1: But Jesus said, life is not the accumulation of material things.
0: De azt mondta Jézus, hogy az élet nem az anyagi dolgok felhalmozásából áll.
1: That's not what's important.
0: Nem ez a fontos.
1: What's important is what we're able to do and how we're able to affect and influence the lives of others.
0: Az a lényeg, hogy mit tudunk tenni, és hogyan fogjuk tudjuk pozitívan befolyásolni mások életét.
1: Amen? To me, the latest 500 series BMW
0: számomra a legutolsóbb szériás, legújabb szériás BMW
1: is not as important as that email that I got an hour ago.
0: Nem olyan fontos, mint az e-mail, amit egy órája kaptam.
1: Of a life that was touched and changed.
0: Mert egy élet meg lett érintve, megváltozott.
1: Amen? That BMW will not go into eternity.
0: A BMW nem fog veled menni az örökkévalóságba.
1: But John will.
0: De John igen.
1: Number 10.
0: Akkor tízes.
1: The world says you make your good deeds known. Let everyone see what I'm doing.
0: A világ azt mondja, hogy mindenki tudjon a jó cselekedeteidről, lássa mindenki.
1: But the king teaches us to keep your good deeds secret.
0: De a király arra tanít, hogy tartsd titokban a jó cselekedeteidet.
1: Amen. He says what you do publicly receives the praise of man.
0: Mert amit nyilvánosan teszel, azért az emberek megdicsérnek.
1: But be careful because that may be the only reward that you will receive.
0: De vigyázz, mert lehet, hogy ez lesz az egyetlen jutalom, amit ezért valaha kapsz.
1: But those things that we do in secret, or only the God our Father sees, those things are sure to be rewarded.
0: De az biztos, hogy azokért a dolgokért, amiket úgy teszünk, hogy csak az Atyánk látja, azokért meg fog minket jutalmazni.
1: Amen. So as I said before, if you're fasting,
0: tehát ahogy korábban már mondtam, ha böjtölsz,
1: put a toothpick in your mouth.
0: Akkor tegyél egy fogpiszkálót a szádba.
1: You don't need to let everyone in the world know you're fasting.
0: Ne tudja senki, hogy böjtölsz.
1: Now I don't want to take any of these principles too far to some sort of extreme.
0: Ezeknek a tételeknek, amiket itt felsorolok, egyikét sem akarom nagyon szélsőséges távlatokba vinni.
1: I want us to capture the spirit of the kingdom.
0: Én csak azt szeretném, hogyha a királyság szellemét ragadnánk meg.
1: The thinking of the king.
0: A király gondolkodását.
1: Amen? And that will bring proper perspective and proper balance, I believe, to everything we talk about.
0: És én hiszem, hogy ez minden dolgot, amiről beszélünk, a megfelelő távlatban, a megfelelő egyensúlyba hoz.
1: Because it's possible even to take that and say, well, whatever you do in secret whatever we do should be done in secret, and then make that some sort of a legalistic thing.
0: Mert még ebből a dologból is lehet törvényt csinálni, hogy minden jó cselekedetünket feltétlenül és csak is titokban vihetjük véghez.
1: Amen?
0: Akkor
1: we can even take things like this. We can even be proud in our humility.
0: És akkor még az előbb-utóbb büszkék leszünk az alázatunkra.
1: So it's important that we capture the spirit of this and not the spirit of the law, not the letter of the law.
0: És nagyon fontos, hogy ennek a szellemét, tehát a törvénynek a szellemét ragadjuk meg, és ne a szavait.
1: In fact, this has got nothing to do with the letter of law. All of this is about a kingdom way of thinking and perceiving.
0: Igazából ennek az egésznek semmi köze a törvény betűjéhez, ez az egész csak a királyságbeli hozzáálláshoz, gondolkodáshoz, távlathoz kapcsolódik.
1: The world and 100 million movies and books.
0: A világ a könyvek és filmek százaiban
1: has taught us that love is a feeling and it is conditional.
0: Arra tanított minket, hogy a szeretet az egy érzelem és feltételekhez kötődik.
1: But Jesus the King teaches us that love is not a feeling, it is a commitment.
0: De Jézus a király arra tanít minket, hogy a szeretet nem érzés, hanem elkötelezettség.
1: Amen. And it is unconditional.
0: És feltételek nélküli.
1: Jesus didn't go to the cross because he felt like it.
0: Jézus nem azért ment a keresztre, mert kedve volt hozzá.
1: Imagine being praying in such travail that blood vessels begin to break and you begin to sweat blood.
0: Képzeljétek el, hogy valaki akkora gyötrelmekkel imádkozik, hogy a vér edényei megrepednek és vércseppek jönnek ki a bőrén.
1: Father, if it's possible, let this cup pass from me.
0: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár.
1: Now here comes love speaking. Now next will be love speaking.
0: És a következő mondat a szeretet beszéde.
1: Nevertheless, not my will, your will be done.
0: Mindazáltal ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te.
1: See, Jesus, love is a commitment. It's not based on feelings.
0: Tudjátok, Jézusnak a szeretete az egy elkötelezettség, nem érzelmeken alapszik.
1: My wife and I are almost been married almost 30 years.
0: A feleségemmel már majdnem 30 éve vagyunk házasok.
1: And I don't feel the romance like I did in our first year of marriage.
0: Tehát nem vagyok jelenleg olyan lángolóan szerelmes, mint a házasságunk első
1: évében. Feelings come and go.
0: Tehát az érzések jönnek és mennek.
1: Sometimes I feel real good.
0: Néha tényleg nagyon jól érzem magam.
1: Sometimes I don't.
0: Néha nem.
1: Sometimes I feel really, really wonderful about my wife.
0: Néha valóban csodálatos érzéseim vannak a feleségemmel kapcsolatban.
1: There's other times where I feel so angry that I don't know what to do with myself.
0: De néha meg annyira haragos vagyok, hogy nem is tudom, mit tegyek magammal.
1: But that doesn't change love.
0: De ez nem változtatja meg a szeretetet.
1: We are committed.
0: Hiszen az elkötelezettség megmarad.
1: Unconditionally committed.
0: Méghozzá feltétel nélkül.
1: Amen? And that's how we're to love one another.
0: Ezt jelenti egymás szeretése.
1: As he has loved us.
0: Ahogyan ő szeretett minket.
1: He loved us when we were good.
0: Szeretett minket, amikor jók
1: voltunk. He loved us when we were bad.
0: És amikor rosszak voltunk.
1: He loves us when we're ugly.
0: Szeret minket, amikor csúnyák vagyunk.
1: He loves us in good times and bad.
0: Szeret minket jó pillanatainkban és rosszakban.
1: His love never changes.
0: Az ő szeretete soha nem változik.
1: Amen.
0: Amen.
1: But the world has been powerfully trying to change the way we think.
0: A világ erőteljesen megpróbálta megváltoztatni a gondolkodásunkat.
1: And cause even believers in churches to believe.
0: Mert még a gyülekezetbe járó hívők is azt hiszik.
1: That it's all about me being happy.
0: Hogy az egész arról szól, hogy én boldog legyek.
1: And marriages, Christian marriages break up because I'm not happy.
0: És keresztény házasságok is bomlanak fel azért, mert nem vagyok boldog.
1: Amen. That's just not kingdom thinking.
0: De ez nem a királyságos gondolkodás.
1: If we think we're going to run off into another relationships and find happiness forever there.
0: Hogyha azt gondoljuk, hogyha elszaladunk egy másik kapcsolatba, és ott majd megtaláljuk mindörökre a boldogságot,
1: we are certainly deceiving ourselves.
0: Akkor biztos, hogy megtévesztjük magunkat.
1: There's a saying in the English that the grass is not always greener on the other side, in the next yard.
0: Igen, ugye van angolul is, a magyarul is mondják, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb.
1: It may look greener until you get there and you realize it's just the same grass.
0: Lehet, hogy zöldebbnek látszik, amíg oda nem mész, de ha oda mész, rájössz, hogy ugyanolyan az a fű is.
1: And the fact is, no relationship, no marriage can satisfy everything that God has placed in our hearts. The longings that he's placed in our hearts.
0: Igazából nincs olyan kapcsolat és házasság, ami minden olyan vágyat kielégíthetne a szívünkben, amit Isten belehelyezett.
1: Only the Lord himself can satisfy those deep things.
0: Csak az Úr az, aki ezeket a nagyon mély dolgokat meg tudja elégíteni bennünk.
1: So in the interim we learn kingdom love. We must learn and practice kingdom love.
0: Tehát meg kell tanulnunk és gyakorolnunk kell a királyságbeli szeretetet.
1: We unconditionally love each other no matter how we feel.
0: Feltétel nélkül szeretjük egymást, akárhogyan is érzünk.
1: Number 12.
0: 12-es.
1: In the world, love grows cold, but in the kingdom, love never fails.
0: A világban meghidegszik a szeretet, kihűl, de a királyságban soha nem múlik el.
1: And again, no condemnation.
0: Ez sem kárhoztatással mondjuk.
1: If you've had failed relationships.
0: Hogyha kudarcot vallottál kapcsolatokban.
1: The last thing I wish on anyone that has ever experienced the pain of a divorce.
0: Nagyon jó lenne, kívánnám, hogy senki soha ne élje át a válás fájdalmát.
1: It's condemnation.
0: Mert hogyha ez megtörténik, akkor kárhoztatást is érzünk ugyanakkor.
1: Most of us do a good enough job of beating ourselves up.
0: A legtöbben nagyon jól tudjuk magunkat ostorozni.
1: We don't need help from pastors.
0: Nem nincs szükségünk a pásztorok segítségére ehhez.
1: Amen. But we do need to look at God's word and look in the mirror of his law of liberty.
0: De bele kell néznünk Isten beszédébe és a szabadság törvényébe.
1: Assess for ourselves where we are weak. Assess for ourselves where we are weak.
0: Tehát értékeljük fel önmagunkban, hogy hol vagyunk gyengék.
1: And then commit to the Lord and ask for his help to help us grow and mature in those areas.
0: És utána kötelezzük el magunknak, adjuk át magunkat az Úrnak, hogy ő egészítsen ki minket, neveljen meg, érleljen meg minket ott, ahol kell.
1: Like the Apostle Paul says, okay, we have to forget the things which are behind us, we can't change history.
0: Ahogyan Pál apostol mondta, felejtsük el a mögöttünk levő dolgokat, a múltat úgysem tudjuk megváltoztatni.
1: But we can learn from it and we can move forward.
0: De tanulhatunk belőle és mehetünk előre fele.
1: Number 13.
0: 13-as.
1: But of course, the world teaches us very well that we are to hate our enemies.
0: Természetesen a világ nagyon ügyesen tanít minket arra, hogy gyűlöljük az ellenségeinket.
1: But the Lord has taught us that we are to love and, in fact, to bless our enemies.
0: De az Úr arra tanított, hogy szeressük, sőt, áldjuk az ellenségeinket.
1: Now, again, I want to make this realistic to us.
0: Szeretném ezt is valószerűvé tenni az életünkben.
1: That's not an easy thing to do.
0: Ezt nem könnyű megtenni.
1: In fact, I believe that it's actually an impossible thing to do.
0: Sőt, én azt gondolom magam részéről, hogy ezt lehetetlen megtenni.
1: The only person that has ever done it.
0: Az egyetlen ember vagy személy, aki ezt valaha megtette.
1: Is Jesus Christ himself.
0: Az maga Jézus Krisztus volt.
1: No one else has been able to do this.
0: Senki más nem volt erre képes.
1: And it is the only by the power of His life living in us that we can possibly do it as well.
0: És csak az ő bennünk levő életének az erejével vagyunk képesek ezt megtenni.
1: To say it another way,
0: hogy másképp mondva,
1: it is impossible for me in my own soulish strength to love my enemies.
0: Lehetetlen, hogy én a magam lelki erejével szeressem az ellenségeimet.
1: It is only possible as I look to trust in, believe in the power of the love of God shed abroad in my heart.
0: Csak akkor lehetséges ez, hogyha én Istennek a szívembe töltött szeretetének az erejére hagyatkozom, abban hiszem, abban bízom, attól várom, hogy ezt meg tudjam tenni.
1: Amen. In other words, Lord, I can't love them, but you can love them, and I need your love working through me.
0: Azt kell mondanom, hogy Uram, én nem tudom őket szeretni, de te igen, és arra van szükségem, hogy a te szereteted működjön rajtam keresztül.
1: Like most of us, I think in this room, we've been wounded, we've been betrayed, we've been hurt by others.
0: Azt gondolom, hogy ebben a teremben a legtöbben olyanok vagyunk, akiket már valakik megbántottak, megsértettek az életben.
1: Amen? Unless you are a baby in your mother's arms,
0: hogyha nem csecsemő vagy az anyukád karjában,
1: you've probably been around long, lived long enough to be, have been wounded.
0: Akkor valószínűleg már elég régen élsz ahhoz, hogy már kaptál sebeket.
1: But God has given us the power to forgive.
0: De Isten megadta nekünk az erőt a megbocsátásra.
1: The power to love even our enemies, even those that have wronged us.
0: Az erőt ahhoz, hogy szeressük még ellenségeinket is, azaz azokat, akik kárt okoztak nekünk.
1: Now again, I don't believe that in most instances this can just be done in 60 seconds.
0: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ösztönből ezt nem tudjuk 60 másodpercen belül megtenni.
1: Sometimes the battle will rage in our souls for a day or a month or a year.
0: Néha egy napig, vagy egy hónapig, vagy egy évig dúl a lelkünkben a csata.
1: But in the end, we will get the victory if we persist.
0: De végül is, hogyha kitartunk, akkor győzünk.
1: Amen? In pastoral ministries, I've seen a lot of hurt marriages.
0: Pastori szolgálatban nagyon sokat láttam ezt házasságokban.
1: Just to give you an idea.
0: Csak hogy elképzelésetek legyen erről.
1: If a man or a woman in a marriage has been wounded by marital infidelity.
0: Hogyha egy férfi vagy egy nő sérelmeket szenvedett a házasságban a másik hűtlensége miatt,
1: it usually on average takes about 1 to 2 years before they heal.
0: Átlagban 1-2 év kell a gyógyuláshoz.
1: Amen? Why am I saying that?
0: Miért mondom ezt?
1: I want us to have a realistic understanding of these things.
0: Mert valószerűen kell értenünk ezeket a dolgokat.
1: When the Lord says forgive,
0: azt mondja az Úr, bocsáss meg.
1: He says love your enemies.
0: Azt mondja, szeresd az ellenségedet.
1: He understands that that's not a I just flip a switch and it's done.
0: De tudja, hogy ezt egy csettintéssel nem lehet elintézni.
1: It's going to take some time for my soul to work through this.
0: A lelkemnek időre van szüksége ahhoz, hogy végig dolgozza magát ezeken az eseteken.
1: And the Lord who made us understands that.
0: És az Úr érti ezt, ő alkotott minket.
1: Amen? So I tell a grieving person who's experienced a deep wound, I says, this is going to be painful, but you'll make it through. It may take a year or two, but you will make it through.
0: Azt szoktam mondani a nagyon szenvedő, nagyon megsebzett embereknek, hogy tudom, hogy ez nehéz, és el fog telni egy idő. Lehet, hogy 1-2 év is beletelik, de sikerülni fog, és a végén jól jössz ki.
1: Now, if you've been harboring some deep wound or something for too long a period of time,
0: hogyha már az ember nagyon régen dédelget magában egy sebet,
1: then I would challenge you to say there's something wrong.
0: Akkor én megkísérelném azt mondani, hogy valamit nem jól csináltál.
1: And we need to seriously seek the Lord as to what is the problem.
0: Tehát keresnünk kell az Urat, hogy mutassa meg, hogy mi a probléma itt.
1: The Lord, even the Lord gave time limits in Scripture for times limits to grieve and to mourn.
0: Még az Úr is az írásokban is megadta az idő határait a gyásznak is és a bánkódásnak.
1: Yeah? He understood the need that you need. We need time. Our soul needs time.
0: Tudta, hogy a lelkünknek időre van szüksége.
1: But he put a time limit on it.
0: De azért mégis csak kell annak legyen egy határa.
1: And sometimes we have to do the same thing.
0: És néha nekünk is ugyanezt kell tennünk.
1: Because there comes a point in a time where enough is enough. We have to let it go.
0: Mert eljön az idő, eljön a pillanat, amikor azt kell mondanunk, hogy ami elég, az elég, és el kell engednünk.
1: Because it will not get better with more time.
0: Mert ha telik az idő, ettől nem lesz jobb.
1: Amen? Number 14.
0: 14-es.
1: The world teaches us to seek revenge.
0: A világ arra tanít, hogy törekedjünk a bosszúra.
1: Of course, the king teaches us to forgive because we have been forgiven.
0: De a királyság azt tanítja, a király, hogy bocsáss meg, mert te is bocsánatot nyertél.
1: Now I believe that the Lord has put some very eternal things in our hearts, in our spirit.
0: Én azt gondolom, hogy az Úr elhelyezett örökkévaló dolgokat a szívünkben, a szellemünkben.
1: One of them is a sense of justice.
0: Az egyik az igazságérzet.
1: We long, our hearts long for injustice to be dealt with.
0: A szívünk vágyódik arra, hogy le legyen számolva az igazságtalansággal.
1: Amen? And that day is coming.
0: És jön ez a nap.
1: But the Lord says to us, vengeance, or I should say, justice belongs to me and me alone, not to you.
0: De az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszú állása, vagy enyém az igazságszolgáltatás, nem a tietek.
1: So our job is not to take vengeance or revenge into our hands, but to leave it to the Lord and trust Him to the day of His justice and His judgment.
0: Tehát nem az a dolgunk, hogy a kezünkbe vegyük a dolgokat, és mi álljunk bosszút, vagy mi szolgáltassunk igazságot, hanem át kell adnunk az Úrnak ezeket a dolgokat, rábízni, hogy majd az ő pillanatában, napján meghozza az ítéletet.
1: There is a day coming in which the righteous king will make all things right.
0: Mert jön a nap, amikor az igazságos király mindent helyre fog tenni.
1: Amen? Now we forgive. Why? Because we have been forgiven ourselves.
0: Tehát mi megbocsátunk, de miért? Azért, mert mi is bocsánatot nyertünk.
1: We remember the parable of the king who forgives the vast debt of his servant.
0: Emlékszünk arra a példázatra, a királyról, aki a szolgájának a hatalmas adósságát elengedte, vagy megbocsátotta.
1: And then the servant turns right around and grabs his brother by the neck who owes him just a small little debt.
0: És utána ez a szolga a következő kanyarban már nyakon ragadja a szolgatársát, aki egy nagyon pici összeggel tartozik neki.
1: Amen. And that's the way the Lord sees it. Jesus told that parable so that we would understand how he thinks and how the Father thinks.
0: Az Úr így látja ezeket a dolgokat, azért mondta el ezt a példázatot, hogy lássuk, hogy mi az ő véleménye erről, ő hogyan jár el ezekben a dolgokban.
1: A few weeks ago I had heard my brother has an orchard of 3,000 trees.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, van egy testvérem, akinek van egy 3,000 fából álló gyümölcsöse.
1: And a few weeks ago I had heard that someone had broken into his barn and stolen about 3,000 euros worth of tools and equipment.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy valaki a szerszámos csűrébe betört, és elrabolt körülbelül 3000 euró értékű szerszámot.
1: And my first response was anger.
0: A harag volt az első reakció.
1: Revenge.
0: Álljunk bosszút.
1: Who is this dirtbag, this person that would do something like this?
0: Ki ez a szemétláda, aki ilyet merészelt tenni?
1: Oh, if I only can get my hands around their neck.
0: Bárcsak megragadhatnám a nyakát.
1: Right? That was my first feeling.
0: Ez az első érzés.
1: My second feeling, my second thought.
0: A második gondolatom az volt.
1: Was the Lord reminded me when I was 16 years old and how I broke into someone's house and stole from them.
0: What was it?
1: He reminded me when I was 16 years old and I had broken into someone's house and stole from them.
0: De emlékeztetett az Úr, hogy amikor 16 éves voltam, én is betörtem valakihez és elloptam valamit.
1: And I was almost immediately able to bring those first feelings and reactions under containment, under control.
0: És azonnal szinte uralmam alá tudtam venni az első érzelmeimet és indulataimat.
1: To forgive.
0: Hogy megbocsássak.
1: Why?
0: Miért?
1: Because I reflected upon what I was forgiven.
0: Mert arra gondoltam, hogy én miért kaptam bocsánatot, mire kaptam.
1: Amen? I'm pretty sure there's no one in this room that can hold any debts or any grudges or any unforgiveness towards anyone else for any reason whatsoever.
0: Én biztos vagyok szinte benne, hogy ebben a teremben nincs olyan ember, aki jogszerűen ragaszkodhatna bármiféle bosszú szándékához, vagy igen, visszavágási szándékához valami miatt, amit tettek ellenem.
1: If we first reflect upon what the Lord has forgiven us.
0: Hogyha átgondoljuk azt, hogy az Úr mit bocsátott meg nekünk.
1: So on a scale of 1 to 5, where are we at in terms of forgiveness?
0: Tehát hol vagyunk a megbocsátás témájában egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
1: Is there anyone we're holding unforgiveness towards?
0: Valaki, aki felé nem bocsátottunk még meg.
1: Are we holding unforgiveness towards God?
0: Esetleg nem bocsátottunk meg Istennek?
1: Are we holding unforgiveness towards someone who's wronged us?
0: Talán valakinek nem bocsátottunk meg, aki ártott nekünk?
1: Are we holding unforgiveness towards ourselves?
0: Lehet, hogy magunknak nem bocsátottunk meg valamit.
1: Sometimes we can't forgive ourselves, and that's the problem.
0: Néha az a probléma, hogy magunknak nem tudunk megbocsátani.
1: Amen. Number 15.
0: 15-ös.
1: It is only 18, I'm almost done.
0: Már csak 18 van, és akkor már majdnem vége van.
1: The world teaches us that we cover our mistakes.
0: A világ arra tanít, hogy fedjük el a hibáinkat.
1: But the kingdom teaches us that we quickly confess our faults.
0: De a királyság arra tanít, hogy gyorsan valljuk meg a bűneinket, hibáinkat.
1: I don't know about you, but my first natural response is I make excuses. My tendency
0: is to make excuses. Nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nekem az a természet szerinti hajlamom, hogy először is mentségeket keresek.
1: I'm no five on this one. I'm no five on this scale.
0: Én nem ötös vagyok ebben a témában.
1: But I'm working on it.
0: De dolgozom rajta.
1: You know, sometimes it's just a matter of just holding my mouth shut.
0: Néha egyszerűen csak az kell hozzá, hogy befogjam a számat.
1: And not making a defense for myself.
0: És ne védekezzek.
1: Until my feelings calm down and I can humble myself and then confess more freely.
0: Amíg le nem dőlnek a védőfalaim, és nem tudom könnyen megalázni magam és megvallani.
1: But as a community of believers, as a community of believers,
0: de mint hívő közösség,
1: we should have an environment in which we are free to confess our weaknesses, our limitations, our faults one to another without condemnation.
0: Ennek olyan közegnek kell lennie, ahol kárhoztatási érzés nélkül megvallhatjuk egymásnak a hibáinkat, a hiányosságainkat, a gyengeségeinket.
1: Amen. I don't know about you, but when I hear someone confess their faults or weaknesses, that doesn't cause me to judge them. In fact, all the more so, I feel connected to them. I feel the transparency makes you feel closer.
0: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor valaki nekem megvallja valamilyen gyengeségét vagy hibáját, akkor hát bennem egyáltalán nem a kárhoztatás jön fel, hanem inkább jobban tudok azonosulni az illetővel, közelebb érzem magamhoz, mert egy ilyen átlátszóság jön létre köztünk.
1: Number 16. World teaches us, you must believe many things, you must believe that most things are impossible.
0: A világ arra tanít minket, hogy a legtöbb dologról azt kell hinned, hogy ez lehetetlen.
1: But the king teaches us that we believe that we are to believe that all things are possible.
0: A király arra tanít, hogy Istennel minden lehetséges, ezt kell hinnünk.
1: Amen. So on a scale of 1 to 5.
0: Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán.
1: Do we see life challenges or do we see in life problems or do we see life opportunities?
0: Az életnek a kihívásait és problémáit látjuk, vagy az élet lehetőségeit?
1: Is everything a problem without a solution?
0: Minden probléma csupán megoldás nélkül.
1: Or does every problem in itself contain within itself its an answer that the Lord will provide?
0: Vagy már a problémák magukban tartalmazzák azokat a válaszokat, amiket az Úr ad rájuk.
1: To say it another way, are we pessimistic or are we optimistic?
0: Más szóval, pessimisták vagyunk vagy optimisták?
1: Are we always whining and complaining?
0: Mindig nyöszörgünk és panaszkodunk.
1: Are we always positive with God's positive confession, His word in our mouth?
0: Vagy mindig pozitívak vagyunk és Istennek a pozitív megvallásai vannak a szánkban.
1: Where are you in a scale of 1 to 5?
0: Hol vagy ebben a témában egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Number 17. I know best, and this really goes to the very heart of the knowledge of good and evil in the tree of life.
0: Ez a dolog nagyon kötődik a jó és gonosz tudásának a fájá. És az ezzel kapcsolatos kapcsolatunkhoz.
1: Goes to the very heart of the first Adam versus the last Adam.
0: Tehát nagyon nagy a különbség az első Ádám és az utolsó Ádám között ebben, hogy én tudom a legjobban.
1: Because the first Adam, our fallen nature, knows what's best and wants to control our own lives.
0: Mert az első Ádámnak a bukott természete azt mondja, hogy én tudom a legjobban, én akarom irányítani az életemet.
1: But the last Adam, and we are in Christ, the last Adam, is a spirit of teachability, knowing and trusting God knows best and is in control of all things.
0: De az utolsó Ádám, azaz Krisztus, akiben mi vagyunk, azt mondja, hogy mi taníthatóak vagyunk, bízunk abban, hogy Isten tudja, mi a legjobb számunkra, és ő irányítja az életünket.
1: Amen. Where are we on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagyunk ebben egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Of letting go and letting God control our lives.
0: Mennyire tudjuk kiengedni a gyeplőt a kezünkből, és hagyni Istennek, hogy irányítson?
1: leading us and guiding us.
0: Hogy vezessen és irányítson minket.
1: In all of life's most important decisions.
0: Az élet összes igazán fontos döntésében.
1: Amen. Because ultimately our lives should reflect this very clearly. We go where the Lord sends us, we do what the Lord calls us to do.
0: Mert végső soron az életünknek ezt kell egyértelműen tükröznie, hogy azt tesszük, amit az Úr mond, és oda megyünk, ahova ő küld.
1: We're not just seeking our own agenda, doing our own thing.
0: Nem csak a saját terveinket próbáljuk megvalósítani, a saját programunkat.
1: And we certainly don't want to wake up one day at the end of our lives.
0: És kétségtelenül az életünk végén nem úgy akarunk egy nap felébredni.
1: And realize that we've been climbing a ladder all our life.
0: Hogy rájövünk, hogy egész életünkben másztunk fölfelé egy létrán.
1: That's leaning against the wrong wall.
0: Ami nem a megfelelő falhoz van támasztva.
1: Many businessmen, what looks in the eyes of the world is successful.
0: Nagyon sok üzletember, aki nagyon sikeresnek számít a világ szemében.
1: End up in destruction. Divorce.
0: Végül tönkre megy.
1: Bankruptcy.
0: Elválik, csődbe megy.
1: And even suicide.
0: Sőt, öngyilkosságot követ el.
1: Because at the end of a life that has been self-controlled and self-governed.
0: Mert az életük végén, amit ők maguk irányítottak.
1: They realize that there is a way that seems right unto a man.
0: Rájönnek, hogy van egy út, ami jónak látszik az ember szemében.
1: But the proverb says, but the way thereof is the way of death.
0: De az út a halálba vezet, mondja a példabeszédnek.
1: Amen. The ultimate fruit of the knowledge of good and evil and of our independence from God, the ultimate fruit of that is death.
0: A jó és gonosz tudása végső eredménye és az Istentől való függetlenségünk végső eredménye a halál.
1: Right? What did God tell Adam and Eve? You eat of this, go this direction, go this way, and sin will surely bring death.
0: Mit mondott Isten Ádámnak és Évának? Ha ezen az úton mentek, ha ezt az irányt választjátok, akkor biztos, hogy a végeredmény halált hoz.
1: Paul says the wages of sin is.
0: Azt mondja Pál, hogy a bűn zsoldja.
1: Death.
0: A halál.
1: Separation from God.
0: Elválasztottság Istentől.
1: And number 18, number finally.
0: Ez az utolsó, a 18-as.
1: The world, the kingdoms of the world teach us that we are to seek earthly rewards.
0: A világ királysága arra tanít minket, hogy földi jutalmakra kell törekednünk.
1: But the king teaches us to seek after heavenly rewards that are eternal.
0: De a királyság arra tanít, hogy mennyei örök jutalmat keressünk.
1: That will not cannot be stolen by thief.
0: Amit nem lophatnak el a tolvajok.
1: Cannot rust. Like
0: ami
1: metal,
0: nem tud megrozsdásodni.
1: Because they are invested in God's eternal bank.
0: Mert ezeket Isten örök bankjába fektetjük be.
1: Nothing that we accumulate in this world materially can we take into the world to come.
0: Semmit nem vihetünk el a következendő világba, amit ezen a földön anyagi dolgokban felhalmozunk.
1: Amen. I can't take a 500 BMW with me into heaven.
0: Én nem tudok egy 500-as BMW-t elvinni magammal a mennybe.
1: But I can take John with me into heaven.
0: De John-t el tudom.
1: Amen. And so we're to seek after heavenly. Abraham sought after a city whose maker and founder was God himself.
0: Tehát Ábrahám egy olyan várost keresett, amelynek építője és alkotója az Isten, tehát mennyei dolgot kell keresni.
1: He never found it in this life.
0: Ábrahám ezt nem találta meg ebben az életben.
1: Moses who could have stayed in the riches and the comfort in the glory of Egypt forsook it all to suffer along with his people.
0: Mózes azt a dicsőséget, gazdagságot, pompát, ami Egyiptomban az övé lehetett volna, elhagyta, hogy együtt szenvedjen Isten népére.
1: Because number 18, he saw the heavenly reward being far greater than anything that the earth can give.
0: Mert a 18-as pont szerint meglátta, hogy a mennyei jutalom sokkal nagyobb, mint amit a föld bármikor kínálhat neki.
1: And Jesus said, you can of course gain the entire world and lose your soul.
0: Jézus azt mondja, hogy az egész világot megnyerhetitek úgy, hogy a lelketeket elveszítitek.
1: Where are you on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagytok egy 1-től 5-ig terjedő skálán ebben?
1: Are we far more interested in eternal truths and eternal treasures, or are we far more interested in material ones?
0: Sokkal jobban érdekelnek minket az örök értékek és kincsek és valóságok, vagy a földi kincsek érdekelnek minket jobban.
1: Amen. There's nothing wrong with material things.
0: Semmi rossz nincs az anyagi javakban.
1: Amen. I like to drive a car. I need to.
0: Én szeretek autót vezetni, kell is.
1: I like to live in a nice home. I need to.
0: Szeretek szép otthonban lakni, szükségem
1: erre. Again, God wants to meet all of our needs as we seek the kingdom first.
0: Tehát Isten minden szükségünket megadja, ha először az ő királyságát keresünk.
1: Everything else we need will be added unto us.
0: Minden más megadatik nekünk, ami kell.
1: But you see, it's all a matter of heart. It's all a matter of thinking. It's all a matter of priority.
0: Az egész csak szív kérdése, az egész fontossági sorrend kérdése.
1: Amen. The distance between heaven and hell.
0: A különbség a menny és a pokol között.
1: Is only about 10 to 12 centimeters from here to here.
0: Körülbelül 30 centi, 40 centi.
1: Amen. From our heart to our head.
0: A fejünk és a szívünk közötti távolság.
1: And we want to be led by our hearts, not just our heads.
0: És mi azt akarjuk, hogy a szívünk irányítson minket, ne csak a fejünk.
1: Amen. Let's stand to our feet. Let's
0: akkor
1: close the session.
0: Fel, fejezzük be ezt a tanítást.
1: Now I've taken these 18 things.
0: Tehát ezt a 18 pontot fogtam.
1: There's many more.
0: Még sokkal több van.
1: But this gives us, I think, a clearer understanding of what we're talking about.
0: De azt gondolom, hogy ebből azért tisztában megérthetjük, miről is beszéltünk.
1: And Ildikó translated it into Hungarian on one piece of paper like this.
0: Ildikó ezt egy lapos alapon lefordította a magyarra.
1: And this will be available to you. We can put it on the website or wherever
0: Polly thinks is best. És majd a honlapról, vagy valahogyan majd meg tudjátok szerezni ezt.
1: Amen? Something that you could maybe put on your refrigerator or on your bathroom, something to look at and to think about this for a time.
0: És akkor felragasztatjátok a hűtőszekrényre, vagy a fürdőszobában a tükörre, tehát hogy tudjatok majd rajta gondolkodni.
1: Would you agree with me? We can't change 10, 20, 30, 40 years of our thinking in one hour.
0: Tehát egy óra alatt nem lehet megváltoztatni 20, 30, 40 éves gondolkodásmódot.
1: Yeah, I'm not going to be able to do that in an hour.
0: Én egy óra alatt nem tudnám megtenni.
1: And the purpose of this weekend is simply to point us in the right direction.
0: Ennek a hétvégének csak az a célja, hogy a megfelelő irányba állítson be minket.
1: To give us some of the scripture and truth that we need.
0: Megadjon nekünk szükséges bibliahelyeket és igazságokat.
1: And to hopefully motivate us on into the kingdom.
0: És remélhető módon a királyság felé hajtson minket tovább.
1: As we said, it's important that the kingdom of God advances inside us.
0: Ahogy mondtuk, nagyon fontos, hogy Isten királysága bennünk nyerjen tért.
1: Because as it advances inside us first, it will ultimately, inevitably begin to advance all around us in our world and relationships.
0: Mert hogyha bennünk először már megvan, megszilárdult, akkor elkerülhetetlen és természetes, hogy a körülöttünk levő világra is hatni fog, mert tovább hat belőlünk.
1: So Lord, we just commit this session to you now.
0: Tehát Uram, átadjuk neked ezt a tanítási részt.
1: We thank you, Lord, that you have counted us privileged with this truth.
0: Köszönjük, Uram, hogy kiváltságunk az, hogy nekünk adtad ezt az igazságot.
1: To know the way you think.
0: Hogy tudhatjuk, hogy te hogyan gondolkodsz.
1: To understand your heart.
0: Hogy megérthetjük a te szívedet.
1: And to trust you to renew our minds and give us the very mind of Christ.
0: És benned bízhatunk, hogy megújítod az elmünket és Krisztus értelmét adod nekünk.
1: We thank you, Lord, because we realize now that we cannot change ourselves from the outside in.
0: Köszönjük, Uram, hogy most már tudhatjuk, hogy nem tudjuk magunkat kívülről befelé megváltoztatni.
1: But we can allow you to change us from the inside out.
0: De engedhetjük, hogy te megváltoztass minket belülről kifelé.
1: As you change our hearts.
0: Ahogy megváltoztatod a szívünket.
1: Our motivations.
0: És a motivációinkat.
1: And by the power of the resurrected spirit, you live your life through us.
0: És a feltámadott szellemen keresztül te éled az életedet rajtunk keresztül bennünk.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat 8. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: We've already completed 7 sessions on the kingdom.
4: Már 7 tanításon túl vagyunk a királyságról.
3: God's kingdom is advancing in the earth.
4: Isten királysága előre halad a földön, terjed.
3: Captives are being set free.
4: A foglyok megszabadulnak.
3: Broken hearts are being mended.
4: Összetört szívek meggyógyulnak.
3: And people, the kingdom, many are being added to the kingdom.
4: És egyre több ember csatlakozik a királysághoz.
3: Before I start this next session, I just want to share a very quick testimony.
4: Mielőtt elkezdem a következő tanítást, gyorsan egy bizonyságtételt szeretnék elmondani.
3: A number of years ago,
4: sok évvel ezelőtt,
3: I was praying for the people that I worked with.
4: Imádkoztam azokért, akikkel együtt dolgoztam.
3: And one individual was particularly bitter against God.
4: Az egyikük különösen keserű volt Istennel szemben.
3: So much so that I guess had a special burden for him.
4: Annyira, hogy külön rám terhelődött az ő ügye.
3: Prayed for him every day.
4: Minden nap imádkoztam érte.
3: Try to share the love of the Lord every opportunity.
4: Minden adandó alkalommal próbáltam az Úrról beszélni neki.
3: And another worker that became a believer at that time joined along, and we used to pray for this brother named John every day.
4: Akkoriban az egyik munkatársam szintén megtért és csatlakozott hozzám ezért a John nevű emberért való imádkozásban.
3: One day my friend and I were praying, saying, Lord, give John a sign that you are real.
4: És egyik nap úgy imádkoztunk Johnért, hogy Uram, adj neki egy jelet arról, hogy te valóságos
3: vagy. We started praying that for a while.
4: Egy darabig így imádkoztunk érte.
3: And one day I was working with my Christian brother at work first thing in the morning.
4: Egyik reggel éppen együtt dolgoztam ezzel a keresztény testvéremmel.
3: He says to me, "Well, it's really unusual today. I came out of my apartment and there was this cat sitting in front of my door on the mat."
4: És azt mondja ez az ember, hogy nagyon érdekes volt ma reggel, hogy jöttem ki a lakásomból, ott ült a bejárati ajtóm előtt egy macska.
3: And he was in an apartment, you know, it was an entire row of apartments on this floor, and he was right in the middle, and this cat was sitting right in front of his door.
4: Tehát egy olyan épületben lakott, hogy egy ilyen hosszú folyosón sok lakás ajtó nyílt, és az övé ugye a folyosó közepe táján, és ott ült előtte ez a macska.
3: And he couldn't shoo the cat away, couldn't get the cat to leave.
4: És semmi módon nem tudta rávenni a távozásra.
3: Eventually he took the cat out to the parking lot.
4: Levitte a parkolóba.
3: To go to work, and the cat went right back and sat on the front on his mat at the front of his door.
4: Ő elment dolgozni, a macska meg visszament az épületbe, és odaült megint az ajtaj elé.
3: And he's telling me this, and he said, well, it's very, very unusual.
4: Azt mondta, hát ez olyan szokatlan, ahogy így elmesélte nekem.
3: I thought to myself, you know, this person, John, that we've been witnessing to is a cat lover.
4: És akkor eszembe jutott, hogy az a John nevű munkatárs, akiért imádkoztunk, az nagyon szereti a macskákat.
3: And he just told me that his cat had run away.
4: És éppen azelőtt mondta, hogy a macskája megszökött.
3: And I thought to myself, could this be a sign? Could this be the Lord?
4: Lehet, hogy ez az Úrtól van, ez egy jel.
3: And so we called, I told my brother, I said, call your wife, and if that cat, this is in the afternoon, if that cat is still there, tell her to bring the cat with her to work, to the base.
4: És azt mondtam a tesómnak, hogy akkor hívd fel a feleségedet, aki otthon van, ez már délután volt, és mondd meg neki, hogyha a macska még mindig ott van az ajtótok előtt, akkor hozza be a bázisra.
3: And I went and found John, and I said, John, you know, you told me your cat had run away.
4: Aztán megkerestük Johnt, és mondtam neki, hogy ahogy emlékszem, azt mondtad, hogy elment a macskád.
3: And we've been praying for you.
4: És mi imádkoztunk, érted?
3: And we've been praying that the Lord show himself real to you.
4: És imádkoztunk, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy ő valóságos.
3: So we told him about this cat that showed up at Gary's door.
4: És utána elmondtam neki, hogy ennek a testvérünknek az ajtaja előtt megjelent egy macska.
3: This was like 15 kilometers on the other side of town. This was nowhere close to where he lived.
4: Körülbelül a városnak ez a túlsó végén történt, 15 kilométer volt köztük meg a lakás között.
3: And John just laughed. That can't be my cat.
4: Hát John csak nevetett, az nem lehet az én macskám.
3: Well, I said, we asked Gary's wife will bring the cat to work. We'll meet in the parking lot, and if it's your cat.
4: Igen, tehát a két lakás közt volt 15 kilométer, mondtuk neki, hogy Gary volt ez a tesó. Mondtuk, hogy megkértük a feleségét, hogy hozza ide a macskát, ha még ott van.
3: So at the end of the day, I grab John and Gary, and we walk out to the parking lot. There's Gary's wife in the parking lot with the cat.
4: Tehát a munkaidő végén Garyvel és Johnnal kisétáltunk a parkolóba, és ott volt Gary felesége a macskával.
3: And we walked up, and I could just see in John's response and reaction, this was his cat.
4: És egyszerűen látszott Johnnak a szemén, ahogy oda mentünk, az egész reagálásán, hogy ez bizony az ő macskája.
3: And he took the cat and he looked at us.
4: És ránk nézett a macska.
3: He said, "You guys stole my cat."
4: Ja, tehát John ránk nézett, és azt mondta, hogy gyerekek, ti elloptátok a macskámat.
3: This wasn't God, this was you. You this is a play.
4: Ez nem Istentől volt, ezt ti csináltátok.
3: I said, "John, no, that was the Lord showing you that he loves you."
4: Mondtuk, hogy nem, ez ott az Úr csinálta, mert meg akartam mutatni neked, hogy szeret.
3: And he loves your cat too.
4: És hogy a macskádat is szereti.
3: Well, John didn't turn his life over to the Lord.
4: Hát John nem adta át az életét az Úrnak.
3: And many times over the last 30 years I've thought about John.
4: És az elmúlt 30 évben nagyon sokat gondoltam Johnra.
3: Until I got an email from him on Facebook yesterday.
4: Amíg tegnap nem kaptam tőle egy e-mailt.
3: After 31 years he emails me.
4: 31 év után e-mailezett nekem.
3: And he says, "I want to thank you for being persistent in sharing the Lord in my life."
4: És azt írta, hogy meg akarom köszönni neked, hogy olyan kitartóan beszéltél nekem az Úrról.
3: It changed my life.
4: Mert ez megváltoztatta az életemet.
3: So I emailed him back yesterday.
4: Tegnap visszaírtam neki.
3: And I just got the email back as we were worshiping the Lord just now.
4: És miközben ma dicsőítettünk, kaptam meg az újabb válaszát.
3: And I didn't know this, but he told me just now in this email as we were worshiping.
4: Tehát nem is tudtam ezt a dolgot előtte, csak most kaptam meg dicsőítés közben az e-mailt.
3: I was bitter against God.
4: És azt írja, hogy keserű voltam Istennel szemben.
3: My parents' marriage failed.
4: A szüleim házassága nem sikerült.
3: And he says, but the witnessing that you had done and others had done in my life made the difference.
4: De az a bizonyságtétel, amiket te mondtál nekem, az megváltoztatta az életemet.
3: I went out to be a worship leader. I went out to be a worship leader.
4: So
3: he went on to be a worship leader.
4: Tehát dicsőítés vezető lett belőle, ebből az emberből.
3: And over the last 20 years he's been pastoring, he's pastored 3 different churches in the last 20 years.
4: És az elmúlt 20 évben 3 különböző gyülekezetet pásztorolt.
3: Amen. Now prior to just now, I didn't know that.
4: Ezt a pillanatot megelőzően én nem tudtam erről.
3: And my point is that as we are kingdom light and kingdom salt, we will influence the lives of people.
4: És csak el akarom mondani, hogy ahogy a királyság világossága és sója vagyunk, befolyásoljuk az emberek életét.
3: Sowing kingdom seed.
4: Vetjük a királyság magját.
3: And probably rarely ever seeing what the effect has been, the seed, what that seed has done.
4: És valószínűleg nagyon ritkán látjuk azokat az eredményeket, amiket elvégeztek ezek a magok.
3: Amen. Just a quick frangelism testimony.
4: Ez csak egy gyors bizonyságtétel volt az ilyen barátság evangelizációról.
3: And an encouragement to be praying for, just being light, being salt, sowing the seeds of the kingdom into the lives of others.
4: Ez bátorítás volt, hogy tegyetek bizonyságot, vessétek a királyság magjait, fényt és a sót mások életében.
3: Amen. Let's go on now in this session, and I'd like to really help to bring some clarity to what we mean by kingdom thinking, kingdom attitudes.
4: Ezzel a tanításon szeretném egy kicsit megvilágítani számotokra, hogy mit értünk mi királyságbeli hozzáállás, királyságos gondolkodás alatt.
3: As was mentioned yesterday, Steve said it was much more difficult for God to get Egypt out of Israel than it was to get Israel out of Egypt.
4: Steve elmondta tegnap, hogy Isten számára sokkal nehezebb volt Egyiptomot kiszedni Izraelből, mint Izraelt kihozni Egyiptomból.
3: And unless you were brought up as small children in a godly home and taught kingdom thinking from a young age,
4: hogyha az ember nem egy keresztény vagy istenfélő otthonban nő fel, és nem egész fiatal korától már a királyságos gondolkodásban nől,
3: we have been taught by the world system a particular way of thinking, a worldview.
4: A világrendszere is egy az adott fajta gondolkodásmódban, világképben nevel fel minket.
3: And the older we are when we come to Christ, the more difficult it is to get that worldly thinking and worldly attitudes out of our minds.
4: És minél későbbi életkorban fordulunk Krisztushoz, annál nehezebb az életünkből kidolgozni, kigyomlálni a világi gondolkodásmódot és hozzáállásokat.
3: So I want to just go through very quickly in contrast the teaching of Jesus, the teaching on kingdom thinking with the thinking that we've been taught in the world.
4: Tehát most nagyon gyorsan szeretném, hogyha összehasonlítanánk egymással azt a gondolkodásmódot, amit Krisztus tanított nekünk, és azt, amit a világ tanít nekünk.
3: And I don't want this just to be an intellectual session.
4: Nem akarom, hogy csupán egy értelmiségi alapon elhangzó tanítás legyen ez.
3: I would like this to be an actual time of self-examination, examining ourselves and our thinking.
4: Hanem szeretném, hogyha közben gondosan megvizsgálnánk önmagunkat, a saját gondolkodásunkat.
3: James says, as we look into God's word, into God's law, it's like looking into a mirror.
4: Azt mondja Jakab, hogy amikor beletekintünk Isten törvényébe, az ő írásaiba, ez olyan, mintha egy tükörben néznénk bele.
3: It's the law of liberty. In other words, what we see will free us, not enslave us.
4: Hiszen ez a szabadság törvénye, amit meglátunk benne, az nem megkötözni fog minket, hanem felszabadít.
3: So the intent of this is not to stir any kind of condemnation at all.
4: Tehát egyáltalán nem az a tanításom célja, hogy bármiféle kárhoztatást gerjesszek fel bennetek.
3: But let's examine ourselves exactly for the exact opposite reason, because this will liberate us. God's word, His law, His truth will liberate us as we look into it.
4: Hanem pontosan ellenkező céllal akarom ezt az önvizsgálatot, hogy megtegyük azért, mert az ő igazsága, az ő beszéde, az ő törvénye felszabadít minket.
3: Now James does say to go on to say to be wise now and look at the mirror and not forget what we see.
4: Jakab a továbbiakban tanácsolja nekik, hogy most, ha már belenéztek a tükörbe, akkor legyenek bölcsek, és ne felejtsék el rögtön, hogy mit láttak.
3: Because it is possible to be foolish, and that is to look in the mirror, to see the reflection, and then to walk away and quickly forget.
4: Mert lehet bolondnak lenni, lehet belenézni a tükörbe, megnézni a tükörképünket, és utána gyorsan elsétálni és elfelejteni.
3: So now let's look into the law of liberty and see what reflection it shows us.
4: Tehát belenézünk most a szabadság törvényébe, és megnézzük, milyen tükörképet látunk.
3: And I want us now to either you can write it on a piece of paper or you can do it in your mind. I want you to rate yourself on a scale of 1 to 5.
4: És szeretném, hogyha vagy papírra leírva, vagy pedig az elmédben, ennek a tanításnak az alapján egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelnéd magadat.
3: One is, I'm very weak in this area, and I need to really renew my mind with God's word.
4: Az egyes az, amikor azt mondod, hogy nagyon gyenge vagyok ezen a területen, az elmémet komolyan meg kell újítanom Isten beszédével.
3: And all the way up to a 5 would be, yes, this is kingdom thinking, this is the way I think.
4: Az ötös pont pedig, vagy szint az, amikor azt mondod, hogy igen, ez a királyságos gondolkodás, és én így gondolkodom.
3: Amen? All right, let's go ahead, let's begin.
4: Akkor utcú neki kezdjünk.
3: The kingdom of this world has taught us that seeing is believing.
4: Ennek a világnak a gondolkodása arra tanít, hogy hiszem, ha látom.
3: I'll believe it if I see it.
4: Akkor hiszem el, ha látom.
3: Right? This was the attitude of the disciples, and Thomas in particular. If I see the Lord with my eyes, feel Him with my fingers, then I will believe.
4: Ez volt a tanítványok hozzáállása is, különösen Tamásé, aki azt mondta, hogy ha majd látom őt, és meg tudom őt fogni a kezemmel, akkor majd hiszek.
3: But of course the kingdom teaches us, more blessed is he that does not see. In other words, you first believe, and then you will see.
4: De a királyság arra tanít minket, hogy áldottabb dolog először hinni. Tehát először hiszel valamit, és utána meg fogod látni.
3: So on a scale of 1 to 5.
4: Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán vajon.
3: Are we slow to believe until we see? Or do we believe what God says and then see the results that follow?
4: Lassúak vagyunk a hívésre, tehát előbb látni akarjuk a dolgokat, vagy először elhisszük azt, amit Isten mondott, és utána jön a látás.
3: And this is one of the laws of the kingdom that Steve talked yesterday in one of his sessions.
4: Ez a királyság egyik olyan törvénye, amit Steve is említett az ő tanításában tegnap.
3: Everything in the kingdom operates by faith.
4: A királyságban minden hitáltal működik.
3: You first believe and then you will see.
4: Először hiszel, és utána majd látod.
3: Amen? If we wait to see, we may wait a very long time.
4: Hogyha először meg akarod várni, hogy meglásd, talán nagyon sokat kell várnod.
3: And in fact, Paul says, once we see, it's no longer faith anymore, because now we see.
4: Pál is azt mondja, ugye, hogy amit már látunk, az már nem hit, abban nem kell hinnünk, hiszen miért hinnénk, amit látunk.
3: Number 2, the world has taught us that we try to save our life.
4: Második pont, a világ arra tanít minket, hogy próbáljuk megmenteni az életünket.
3: The king has taught us that we must first lose our soul life.
4: De a király arra tanít minket, hogy először veszítsük el a lelki életünket.
3: We must deny ourselves, pick up the cross and follow him.
4: Meg kell tagadnunk magunkat, felvenni a keresztet és követni őt.
3: Are we quick to be defensive?
4: gyorsan elkezdünk védekezni.
3: Are we quick to rely on our own strengths, our own abilities, our own reasonings, our own problem-solving abilities?
4: Gyorsan elkezdünk hagyatkozni a saját képességeinkre, adottságainkra, probléma megoldó képességeinkre, forrásainkra?
3: Or do we quickly turn to dependence upon our God?
4: Vagy gyorsan odafordulunk az Istentől való függésbe.
3: To lead us out of whatever situation or trouble we may find ourselves in.
4: Hogy vezessen ki minket mindenféle bajból és helyzetből, amiben találjuk magunkat.
3: Amen. We're not careful, this world thinking may still be well ingrounded in our personality, in our minds and souls.
4: Hogyha nem vigyázunk, akkor a világnak a gondolkodása még mindig nagyon erősen bevésett lehet a gondolkodásunkban, szívünkben, életünkben.
3: The way that outworks itself is that we try everything until we've tried everything and nothing works, and then we turn to the Lord in prayer.
4: Hajlamosak vagyunk arra, hogy minden elképzelhető lehetőséget először megpróbálunk, és amikor már semmi nem működik, akkor az Úrhoz fordulunk.
3: Amen. We trust the Lord, the first person we go to is the Lord.
4: Bízunk az Úrból, először ő hozzá menjünk.
3: On a scale of 1 to 5, where do you lie?
4: Milyen lennél ebben a témában egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
3: The world has taught us that we try to be first, we try to be great. The kingdom has taught us that the last will be first, and that we must be willing to be the least.
4: A világ arra tanít minket, hogy próbáljunk meg elsők lenni és nagyok lenni, de a királyság arra tanít, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és hajlandónak kell lennünk a legkisebbnek lenni.
3: This was a constant fight, a constant struggle, even amongst Jesus' disciples.
4: Ez még Jézus tanítványai között is egy állandó küszködés tárgya volt.
3: Who will be preeminent? Who will stand out? Who will lead? Who will be the one that rises up?
4: Ki fog kiemelkedni közülünk? Ki lesz a legnagyobb? Ki lesz a főnöke a többieknek?
3: Rather than an attitude, a Christ-like attitude of humility. Blessed are the meek, for they shall inherit the kingdom.
4: Nem alázatosak voltak, mint Krisztus, nem az a szelídség, tudjátok, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a királyságot.
3: So, do we seek to exalt ourselves, or do we look to and wait upon the Lord to exalt us in His due time?
4: Tehát megpróbáljuk magunkat felmagasztalni, vagy várjuk, hogy az Úr majd az ő idejében felmagasztaljon minket?
3: On a scale of 1 to 5, where are you?
4: Egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hol vagy ebben?
3: Again, no condemnation in this. If you're feeling condemnation, you're listening to the wrong spirit.
4: Újra, nem károsztatni akarlak titeket, hogy a károsztatást érzel, akkor nem a megfelelő szellemből hallgatsz engem.
3: Man, this is the law of liberty.
4: Hiszen ez a szabadság törvénye, amiről beszélünk.
3: Truth will set us free.
4: Ez biztosan fel fog minket szabadítani.
3: But what we must first do is we must first embrace the truth and look in the mirror and see ourselves in reality.
4: De először bele kell néznünk a tükörbe, fel kell ismernünk az igazságot magunkkal kapcsolatban, és meg kell látni azt.
3: Number four. The world teaches us to seek a significance in our positions, in our titles and things that are external. The kingdom, the king teaches us to seek significance in him alone.
4: A világ arra tanít minket, hogy a jelentőségünket a rangokban, titulusokban és tárgyakban keressük, de a királyság arra tanít, hogy Krisztusban találjuk meg a jelentőségünket.
3: Jesus said to the Pharisees, you seek significance in your titles. You like to wear robes. You like to be seen of men. He says, call no man father. Don't seek after titles. Seek after me.
4: Tehát a farizeusoknak azt mondta Jézus, hogy ti a ruháitokban, a rangotokban, beosztásotokban, helyetekben keresitek a fontosságotokat, de az a helyes, hogyha engem kerestek először, bennem találjátok ezt meg.
3: Now I believe there is some importance in having clear titles and positions in organizations so that it's clear in terms of roles and functions.
4: Én azt gondolom, hogy fontos lehet különböző szervezeteken belül, hogy valaki milyen beosztásban vagy rangban van, hogy világos legyen, hogy kinek mi a szerepe, a feladata.
3: I'm not addressing that. What I am addressing is seeking significance in those titles.
4: Én nem erről beszélek, hanem arról, hogyha a beosztásunkban vagy a rangunkban lejjük meg egy fontosságunkat.
3: Amen. It doesn't really matter what men call us, it merely matters what the Lord calls us.
4: Az igazából nem számít, hogy az emberek minek hívnak minket, az számít, hogy az Úr minek hív minket.
3: And what we've done even in the church,
4: és még a gyülekezetben is azt csináltuk,
3: is we've made what the Bible describes as functions, we've made titles out of functions.
4: hogy olyan munkaköröket, tevékenységi területeket, amikről a Biblia beszél, rangokkal ruháztuk fel.
3: And we go all over the body of Christ today and things like shepherds and bishops and pastors and elders. These are functions. This is what they did. These weren't titles. We've made titles out of them.
4: Amikor Krisztus testét vizsgáljuk, ugye vannak a vének, meg a pásztorok, meg a vezetők, meg a püspökök, meg felvigyázók, és ezek mind munkaterületek, működési területek, de mi rangokat csináltunk belőlük.
3: Number five.
4: Ötödik.
3: The world teaches us that we should stand up, we should step out, we should lead.
4: A világ arra tanít minket, hogy meg kell próbálnunk előre törni, vezetővé válni, kiemelkedni.
3: The king has taught us that we should seek to serve.
4: A király arra tanított, hogy meg kell, hogy törekednünk kell a szolgálatra.
3: Amen. Jesus says, I am your master, and you say correctly.
4: Azt mondta Jézus, én a mesteretek vagyok, jól mondjátok.
3: Yet I have not come to lead, I've come to serve.
4: Mégsem azért jöttem, hogy vezessek, hanem hogy szolgáljak.
3: Amen. And imagine the king of the universe who created all things and holds all things together.
4: Képzeljétek el, hogy az univerzum királya, aki mindent teremtett és mindent összetart.
3: Kneeled down and washed the feet of his disciples.
4: Letérdelt és megmosta a tanítványok lábát.
3: That was much more than just an act. That was a statement throughout the generations to his church.
4: Ez nem csupán egy cselekedet volt, hanem egy kijelentés, egy nyilatkozat az korszakokon át majd élő egyházhoz.
3: And as we look into the mirror of God's law,
4: és ahogy belenézünk Isten törvényének a tükrébe,
3: we see that the greatest is the servant.
4: Azt látjuk, hogy a szolga a legnagyobb.
3: How servant motivated are we on a scale of 1 to 5?
4: Mennyire vagyunk motiválva a szolgálatra egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
3: Number 6.
4: Hatos.
3: The world is given authority that we should rule and rule over one another.
4: A világban azért adnak hatalmat az embereknek, hogy egymáson uralkodni tudjanak.
3: The king has given us authority that we may serve.
4: A király szolgálatra adott nekünk hatalmat.
3: Amen.
4: Amen.
3: So, unlike the world, the kingdom is very different.
4: Tehát a Isten királysága egészen más, mint a világ.
3: In the world, you work for you, he works for him, everyone works for someone, and if I'm the boss, you work for me. That's the spirit, the attitude.
4: A világban olyan szellemben, olyan hozzáállással élnek az emberek, hogy mindenki dolgozik valakinek, vagy valaki alatt valakinek a beosztottja. Ha én főnök vagyok, akkor te alám tartozol, stb.
3: But in the kingdom we realize that authority has been given unto us to serve.
4: De a királyságban felismerjük, hogy arra kaptunk hatalmat, hogy szolgáljuk.
3: So as our attitude as leaders or in the marketplace, in business, wherever we may be.
4: Tehát nekünk is, ha vezetők vagyunk, valahol egy világi munkahelyen, egy vállalkozásban, azzal a hozzáállással kell ezt tennünk.
3: Our attitude is not you work for me, our attitude is I'm here to work for you.
4: Hogy te dolgozol nekem, tehát a főnök nem így állhat hozzá, hogy te dolgozol nekem, hanem hogy én azért vagyok itt, hogy érted dolgozzak, segítselek.
3: Now obviously there's very clear lines of responsibility and authority. I am not trying to take away from any of the importance of that.
4: Tehát nem próbálom én most csökkenteni a fontosságát annak, hogy különböző rangokba, beosztásokba dolgoznak az emberek különböző felelősségi körökkel.
3: What I'm addressing is the spirit behind that.
4: Én arról beszélek, hogy milyen szellemmel csinálják ezt.
3: And have you ever worked for someone?
4: Voltál már valakinek beosztottja?
3: Who had the attitude of you work for me?
4: Akinek az volt a hozzáállása, hogy te értem dolgozol itt?
3: You're here for me.
4: Értem vagy itt.
3: Right? Very different than working for a leader who has an attitude, an understanding of kingdom authority.
4: Ez egész más, mint egy olyan főnöknek dolgozni, aki érti a királyságbeli tekintélynek a működését.
3: Some of my first jobs as a young lieutenant, as a believer, and as a young officer.
4: Amikor még fiatal őrnagy voltam és első munkahelyemen voltam, fiatal hívőként.
3: As I stumbled through learning and trying to apply this principle.
4: Ahogy megpróbáltam átküzdködni magam és megtanulni élni ebben az alapelvben.
3: I started trying to use the position, the authority I had to help solve the problems of the people I was responsible for.
4: Elkezdtem a tekintélyemet, ami a munkahelyemmel együtt járt, arra használni, hogy megpróbáljak segíteni, megoldani a velem dolgozó emberek problémáit.
3: And I saw the incredible power of God's work, word as it worked.
4: És láttam, hogy milyen hihetetlen ereje van Isten szavának, amikor működik.
3: I was promoted very, very quickly over a period of years.
4: Néhány év alatt nagyon gyorsan léptettek elő sorban.
3: Not because I'm a smart guy, because I'm not.
4: Nem azért, mert annyira jó fej meg okos vagyok, mert nem.
3: But because of God's favor.
4: Hanem Isten jó indulata miatt.
3: Amen. By the time I was a captain,
4: mire kapitány lettem,
3: everyone around me at the same level was 20 years older than I was.
4: Mindenki, aki rangban velem egyenlő volt, 20 évvel öregebb volt, mint én.
3: I was promoted quicker to that position than anyone else, I think, in the history of the organization.
4: Sokkal gyorsabban jutottam el erre a rangra, mint szerintem a szervezet történetében bárki előtt.
3: I'm not saying that to say, oh, look at me.
4: Nem azt akarom ezzel mondani, értsétek jól, hogy most kezdjetek itt tapsolni nekem, hogy milyen ügyes vagyok.
3: I'm telling you that because God's word is it works.
4: Hanem azért mondom el, mert Isten szava működik.
3: And I believe God loves to promote his children.
4: És én hiszem, hogy Isten szereti a gyermekeit előléptetni.
3: He loves to exalt a humble heart.
4: Nagyon szereti felmagasztalni az alázatos szíveket.
3: But it's sometimes rare and hard to find in the body.
4: Néha nehéz a testben ilyet találni.
3: So we have to work on this.
4: Tehát dolgoznunk kell rajta.
3: Amen? So on a scale of 1 to 5.
4: Tehát ez is egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hol vagy ebben?
3: Where is our kingdom thinking on this?
4: Hol tartunk a királyságos gondolkodásban ezen a területen?
3: Number 7.
4: Hetes.
3: The world's taught us that we are to work to be exalted. It's a dog eat dog, climb the ladder. I was a captain.
4: Mire kapitány lettem?
3: Everyone around me at the same level was 20 years older than I was.
4: Mindenki, aki rangban velem egyenlő volt, 20 évvel öregebb volt, mint én.
3: I was promoted quicker to that position than anyone else, I think, in the history of the organization.
4: Sokkal gyorsabban jutottam el erre a rangra, mint szerintem a szervezet történetében bárki előtt.
3: I'm not saying that to say, oh, look at me.
4: Nem azt akarom ezzel mondani, értsétek jól, hogy most kezdjetek itt tapsolni nekem, hogy milyen ügyes vagyok.
3: I'm telling you that because God's word is it works.
4: Hanem azért mondom el, mert Isten szava működik.
3: And I believe God loves to promote his children.
4: És én hiszem, hogy Isten szereti a gyermekeit előléptetni.
3: He loves to exalt a humble heart.
4: Nagyon szereti felmagasztalni az alázatos szíveket.
3: But it's sometimes rare and hard to find in the body.
4: Néha nehéz a testben ilyet találni.
3: So we have to work on this.
4: Tehát dolgoznunk kell rajta.
3: Amen? So on a scale of 1 to 5.
4: Tehát ez is egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hol vagy ebben?
3: Where is our kingdom thinking on this?
4: Hol tartunk a királyságos gondolkodásban ezen a területen?
3: Number 7.
4: Hetes.
3: The world's taught us that we are to work to be exalted. It's a dog eat dog, climb the ladder.

0: gritó, "Top Shorty, la que me miran."
1: I'm telling you that because God's word is it works.
0: Hanem azért mondom el, mert Isten szava működik.
1: And I believe God loves to promote his children.
0: És én hiszem, hogy Isten szereti a gyermekeit előléptetni.
1: He loves to exalt a humble heart.
0: Nagyon szereti felmagasztalni az alázatos szíveket.
1: But it's sometimes rare and hard to find in the body.
0: Néha nehéz a testben ilyet találni.
1: So we have to work on this.
0: Tehát dolgoznunk kell rajta.
1: Amen? So on a scale of 1 to 5.
0: Tehát ez is egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hol vagy ebben?
1: Where is our kingdom thinking on these on this?
0: Hol tartunk a királyságos gondolkodásban ezen a területen?
1: Number 7.
0: Hetes.
1: The world's taught us that we are to work to be exalted. It's a dog eat dog, climb the ladder.
0: Tehát a világ királyságában arra tanítanak minket, hogy azért dolgozunk, hogy felemelkedj, ez ilyen kis hal megeszi a nagy halat, ilyen mászál feljebb a ranglétrán.
1: Right? We climb the ladder, and if we need to step over our brother or someone else to climb up to the, oh, that's okay, that's the way the world does it.
0: Tehát a világ szerint ez teljesen rendben van, hogy másznunk kell felfelé a létrán akkor is, hogyha valakikre rá kell közben lépnünk.
1: And it is the way the world does it.
0: És a világ tényleg így is csinálja.
1: It's just not the way the king does it, our king does it.
0: De a mi királyunk nem így csinálja.
1: He does not promote us at the expense of others.
0: Ő nem mások kárára léptet minket előre.
1: Amen. So the king teaches us to humble ourselves and he will exalt us in due time.
0: Tehát menjünk oda Jézushoz, alázzuk meg magunkat előtte, és ő majd felmagasztal minket a kellő időben.
1: Amen. And I can give you many examples of times where I've experienced demotions. Demotions.
0: Nagyon sok alkalmat említhetnék, amikor én is átéltem, hogy inkább lefokoztak, vagy elnyomtak engem.
1: And the Lord just says, there's a time I think to fight. There's a time to appeal and protest or argue. There's a time for that.
0: Tehát, de az Úr megmutatta, hogy nem ilyenkor kell nekem tiltakoznom és szót emelnem, hogy na hát mégse.
1: But more times than not in my life, the Lord says, make no defense for yourself, humble yourself.
0: Tehát a legtöbb esetben azt mondta az Úr, hogy ne védekezzek, hanem alázzam meg magam. Néha mondta csak azt, hogy ne hagyjam magam.
1: And I wish I could say, oh, that was just easy for me. I wish I could say that was easy to do.
0: Tehát bárcsak azt mondhatnám, hogy ez nekem könnyű volt.
1: But it's not easy at all. Some of the hardest things we can possibly do.
0: De nem volt egyáltalán könnyű, talán ez volt a legnehezebb nekem.
1: When I was a major? When I was a captain?
0: Tehát amikor kapitány voltam.
1: I had a fellow chief basically who went into my boss and made a bunch of false accusations that were not true.
0: Volt egy velem körülbelül egy szinten levő másik munkatárs, aki bement a főnökömhez, és mindenféle hamis vádakat mondott ellenem.
1: And I didn't know anything about it.
0: És én nem is tudtam erről az egészről.
1: Till the day my boss called me in, the colonel called me into his office.
0: Addig a napig, amíg a főnököm, aki egy ezredes volt, be nem hívott az irodájába.
1: He didn't ask me for my side of the story.
0: És nem kérdezte meg, hogy a részemről hogy néz ki ez a történet.
1: He just simply said, this is what we're going to do.
0: Hanem csak közölte, hogy mit fog velem csinálni.
1: And he took me out of my position.
0: Kivett a pozícióból.
1: And actually put me under the very leader that went in and made the accusations against me.
0: És pont az alá a vezető alá rakott be, aki a hamis vádakat mondta ellenem.
1: I sat there and I couldn't believe it.
0: Ott ültem és nem hittem a fülemnek.
1: And the first thought was, what could he have possibly went in there and said to cause this?
0: És az első gondolatom az volt, hogy mi a csodát mondhatott neki ez az ember, amitől így járt el velem.
1: And I felt the Spirit of the Lord say, make no defense.
0: És úgy éreztem, hogy az Úr szelleme azt mondta, hogy ne védekezzek.
1: Just humble yourself.
0: Csak alázzam meg magam.
1: So you know what I said?
0: Tudjátok, mit mondtam?
1: I said, sir, that is your decision to make. Thank you very much.
0: Azt mondtam, hogy Uram, csak ezt a döntést kellett hoznia, köszönöm.
1: And I wish I could say I just walked out. No, that was just, oh, hallelujah. Yeah, there's no hallelujahs in that.
0: Tehát bárcsak kisétálhattam volna úgy, hogy közben hallelujázni tudtam volna, de nem tudtam.
1: It was painful. It was excruciating.
0: Ez nagyon fájdalmas volt, alig bírtam ki.
1: Everything in my soul life wanted to cry out and protest and revenge.
0: A lelkemben minden hangosan tiltakozni akart és bosszúért kiáltott.
1: And I wish that I say, okay, I just hung on the cross for 24 hours.
0: És már csak azt mondhatta volna, hogy rendben van, hát 24 órát fügtem a kereszten.
1: I hung on the cross for about 8 months.
0: Nem, körülbelül 8 hónapig fügtem a kereszten.
1: Working for the guy whose false accusations created my demotion and this situation.
0: és aznak az embernek a beosztottjaként dolgoztam, aki okozta az én lefokozásomat, és ez

0: rejtetett.
1: But in due time the Lord says that if you will humble yourself, I will vindicate you, I will exalt you.
0: De az Úr azt mondja, hogy ha megalázod magad a megfelelő idő elteltével, én majd felmagasztalak és igazságot szolgáltatok neked.
1: One day the colonel called me back in his office.
0: Egy nap az ezredes visszahívott az irodájába.
1: And I thought to myself, oh my God, now what?
0: Arra gondoltam, te jó ég, most mi következik?
1: He called me in, he says, I am taking you from that position, I am restoring you back at the branch level, I'm going to restore you back to your position.
0: És azt mondta, hogy kivesz ebből a beosztásból, és visszatesz az eredeti beosztásommal.
1: I have also submitted an application to the command, and I have put in to promote you to the next higher rank, 2 years early.
0: És azt is mondta ez a főnököm, hogy beadott egy kérvényt a parancsnokságnak, hogy még egy a következő lehetséges szintre tehát léptessenek elő.
1: And I was promoted to the rank of major 2 years early.
0: És 2 évvel hamarabb jutottam a magasabb beosztásba, mint lehetett volna.
1: And see, at some point in time, and I don't know all the details.
0: Tudjátok, idő elteltével nem ismerem az összes részletet.
1: The colonel realized what he had done.
0: De rájött az ezredes, hogy mit csinált.
1: He realized that he had listened to one side of the story and drew some incorrect conclusions.
0: Rájött, hogy a történetnek csak az egyik oldalát hallgatta meg, és helytelen következtetéseket vont le.
1: Who's Esther's accuser?
0: Who volt a Haman? Esternek a vádlója. Haman.
1: There's going to be a Haman in every one of our lives, maybe more than one.
0: Mindegyikünk életében lesz egy Haman, sokunknál nem is egy.
1: Haman, yeah. And at the end, we have to let the Lord deal with him. We're not to raise up our hand against him.
0: És a végén engednünk el, hogy az Úr bánjon el vele. Mi feltesszük a kezünket.
1: Amen. David was demoted by Saul.
0: Dávidot is lefokozta Saul.
1: And he went from captains of thousands to a captain of a thousand.
0: Több ezer ember vezetője helyett lett egy ezer ember vezetője.
1: But David fought and worked to keep his heart humble and let God do vindicate and exalt in his due time.
0: De Dávid tovább dolgozott, megalázta a szívét Isten előtt, és engedte, hogy majd ő magasztalja őt fel a megfelelő időben.
1: Amen. And in the end the colonel saw whatever he saw and he was so impressed with the response, the attitude that he saw come out of me, that he promoted me 2 years early to the next grade.
0: Tehát nem tudni, ugye, hogy az ezredes hogy látta ezt, de annyira jó hatást gyakorolt rá az én viselkedésem és hozzáállásom ebben a helyzetben, hogy 2 évvel korábban léptetett még előbbre, mint lehetett volna.
1: Amen. Number 8. The world says, you look to your own interests. Take care of number 1.
0: A világ azt mondja, hogy a saját érdekeiddel foglalkoz, te legyél az első.
1: The king teaches us to not look upon ourselves primarily, but look to the concerns and the needs of others first.
0: A király arra tanít minket, hogy elsősorban ne a saját érdekeinkkel foglalkozzunk, hanem mások ügyeit próbáljuk intézni.
1: Amen? Where do we, on a scale of 1 to 5, where are we at? Are we more focused on what's in it for me or me? Or are we more focused and more sensitive to the needs and situations around us?
0: Hol vagyunk egy 1-től 5-ig terjedő skálán ebben a dologban? Leginkább a minket illető, a nekünk fontos dolgokkal foglalkozunk, vagy a mások dolgai érdekelnek minket jobban?
1: Again, no condemnation if you're a 1 or 2 and you need lots of work.
0: Újra mondom, hogy ne érez kárhoztatást, hogyha te 1-es vagy 2-es vagy ezen a listán, csak sokat kell dolgoztod ezen az ügyen.
1: The Lord understands and knows that we all need lots of work.
0: Az Úr tudja és érti, hogy mindannyiunkon még sok mindent kell elintéznie.
1: This is just trying to help us to see where we need to focus our attention and our prayers, where we need the most help.
0: Ez a tanítás csak rá akarja irányítani a figyelmünket, hogy melyek azok a területek, ahol többet kell dolgoznunk, többet kell imádkoznunk, ahol több segítségre van szükségünk.
1: Amen. And sometimes we sort these things out in our relationships and even in our marriages.
0: Néha ezeket a dolgokat a kapcsolatainkban, a házasságainkban kell valahogy helyrehoznunk, megbirkóznunk.
1: My wife is much, much, much more sensitive to the needs of others than am I.
0: A feleségem sokkal érzékenyebb mások szükségeire, mint én.
1: Amen? I'm busy focusing on the next mountain I need to climb and master.
0: Én engem túlzottan leköt, hogy arra a következő hegyre koncentrálok, amit meg kell másznom, amit le kell győznem.
1: But the Lord has her in my life so that she helps me to be much more sensitive and aware of the needs and the situations and what's going on around me.
0: De az Úr megáldott engem ezzel a feleséggel, aki sokkal figyelmesebb, jobban észreveszi azokat a helyzeteket, dolgokat, amik körülöttem zajlanak.
1: So the way I personally am working this number 8.
0: Tehát én személyesen ezt a 8-as pontot úgy dolgozom fel.
1: As I look to my wife to help me.
0: Hogy a feleségemtől várom a segítséget ebben.
1: Amen. And again, that's why we have relationships and marriages and all that, is that it all helps us to be conformed to the image of Christ and take on the attitudes of the King.
0: És valóban mindannyiunk életében a kapcsolatok és a házasság segít abban, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Krisztushoz és egyre krisztusibbak legyünk.
1: Number 9.
0: 9-es.
1: The world's taught us that we should want to receive much.
0: A világ arra tanít minket, hogy arra kell törekednünk, hogy sokat kapjunk.
1: Anything I can get, the more I can get, the better.
0: Minél több dologhoz juthatok, annál jobb.
1: Right? But the King has taught us, if you want much, you must give much.
0: De a király azt tanítja, hogy ha sokat akarsz, akkor adj sokat.
1: And I believe that the place of abundance the Lord wants us all to live as His children.
0: És én hiszem, hogy a bőségnek az a szintje, amelyben Isten minket, mint az ő gyermekeit akar éltetni.
1: Is that we prosper.
0: Az az, hogy valóban bővölködjünk.
1: Which means,
0: ez azt jelenti,
1: that all of our needs are met,
0: hogy be van töltve minden szükségünk,
1: and we have enough left over so that we can be a blessing and be used by the Lord as a blessing to others.
0: És marad még elegünk ahhoz, hogy az Úr arra használhasson minket, hogy másoknak áldást hozzunk.
1: Amen?
0: Amen.
1: I'm not opposed to believers who may have a big house or a new car. That isn't so much my concern.
0: Én nem aggódom azért, engem nekem nem probléma, hogy a hívőknek nagy házaik és új autóik vannak.
1: Okay, we can have possessions as long as our possessions do not have hold us.
0: Lehetnek dolgaink egész addig, amíg nem ezek a dolgok birtokolnak minket.
1: But I don't believe in this hyper materialistic prosperity gospel that is common in many parts of the body of Christ.
0: De nem hiszek abban a szuperanyagias bővölködés evangéliumban, ami Krisztus testének sok részében eluralkodott.
1: Because that's not modeled in Christ the King.
0: Mert Krisztus a király nem ezt mutatta be nekünk.
1: Would you agree as we look at his life, every need was met?
0: Észrevettétek, ahogy megvizsgáltátok ugye az életét, hogy minden szükségebe volt töltve.
1: And he always seemed to have enough abundance to be a blessing wherever he went.
0: És úgy tűnik, hogy mindig elég bőségben volt ahhoz, míg maradt neki elég ahhoz, hogy bárhova ment, áldás tudjon lenni.
1: But Jesus said, life is not the accumulation of material things.
0: De azt mondta Jézus, hogy az élet nem az anyagi dolgok felhalmozásából áll.
1: That's not what's important.
0: Nem ez a fontos.
1: What's important is what we're able to do and how we're able to affect and influence the lives of others.
0: Az a lényeg, hogy mit tudunk tenni, és hogyan tudjuk pozitívan befolyásolni mások életét.
1: Amen? To me, the latest 500 series BMW.
0: Számomra a legutolsóbb szériás, legújabb szériás BMW.
1: Is not as important as that email that I got an hour ago.
0: Nem olyan fontos, mint az email, amit egy órája kaptam.
1: Of a life that was touched and changed.
0: Mert egy élet meg lett érintve, megváltozott.
1: Amen. That BMW will not go into eternity.
0: A BMW nem fog veled menni az örökké valóságba.
1: But John will.
0: De John igen.
1: Number 10.
0: Akkor 10-es.
1: The world says you make your good deeds known. Let everyone see what I'm doing.
0: A világ azt mondja, hogy mindenki tudjon a jó cselekedeteidről, lássa mindenki.
1: But the King teaches us to keep your good deeds secret.
0: De a király arra tanít, hogy tartsd titokban a jó cselekedeteidet.
1: Amen. He says what you do publicly receives the praise of man.
0: Mert amit nyilvánosan teszel, azért az emberek megdicsérnek.
1: But be careful because that may be the only reward that you will receive.
0: De vigyázz, mert lehet, hogy ez lesz az egyetlen jutalom, amit ezért valaha kapsz.
1: But those things that we do in secret, only the God our Father sees, those things are sure to be rewarded.
0: De az biztos, hogy azokért a dolgokért, amiket úgy teszünk, hogy csak az Atyánk látja, azokért meg fog minket jutalmazni.
1: Amen. So as I said before, if you're fasting,
0: tehát ahogy korábban már mondtam, ha böjtölsz,
1: put a toothpick in your mouth.
0: Akkor tegyél egy fogpiszkálót a szádba.
1: You don't need to let everyone in the world know you're fasting.
0: Ne tudja senki, hogy böjtölsz.
1: Now I don't want to take any of these principles too far to some sort of extreme.
0: Ezeknek a tételeknek, amiket itt felsorolok, egyikét sem akarom nagyon szélsőséges távlatokba vinni.
1: I want us to capture the spirit of the kingdom.
0: Én csak azt szeretném, hogyha a királyság szellemét ragadnánk meg.
1: The thinking of the king.
0: A király gondolkodását.
1: Amen. And that will bring proper perspective and proper balance, I believe, to everything we talk about.
0: És én hiszem, hogy ez minden dolgot, amiről beszélünk, a megfelelő távlatba, a megfelelő egyensúlyba hoz.
1: Because it's possible even to take that and say, well, whatever you do in secret should be, I mean, whatever we do should be done in secret, and then make that some sort of a legalistic thing.
0: Mert még ebből a dologból is lehet törvényt csinálni, hogy minden jó cselekedetünket feltétlenül és csak is titokban vihetjük véghez.
1: Amen. We could even take things like this. We could even be proud in our humility.
0: És akkor még az előbb-utóbb büszkék leszünk az alázatunkra.
1: So it's important that we capture the spirit of this and not the spirit of the law, not the letter of the law.
0: És nagyon fontos, hogy ennek a szellemét, tehát a törvénynek a szellemét ragadjuk meg, és ne a szavait.
1: In fact, this has got nothing to do with the letter law. All of this is about a kingdom way of thinking and perceiving.
0: Igazából ennek az egésznek semmi köze a törvény betűjéhez, ez az egész csak a királyságbeli hozzáálláshoz, gondolkodáshoz, távlathoz kapcsolódik.
1: The world and 100 million movies and books.
0: A világ a könyvek és filmek százaiban
1: has taught us that love is a feeling and it is conditional.
0: Arra tanított minket, hogy a szeretet az egy érzelem és feltételekhez kötődik.
1: But Jesus the King teaches us that love is not a feeling, it is a commitment.
0: De Jézus a király arra tanít minket, hogy a szeretet nem érzés, hanem elkötelezettség.
1: Amen. And it is unconditional.
0: És feltételek nélküli.
1: Jesus didn't go to the cross because he felt like it.
0: Jézus nem azért ment a keresztre, mert kedve volt hozzá.
1: Imagine being praying in such travail that blood vessels begin to break and you begin to sweat blood.
0: Képzeljétek el, hogy valaki akkora gyötrelmekkel imádkozik, hogy a vér edényei megrepednek és vércseppek jönnek ki a bőrén.
1: Father, if it's possible, let this cup pass from me.
0: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár.
1: Now here comes love speaking. Now next will be love speaking.
0: És a következő mondat a szeretet beszéde.
1: Nevertheless, not my will, your will be done.
0: Mindazáltal ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te.
1: See, Jesus, love is a commitment. It's not based on feelings.
0: Tudjátok, Jézusnak a szeretete az egy elkötelezettség, nem érzelmeken alapszik.
1: My wife and I are almost been married almost 30 years.
0: A feleségemmel már majdnem 30 éve vagyunk házasok.
1: And I don't feel the romance like I did in our first year of marriage.
0: Tehát nem vagyok jelenleg olyan lángolóan szerelmes, mint a házasság
1: után. Feelings come and go.
0: Tehát az érzések jönnek és mennek.
1: Sometimes I feel real good.
0: Néha tényleg nagyon jól érzem magam.
1: Sometimes I don't.
0: Néha nem.
1: Sometimes I feel really, really wonderful about my wife.
0: Néha valóban csodálatos érzéseim vannak a feleségemmel kapcsolatban.
1: There's other times where I feel so angry that I don't know what to do with myself.
0: De néha meg annyira haragos vagyok, hogy nem is tudom, mit tegyek magammal.
1: But that doesn't change love.
0: De ez nem változtatja meg a szeretetet.
1: We are committed.
0: Hiszen az elkötelezettség megmarad.
1: Unconditionally committed.
0: Méghozzá feltétel nélkül.
1: Amen? And that's how we're to love one another.
0: Ezt jelenti egymás szeretése.
1: As he has loved us.
0: Ahogyan ő szeretett minket.
1: He loved us when we were good.
0: Szeretett minket, amikor jók voltunk.
1: He loved us when we were bad.
0: És amikor rosszak voltunk.
1: He loves us when we're ugly.
0: Szeret minket, amikor csúnyák vagyunk.
1: He loves us in good times and bad.
0: Szeret minket jó pillanatainkban és rosszakban.
1: His love never changes.
0: Az ő szeretete soha nem változik.
1: Amen.
0: Amen.
1: But the world has been powerfully trying to change the way we think.
0: A világ erőteljesen megpróbálta megváltoztatni a gondolkodásunkat.
1: And cause even believers in churches to believe.
0: Mert még a gyülekezetbe járó hívők is azt hiszik.
1: That it's all about me being happy.
0: Hogy az egész arról szól, hogy én boldog legyek.
1: And marriages, Christian marriages break up because I'm not happy.
0: És keresztény házasságok is bomlanak fel azért, mert nem vagyok boldog.
1: Amen. That's just not kingdom thinking.
0: De ez nem a királyságos gondolkodás.
1: If we think we're going to run off into another relationships and find happiness forever there.
0: Hogyha azt gondoljuk, hogyha elszaladunk egy másik kapcsolatba, és ott majd megtaláljuk mindörökre a boldogságot,
1: we are certainly deceiving ourselves.
0: Akkor biztos, hogy megtévesztjük magunkat.
1: There's a saying in the English that the grass is not always greener on the other side, in the next yard.
0: Igen, ugye van angolul is, a magyarul is mondják, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb.
1: It may look greener until you get there and you realize it's just the same grass.
0: Lehet, hogy zöldebbnek látszik, amíg oda nem mész, de ha oda mész, rájössz, hogy ugyanolyan az a fű is.
1: And the fact is, no relationship, no marriage can satisfy everything that God has placed in our hearts. the longings that he's placed in our hearts.
0: Igazából nincs olyan kapcsolat és házasság, ami minden olyan vágyat kielégíthetne a szívünkben, amit Isten belehelyezett.
1: Only the Lord himself can satisfy those deep, deep things.
0: Csak az Úr az, aki ezeket a nagyon mély dolgokat meg tudja elégíteni bennünk.
1: So in the interim we learn kingdom love. We must learn and practice kingdom love.
0: Tehát meg kell tanulnunk és gyakorolnunk kell a királyságbeli szeretetet.
1: We unconditionally love each other no matter how we feel.
0: Feltétel nélkül szeretjük egymást, akárhogyan is érzünk.
1: Number 12.
0: 12-es.
1: In the world love grows cold, but in the kingdom love never fails.
0: A világban meghidegszik a szeretet, kihűl, de a királyságban soha nem múlik el.
1: And again, no condemnation.
0: Ez sem károsztatással mondjuk.
1: If you've had failed relationships.
0: Hogyha kudarcot vallottál kapcsolatokban.
1: The last thing I wish on anyone that has ever experienced the pain of a divorce.
0: Nagyon jó lenne, kívánnám, hogy senki soha ne élje át a válás fájdalmát.
1: Is condemnation.
0: Mert hogyha ez megtörténik, akkor kárhoztatást is érzünk ugyanakkor.
1: Most of us do a good enough job of beating ourselves up.
0: A legtöbben nagyon jól tudjuk magunkat ostorozni.
1: We don't need help from pastors.
0: Nem nincs szükségünk a pásztorok segítségére ehhez.
1: Amen. But we do need to look at God's word and look in the mirror of his law of liberty.
0: De bele kell néznünk Isten beszédébe és a szabadság törvényébe.
1: Assess for ourselves where we are weak. Assess for ourselves where we are weak.
0: Tehát értékeljük fel önmagunkban, hogy hol vagyunk gyengék.
1: And then commit to the Lord and ask for his help to help us grow and mature in those areas.
0: És utána kötelezzük el magunknak, adjuk át magunkat az Úrnak, hogy ő egészítsen ki minket, neveljen meg, érleljen meg minket ott, ahol kell.
1: Like the Apostle Paul says, okay, we have to forget the things which are behind us, we can't change history.
0: Ahogyan Pál apostol mondta, felejtsük el a mögöttünk levő dolgokat, a múltat úgysem tudjuk megváltoztatni.
1: But we can learn from it and we can move forward.
0: De tanulhatunk belőle és mehetünk előre fele.
1: Number 13.
0: 13-as.
1: But of course the world teaches us very well that we are to hate our enemies.
0: Természetesen a világ nagyon ügyesen tanít minket arra, hogy gyűlöljük az ellenségeinket.
1: But the Lord has taught us that we are to love and in fact to bless our enemies.
0: De az Úr arra tanított, hogy szeressük, sőt áldjuk az ellenségeinket.
1: Now again I want to make this realistic to us.
0: Szeretném ezt is valószerűvé tenni az életünkben.
1: That's not an easy thing to do.
0: Ezt nem könnyű megtenni.
1: In fact I believe that it's actually an impossible thing to do.
0: Sőt, én azt gondolom magam részéről, hogy ezt lehetetlen megtenni.
1: The only person that has ever done it.
0: Az egyetlen ember vagy személy, aki ezt valaha megtette.
1: Is Jesus Christ himself.
0: Az maga Jézus Krisztus volt.
1: No one else has been able to do this.
0: Senki más nem volt erre képes.
1: And it is the only by the power of his life living in us that we can possibly do it as well.
0: És csak az ő bennünk levő életének az erejével vagyunk képesek ezt megtenni.
1: To say it another way.
0: Hogy másképp mondva.
1: It is impossible for me in my own soulish strength to love my enemies.
0: Lehetetlen, hogy én a magam lelki erejével szeressem az ellenségeimet.
1: It is only possible as I look to trust in, believe in the power of the love of God shed abroad in my heart.
0: Csak akkor lehetséges ez, hogyha én Istennek a szívembe töltött szeretetének az erejére hagyatkozom, abban hiszem, abban bízom, attól várom, hogy ezt meg tudjam tenni.
1: Amen. In other words, Lord, I can't love them, but you can love them, and I need your love working through me.
0: Azt kell mondanom, hogy Uram, én nem tudom őket szeretni, de te igen, és arra van szükségem, hogy a te szereteted működjön rajtam keresztül.
1: Like most of us, I think in this room, we've been wounded, we've been betrayed, we've been hurt by others.
0: Azt gondolom, hogy ebben a teremben a legtöbben olyanok vagyunk, akiket már valakik megbántottak, megsértettek az életben.
1: Amen? Unless you are a baby in your mother's arms,
0: hogyha nem csecsemő vagy az anyukád karjában,
1: you've probably been around long, lived long enough to have been wounded.
0: Akkor valószínűleg már elég régen élsz ahhoz, hogy már kaptál sebeket.
1: But God has given us the power to forgive.
0: De Isten megadta nekünk az erőt a megbocsátásra.
1: The power to love even our enemies, even those that have wronged us.
0: Az erőt ahhoz, hogy szeressük még ellenségeinket is, azaz azokat, akik kárt okoztak nekünk.
1: Now again, I don't believe that in most instances this can just be done in 60 seconds.
0: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ösztönből ezt nem tudjuk 60 másodpercen belül megtenni.
1: Sometimes the battle will rage in our souls for a day or a month or a year.
0: Néha egy napig, vagy egy hónapig, vagy egy évig dúl a lelkünkben a csata.
1: But in the end we will get the victory if we persist.
0: De végül is, hogyha kitartunk, akkor győzünk.
1: Amen? In pastoral ministries I've seen a lot of hurt marriages.
0: Pásztori szolgálatban nagyon sokat láttam ezt házasságban.
1: Just to give you an idea.
0: Csak hogy elképzelésetek legyen erről.
1: If a man or a woman in a marriage has been wounded by marital infidelity.
0: Hogyha egy férfi vagy egy nő sérelmeket szenvedett a házasságban a másik hűtlensége miatt.
1: It's usually on average takes about 1 to 2 years before they heal.
0: Átlagban 1-2 év kell a gyógyuláshoz.
1: Amen. Why am I saying that?
0: Mert mondom ezt.
1: I want us to have a realistic understanding of these things.
0: Mert valószerűen kell értenünk ezeket a dolgokat.
1: When the Lord says forgive.
0: Azt mondja az Úr, bocsáss meg.
1: He says love your enemies.
0: Azt mondja, szeresd az ellenségedet.
1: He understands that that's not a I just flip a switch and it's done.
0: De tudja, hogy ezt egy csettintéssel nem lehet elintézni.
1: It's going to take some time for my soul to work through this.
0: A lelkemnek időre van szüksége ahhoz, hogy végig dolgozza magát ezeken az eseteken.
1: And the Lord who made us understands that.
0: És az Úr érti ezt, ő alkotott minket.
1: Amen? So I tell a grieving person who's experienced a deep wound, I says, this is going to be painful, but you'll make it through. May take a year or two, but you will make it through.
0: Azt szoktam mondani a nagyon szenvedő, nagyon megsebzett embereknek, hogy tudom, hogy ez nehéz, és el fog telni egy idő. Lehet, hogy 1-2 év is beletelik, de sikerülni fog, és a végén jól jössz ki.
1: Now, if you've been harboring some deep wound or something for too long a period of time,
0: hogyha már az ember nagyon régen dédelget magában egy sebet,
1: then I would challenge you to say there's something wrong.
0: Akkor én megpróbálnám, megkísérelném azt mondani, hogy valamit nem jól csináltál.
1: And we need to seriously seek the Lord as to what is the problem.
0: Tehát keresnünk kell az Urat, hogy mutassa meg, hogy mi a probléma itt.
1: The Lord, even the Lord gave time limits in Scripture for times limits to grieve and to mourn.
0: Még az Úr is az írásokban is megadta az idő határait a gyásznak is és a bánkódásnak.
1: Yeah? He understood the need that you need. We need time. Our soul needs time.
0: Tudta, hogy a lelkünknek időre van szüksége.
1: But he put a time limit on it.
0: De azért mégiscsak kell, annak legyen egy határa.
1: And sometimes we have to do the same thing.
0: És néha nekünk is ugyanezt kell tennünk.
1: Because there comes a point in a time where enough is enough. We have to let it go.
0: Mert eljön az idő, eljön a pillanat, amikor azt kell mondanunk, hogy ami elég, az elég, és el kell engednünk.
1: Because it will not get better with more time.
0: Mert ha telik az idő, ettől nem lesz jobb.
1: Amen? Number 14.
0: 14-es.
1: The world teaches us to seek revenge.
0: A világ arra tanít, hogy törekedjünk a bosszúra.
1: Of course, the king teaches us to forgive because we have been forgiven.
0: De a királyság azt tanítja, a király, hogy bocsáss meg, mert te is bocsánatot nyertél.
1: Now, I believe that the Lord has put some very eternal things in our hearts, in our spirit.
0: Én azt gondolom, hogy az Úr elhelyezett örökkévaló dolgokat a szívünkben, a szellemünkben.
1: One of them is a sense of justice.
0: Az egyik az igazságérzet.
1: We long, our hearts long for injustice to be dealt with.
0: A szívünk vágyódik arra, hogy le legyen számolva az igazságtalansággal.
1: Amen? And that day is coming.
0: És jön ez a nap.
1: But the Lord says to us, vengeance, or I should say, justice belongs to me and me alone, not to you.
0: De az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszú állása, vagy enyém az igazságszolgáltatás, nem a tietek.
1: So our job is not to take vengeance or revenge into our hands, but to leave it to the Lord and trust him to the day of his justice and his judgment.
0: Tehát nem az a dolgunk, hogy a kezünkbe vegyük a dolgokat, és mi álljunk bosszút, vagy mi szolgáltassunk igazságot, hanem át kell adnunk az Úrnak ezeket a dolgokat, rábízni, hogy majd az ő pillanatában, napján meghozza az ítéletet.
1: There is a day coming in which the righteous king will make all things right.
0: Mert jön a nap, amikor az igazságos király mindent helyre fog tenni.
1: Amen? Now we forgive, why? Because we have been forgiven ourselves.
0: Tehát mi megbocsátunk, de miért? Azért, mert mi is bocsánatot nyertünk.
1: We remember the parable of the king who forgives the vast debt of his servant.
0: Emlékszünk arra a példázatra a királyról, aki a szolgájának a hatalmas adósságát elengedte, vagy megbocsátotta.
1: And then the servant turns right around and grabs his brother by the neck who owes him just a small little debt.
0: És utána ez a szolga a következő kanyarban már nyakon ragadja a szolgatársát, aki egy nagyon pici összeggel tartozik neki.
1: Amen. And that's the way the Lord sees it. Jesus told that parable so that we would understand how he thinks and how the Father thinks.
0: Az Úr így látja ezeket a dolgokat, azért mondta el ezt a példázatot, hogy lássuk, hogy mi az ő véleménye erről, ő hogyan jár el ezekben a dolgokban.
1: Just a few weeks ago I had heard my brother has an orchard of 300,000 trees.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, van egy testvérem, akinek van egy 3000 fából álló gyümölcsöse.
1: And a few weeks ago I had heard that someone had broken into his barn and stolen about 3000 euros worth of his of tools and equipment.
0: Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy valaki a szerszámos csűrébe betört, és elrabolt körülbelül 3000 euró értékű szerszámot.
1: And my first response was anger.
0: A harag volt az első reakció.
1: Revenge.
0: Álljunk bosszút.
1: Who is this dirtbag, this person that would do something like this?
0: Ki ez a szemétláda, aki ilyet merészel tenni?
1: Oh, if I only can get my hands around their neck.
0: Bárcsak megragadhatnám a nyakát.
1: Right? That was my first feeling.
0: Ez az első érzés.
1: My second feeling, my second thought.
0: A második gondolatom az volt.
1: Was the Lord reminded me when I was 16 years old and how I broke into someone's house and stole from them.
0: What was it?
1: He reminded me when I was 16 years old and I had broken into someone's house and stole from them.
0: De emlékezetett az úr, hogy amikor 16 éves voltam, én is betörtem valakihez és elloptam valamit.
1: And I was almost immediately able to bring those first feelings and reactions under containment, under control.
0: És azonnal szinte uralmam alá tudtam venni az első érzelmeimet és indulataimat.
1: To forgive.
0: Hogy megbocsássak.
1: Why?
0: Miért?
1: Because I reflected upon what I was forgiven.
0: Mert arra gondoltam, hogy én miért kaptam bocsánatot, mire kaptam.
1: Amen? I'm pretty sure there's no one in this room that can hold any debts or any grudges or any unforgiveness towards anyone else for any reason whatsoever.
0: Én biztos vagyok szinte benne, hogy ebben a teremben nincs olyan ember, aki jogszerűen ragaszkodhatna bármiféle bosszú szándékához, vagy igen, visszavágási szándékához valami miatt, amit tettek ellenem.
1: If we first reflect upon what the Lord has forgiven us.
0: Hogyha átgondoljuk azt, hogy az Úr mit bocsátott meg nekünk.
1: So on a scale of 1 to 5, where are we at in terms of forgiveness?
0: Tehát hol vagyunk a megbocsátás témájában egy 1-től 5-ig terjedő skálán?
1: Is there anyone we're holding unforgiveness towards?
0: Valaki, aki felé nem bocsátottunk még meg?
1: Are we holding unforgiveness towards God?
0: Esetleg nem bocsátottunk meg Istennek?
1: Are we holding unforgiveness towards someone who's wronged us?
0: Talán valakinek nem bocsátottunk meg, aki ártott nekünk?
1: Are we holding unforgiveness towards ourselves?
0: Lehet, hogy magunknak nem bocsátottunk meg valamit.
1: Sometimes we can't forgive ourselves, and that's the problem.
0: Néha az a probléma, hogy magunknak nem tudunk megbocsátani.
1: Amen. Number 15. 15-ös. There's only 18, I'm almost done.
0: Már csak 18 van, és akkor már majdnem vége van.
1: The world teaches us that we cover our mistakes.
0: A világ arra tanít, hogy fedjük el a hibáinkat.
1: But the kingdom teaches us that we quickly confess our faults.
0: De a királyság arra tanít, hogy gyorsan valljuk meg a bűneinket, hibáinkat.
1: I don't know about you, but my first natural response is I make excuses. My tendency
0: is to make
1: excuses.
0: Nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nekem az a természet szerinti hajlamom, hogy először is mentségeket keresek.
1: I'm no five on this one. I'm no five on the scale.
0: Én nem ötös vagyok ebben a témában.
1: But I'm working on it.
0: De dolgozom rajta.
1: You know, sometimes it's just a matter of just holding my mouth shut.
0: Néha egyszerűen csak az kell hozzá, hogy befogjam a számat.
1: And not making a defense for myself.
0: És ne védekezzek.
1: Until my feelings calm down and I can humble myself and then confess more freely.
0: Amíg le nem dőlnek a védő falaim és nem tudom könnyen megalázni magam és megvallani.
1: But as a community of believers. As a community of believers,
0: de mint hívő közösség,
1: we should have an environment in which we are free to confess our weaknesses, our limitations, our faults one to another without condemnation.
0: Ennek olyan közegnek kell lennie, ahol kárhoztatási érzés nélkül megvallhatjuk egymásnak a hibáinkat, a hiányosságainkat, a gyengeségeinket.
1: Amen. I don't know about you, but when I hear someone confess their faults or weaknesses, that doesn't cause me to judge them. In fact, all the more so, I feel connected to them. I feel the transparency makes you feel closer.
0: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor valaki nekem megvallja valamilyen gyengeségét vagy hibáját, akkor hát bennem egyáltalán nem a kárhoztatás jön fel, hanem inkább jobban tudok azonosulni az illetővel, közelebb érzem magamhoz, mert egy ilyen átlátszóság jön létre köztünk.
1: Number 16. The world teaches us, you must believe many things, you must believe that most things are impossible.
0: A világ arra tanít minket, hogy a legtöbb dologról azt kell hinned, hogy ez lehetetlen.
1: But the king teaches us that we believe that we are to believe that all things are possible.
0: A király arra tanít, hogy Istennel minden lehetséges, ezt kell hinnünk.
1: Amen. So on a scale of 1 to 5.
0: Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán.
1: Do we see life challenges or do we see in life problems or do we see life opportunities?
0: Az életnek a kihívásait és problémáit látjuk, vagy az élet lehetőségeit?
1: Is everything a problem without a solution?
0: Minden probléma csupán megoldás nélkül.
1: Or does every problem in itself contain within itself it's an answer that the Lord will provide?
0: Vagy már a problémák magukban tartalmazzák azokat a válaszokat, amiket az Úr ad rájuk?
1: To say it another way, are we pessimistic or are we optimistic?
0: Más szóval, pessimisták vagyunk vagy optimisták?
1: Are we always whining and complaining?
0: Mindig nyöszörgünk és panaszkodunk?
1: Are we always positive with God's positive confession, His word in our mouth?
0: Vagy mindig pozitívak vagyunk és Istennek a pozitív megvallásai vannak a szánkban?
1: Where are you in a scale to 1 to 5?
0: Hol vagy ebben a témában egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Number 17. I know best, and this really goes to the very heart of the knowledge of good and evil in the tree of life.
0: Ez a dolog nagyon kötődik a jó és gonosz tudásának a fájához és az ezzel kapcsolatos kapcsolatunkhoz.
1: Goes to the very heart of the first Adam versus the last Adam.
0: Tehát nagyon nagy a különbség az első Ádám és az utolsó Ádám között ebben, hogy én tudom a legjobban.
1: Because the first Adam, our fallen nature, knows what's best and wants to control our own lives.
0: Mert az első Ádámnak a bukott természete azt mondja, hogy én tudom a legjobban, én akarom irányítani az életemet.
1: But the last Adam, and we are in Christ, the last Adam, is a spirit of teachability, knowing and trusting God knows best and is in control of all things.
0: De az utolsó Ádám, azaz Krisztus, akiben mi vagyunk, azt mondja, hogy mi taníthatóak vagyunk, bízunk abban, hogy Isten tudja, mi a legjobb számunkra, és ő irányítja az életünket.
1: Amen. Where are we on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagyunk ebben egy 1-től 5-ig terjedő listán?
1: Of letting go and letting God control our lives.
0: Mennyire tudjuk kiengedni a gyeplőt a kezünkből, és hagyni Istennek, hogy irányítson.
1: Leading us and guiding us.
0: Hogy vezessen és irányítson minket.
1: In all of life's most important decisions.
0: Az élet összes igazán fontos döntésében.
1: Amen. Because ultimately our lives should reflect this very clearly. We go where the Lord sends us, we do what the Lord calls us to do.
0: Mert végső soron az életünknek ezt kell egyértelműen tükröznie, hogy azt tesszük, amit az Úr mond, és oda megyünk, ahova ő küld.
1: We're not just seeking our own agenda, doing our own thing.
0: Nem csak a saját terveinket próbáljuk megvalósítani, a saját programunkat.
1: And we certainly don't want to wake up one day at the end of our lives.
0: És kétségtelenül az életünk végén nem úgy akarunk egy nap felébredni.
1: And realize that we've been climbing a ladder all our life.
0: Hogy rájövünk, hogy egész életünkben másztunk fölfelé egy létrán.
1: That's leaning against the wrong wall.
0: Ami nem a megfelelő falhoz van támasztva.
1: Many businessmen, what looks in the eyes of the world is successful.
0: Nagyon sok üzletember, aki nagyon sikeresnek számít a világ szemében.
1: End up in destruction. Divorce.
0: Végül tönkre megy.
1: Bankruptcy.
0: Elválik, csődbe megy.
1: And even suicide.
0: Sőt, öngyilkosságot követ el.
1: Because at the end of a life that has been self-controlled and self-governed.
0: Mert az életük végén, amit ők maguk irányítottak.
1: They realize that there is a way that seems right unto a man.
0: Rájönnek, hogy van egy út, ami jónak látszik az ember szemében.
1: But the proverb says, but the way thereof is the way of death.
0: De az út a halálba vezet, mondja a példabeszédek.
1: Man, the ultimate fruit of the knowledge of good and evil and of our independence from God, the ultimate fruit of that is death.
0: A jó és gonosz tudása végső eredménye és az Istentől való függetlenségünk végső eredménye a halál.
1: Right? What did God tell Adam and Eve? You eat of this, go this direction, go this way, and sin will surely bring death.
0: Mit mondott Isten Ádámnak és Évának? Ha ezen az úton mentek, ha ezt az irányt választjátok, akkor biztos, hogy a végeredmény halált hoz.
1: Paul says the wages of sin is.
0: Azt mondja Pál, hogy a bűn zsoldja.
1: Death.
0: A halál.
1: Separation from God.
0: Elválasztottság Istentől.
1: And number 18, number finally.
0: Ez az utolsó, a 18-as.
1: The world, the kingdoms of the world teach us that we are to seek earthly rewards.
0: A világkirályság arra tanít minket, hogy földi jutalmakra kell törekednünk.
1: But the king teaches us to seek after heavenly rewards that are eternal.
0: De a királyság arra tanít, hogy mennyei örök jutalmat keressünk.
1: That will not cannot be stolen by thief.
0: Amit nem lophatnak el a tolvajok.
1: Cannot rust.
0: ami nem tud megrozsdásodni.
1: Because they are invested in God's eternal bank.
0: Mert ezeket Isten örök bankjába fektetjük be.
1: Nothing that we take, nothing that we accumulate in this world materially will, can we take into the world to come.
0: Semmit nem vihetünk el a következendő világba, amit ezen a földön anyagi dolgokban felhalmozunk.
1: Amen. I can't take a 500 BMW with me into heaven.
0: Én nem tudok egy 500-as BMW-t elvinni magammal a mennybe.
1: But I can take John with me into heaven.
0: De John-t el tudom.
1: Amen. And so we're to seek after heavenly. Abraham sought after a city whose maker and founder was God himself.
0: Tehát Ábrahám egy olyan várost keresett, amelynek építője és alkotója az Isten, tehát mennyei dolgot kell keresni.
1: He never found it in this life.
0: Ábrahám ezt nem találta meg ebben az életben.
1: Moses, who could have stayed in the riches and the comfort and the glory of Egypt, forsook it all to suffer along with his people.
0: Mózes azt a dicsőséget, gazdagságot, pompát, ami Egyiptomban az övé lehetett volna, elhagyta, hogy együtt szenvedjen Isten népére.
1: Because number 18, he saw the heavenly reward being far greater than anything that the earth can give.
0: Mert a 18-as pont szerint meglátta, hogy a mennyei jutalom sokkal nagyobb, mint amit a föld bármikor kínálhat neki.
1: And Jesus said, you can of course gain the entire world and lose your soul.
0: Jézus azt mondja, hogy az egész világot megnyerhetitek úgy, hogy a lelketeket elveszítitek.
1: Where are you on a scale of 1 to 5?
0: Hol vagytok egy 1-től 5-ig terjedő skálán ebben?
1: Are we far more interested in eternal truths and eternal treasures, or are we far more interested in material ones?
0: Sokkal jobban érdekelnek minket az örök értékek és kincsek és valóságok, vagy a földi kincsek érdekelnek minket jobban?
1: Amen. There's nothing wrong with material things.
0: Semmi rossz nincs az anyagi javakban.
1: Amen. I like to drive a car. I need to.
0: Én szeretek autót vezetni, kell is.
1: I like to live in a home. I need to.
0: Szeretek szép otthonban lakni, szükségem van
1: erre. Again, God wants to meet all of our needs as we seek the kingdom first.
0: Tehát Isten minden szükségünket megadja, ha először az ő királyságát keressük.
1: Everything else we need will be added unto us.
0: Minden más megadatik nekünk, ami kell.
1: But you see, it's all a matter of heart. It's all a matter of thinking. It's all a matter of priority.
0: Az egész csak szív kérdése, az egész fontossági sorrend kérdése.
1: Amen. The distance between heaven and hell.
0: A különbség a menny és a pokol között.
1: Is only about 10 to 12 centimeters from here to here.
0: Körülbelül 30 centi, 40 centi.
1: Amen. From our heart to our head.
0: A fejünk és a szívünk közötti távolság.
1: And we want to be led by our hearts, not just our heads.
0: És mi azt akarjuk, hogy a szívünk irányítson minket, ne csak a fejünk.
1: Amen. Let's stand to our feet. Let's
0: akkor
1: close the
0: session. Akkor álljunk fel, fejezzük be ezt a tanítást.
1: Now I've taken these 18 things.
0: Tehát ezt a 18 pontot fogtam.
1: There's many more.
0: Még sokkal több van.
1: But this gives us, I think, a clear understanding of what we're talking about.
0: De azt gondolom, hogy ebből azért tisztában megérthetjük, miről is beszéltünk.
1: And Ildikó translated it into Hungarian on one piece of paper like this.
0: Ildikó ezt egy lapos alapon lefordította a magyarra.
1: And this will be available to you. We can put it on the website or wherever
0: Paul thinks is best. És majd a honlapról vagy valahogyan majd meg tudjátok szerezni ezt.
1: Amen? Something that you could maybe put on your refrigerator or on your bathroom, something to look at and to think about this for a time.
0: És akkor felragasztatjátok a hűtőszekrényre, vagy a fürdőszobában a tükörre, tehát hogy tudjatok majd rajta gondolkodni még.
1: Would you agree with me? We can't change 10, 20, 30, 40 years of our thinking in one hour.
0: Tehát egy óra alatt nem lehet megváltoztatni 20, 30, 40 éves gondolkodásmódot.
1: Yeah, I'm not going to be able to do that in an hour.
0: Én egy óra alatt nem tudnám megtenni.
1: And the purpose of this weekend is simply to point us in the right direction.
0: Ennek a hétvégének csak az a célja, hogy a megfelelő irányba állítson be minket.
1: To give us some of the scripture and truth that we need.
0: Megadjon nekünk szükséges biblia helyeket és igazságokat.
1: And to hopefully motivate us on into the kingdom.
0: És remélhető módon a királyság felé hajtson minket tovább.
1: As we said, it's important that the kingdom of God advances inside us.
0: Ahogy mondtuk, nagyon fontos, hogy Isten királysága bennünk nyerjen tért.
1: Because as it advances inside us first, it will ultimately, inevitably begin to advance all around us in our world and relationships.
0: Mert hogyha bennünk először már megszilárdult, akkor elkerülhetetlen és természetes, hogy a körülöttünk lévő világra is hatni fog, mert tovább hat belőlünk.
1: So Lord, we just commit this session to you now.
0: Tehát Uram, átadjuk neked ezt a tanítási részt.
1: We thank you, Lord, that you have counted us privileged with this truth.
0: Köszönjük, Uram, hogy kiváltságunk az, hogy nekünk adtad ezt az igazságot.
1: To know the way you think.
0: Hogy tudhatjuk, hogy te hogyan gondolkodsz.
1: To understand your heart.
0: Hogy megérthetjük a te szívedet.
1: And to trust you to renew our minds and give us the mind, the very mind of Christ.
0: És benned bízhatunk, hogy megújítod az elmünket és Krisztus értelmét adod nekünk.
1: We thank you, Lord, because we realize now that we cannot change ourselves from the outside in.
0: Köszönjük, Uram, hogy most már tudhatjuk, hogy nem tudjuk magunkat kívülről befelé megváltoztatni.
1: But we can allow you to change us from the inside out.
0: De engedhetjük, hogy te megváltoztass minket belülről kifelé.
1: As you change our hearts.
0: Ahogy megváltoztatod a szívünket.
1: Our motivations.
0: És a motivációinkat.
1: And by the power of the resurrected spirit, you live your life through us.
0: És a feltámadott szellemen keresztül te éled az életedet rajtunk keresztül bennünk.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat 8. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri, 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, te mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, de ma én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az egén vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom, hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín kötről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy... Tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz az alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával.
1: Minden emlékével.
2: Minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőled, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak, könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett BookTokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi mondon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédenek a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezzel a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdon. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineked, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek, Feri bá, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsátott kész a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolózgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának hetedik része következik.
3: Miközben Francot hallgattam, arra emlékeztem, egy néhány évvel ezelőtti alkalom jutott ez eszembe.
4: I was flying on Lufthansa somewhere.
3: Lufthansa-n repültem valahol.
4: And I picked up the flight magazine.
3: És kezembe vettem a légitársaság újságát.
4: By the CEO of Lufthansa.
3: És a Lufthansa légitársaság ügyvezetője írt egy cikket benne.
4: I've never forgotten it.
3: És a következőt írja ebben a cikkben, soha nem felejtettem el azóta.
4: If it were not for people, we could run a very efficient airline.
3: Hogyha nem emberekért lenne ez a szolgáltatás, nagyon hatékony.
4: And sometimes you feel like that. If it
3: nagyon
4: were
3: hatékony
4: people, we could run a very efficient church.
3: Légitársaságot üzemeltethetnénk. Úgy érezzük, néha a gyülekezete is ilyen. Ha nem emberekből állna, akkor nagyon hatékony lenne.
4: We could run a very efficient kingdom.
3: Vagy egy nagyon hatékony királyság lehetne.
4: But we have to remember that the kingdom is people.
3: Emlékeznünk kell arra is, magunkat emlékeztetni, hogy a királyság emberekből áll.
4: Amen.
3: És persze ugyanígy a gyülekezet is.
4: And of course so is the church.
3: És persze ugyanígy a gyülekezet is.
4: Now there's a whole section in your notes. It's about 3 or 4 pages.
3: 3-4 oldalon át a jegyzetetekben.
4: And it makes this statement.
3: Van egy olyan rész, amiben a következő állítást található. A gyülekezetnek kell nyilvánvalóvá tennie, vagy megmutatnia a királyság erejét. Ezt egész csütörtök délutánig szeretném elnapolni.
4: Either the afternoon or maybe the evening meeting. Where we would have a time of impartation.
3: Ugyanis vagy egy délutáni tanítás alkalmával, vagy egy esti alkalmon lesz az átadásnak itt a helye. De ragadjuk meg ezt a tényt, hogy a királyságban minden egyes személynek csodatévőnek kellene lennie. Amen.
4: And you shouldn't be satisfied until you are a manifestation of the power of the kingdom.
3: Nem kell, hogy megelégedj kevesebbel, mint a királyság erejének megnyilatkoztatásával, bemutatásával.
4: And you bring all the people that you lead into the same place.
3: És kevesebbel annál, hogy azokat, akiket vezetsz, ilyen állapotba hozd.
4: What is page 19 in your notes.
3: Tehát most szeretnénk tovább menni, a 19. oldalra lapozzatok a jegyzetben.
4: This is another important statement.
3: És itt áll egy következő fontos állítás.
4: The church must manifest the government of God.
3: A gyülekezetnek láthatóvá kell tenni Isten kormányzását.
4: Isaiah chapter 9.
3: Ha Ézsaiás 9-hez lapozunk.
4: One of the first mentions of the coming kingdom.
3: Itt van az egyik első utalás az eljövendő királyságra.
4: And a clear prophecy of the coming king.
3: És az eljövendő királyról egy egyértelmű proféciát látunk.
4: In Isaiah 8 is darkness, confusion.
3: Az Ézsaiás 8. fejezetének háttere az összevisszaság, sötétség, hamis istenek imádata.
4: The occult, New Age, that's the
3: okkultizmus,
4: Isaiah chapter 8.
3: New Age, ez a környezet, az egésznek a háttere, olvassátok el az Ézsaiás 8-at.
4: And then God makes this sort of trumpet statement in the beginning of Isaiah 9.
3: És a 9. fejezet elején egy kürt szóként hangzik el a következő kinyilatkoztatás Istentől, vagy következő állítás.
4: Now it translates different ways in different
3: a különböző Bibles. Fordításokban különbözőképpen van ez.
4: But it's actually a bold statement of God.
3: De igazából Istennek ez egy bátor kijelentése.
4: He says, but there
3: azt mondja,
4: will be no more gloom.
3: De nem lesz többé homály.
4: The darkness is going to give place to the kingdom.
3: A sötétség átadja a helyét a királyságnak.
4: And then in verse 6 we get the direct prophecy to the Lord Jesus concerning the Lord Jesus.
3: A 6. versben közvetlen proféciát kapunk az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban.
4: Unto us a child is born, unto us a son is given.
3: Az ötödiktől, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk.
4: And the immediately the next statement is and the government.
3: És a következő állítás közvetlenül ezután az, hogy az uralom az ő vállán lesz.
4: It's the first thing said about the kingdom.
3: Tehát az első dolog a királyságról.
4: And it's the first thing said about the king.
3: Az első állítás a királyról.
4: He's going to be a governing king.
3: Uralkodó király lesz, kormányzó király lesz.
4: Several names follow, wonderful names.
3: És aztán csodálatos nevek jönnek itt ezután.
4: He's going to be called wonderful.
3: Csodálatos.
4: Counselor.
3: Tanácsos.
4: Mighty God.
3: Erős Isten.
4: The everlasting Father.
3: Örökkévaló Atya.
4: And the Prince of Peace.
3: És békesség fejedelme.
4: Now, these are tremendous things that God wishes to bring into his kingdom.
3: Csodálatos dolgok ezek, amelyeket Isten az ő királyságába akar bevezetni.
4: But they will not be manifested until we recognize his right to be a governing king.
3: De mindaddig nem fog ez megnyilvánulni, amíg nem fogadjuk el és nem ismerjük el az ő jogát az uralomra és a kormányzásra. A hatodik versben
4: of the increase of his government and of peace there will be no end.
3: Hogy uralma vagy kormányzásának növekedésének, kormányzása növekedésének és békéje növekedésének nem lesz vége. A békét és az uralmat, a kormányzást nem választhatjuk ketté, a kettő együtt jár. Ezért oda kell szánnunk magunkat arra, hogy megértsük, hogy mi Isten királyságának uralma vagy kormányzása. Tegnap említettem, hogy a gyülekezetnek valójában két elsődleges elhívása van. Először is, hogy megnyilvánítsa, bemutassa a királyságot, hogy mindenki meglássa, hogy milyen a királyság. Ez az elsődleges elhívás. És másodszor pedig megalapozza a világban, ott, ahol még nem nyilvánult meg a királyság.
4: As I said yesterday, the whole earth is rightfully God's kingdom, but it's not being.
3: Tegnap elmondtam, hogy jog szempontjából az egész föld Isten uralma alá tartozik, de a gyakorlatban nem mindenütt valósul ez meg.
4: So we've got two functions.
3: Tehát két funkció szerepel itt.
4: First of all, to be the kingdom.
3: Először is, hogy királyság legyünk.
4: And then secondly, to.
3: Másodszor pedig, hogy erőszakosan terjesszük a királyságot az egész világon.
4: Until the devil's kingdom is completely destroyed.
3: Mindaddig, ameddig Sátán királysága teljes egészében meg nem semmisül, és csak Isten királysága marad.
4: And a vital key is
3: marad meg.
4: Comprehending the government of God.
3: Az egyik kulcs ebben az, hogy felfogjuk és megértsük Isten kormányzását, uralmát. Isten azt választotta, hogy elsődlegesen az apostolon keresztül kormányoz.
4: They are the executive of Jesus' government.
3: Ők Jézus kormányának ügyvezetői, az apostolok. Ha az apostolok nincsenek a helyükön, akkor a kormányzás, az uralom sem kerül a helyére. Ez olyasmi, amiért kiáltanunk kell, olyan fontos, hogyha azt akarjuk, hogy eljöjjön a királyság.
4: The devil hates these ministries.
3: Sátán utálja ezeket a szolgálatokat. És évszázadok óta tudjuk azt profétai szó által, hogy amikor az ilyen apostoli szolgálók a helyükre állnak és eljönnek, akkor tudjuk letaszítani Sátánt és kiűzni.
4: And we're going to look at that later on this week.
3: És még ezen a héten ezt bővebben megnézzük később. Ebben a tanításban, ebben a szekcióban most az apostolra szeretnék összpontosítani. Először nézzük a szó jelentését. Először is van egy ige. Az apostello, ami szó szerint azt jelenti, hogy küldeni. Tehát nyelvtani igéről van szó, küldeni.
4: And then you get the word apostolos, the noun.
3: Aztán van a főnév, az apostolos.
4: Which means someone who is sent.
3: Aki azt jelenti, hogy a küldött, valaki, akit elvek.
4: Now there's another Greek word which
3: van egy másik görög szó is, amit az Új Szövetségben használnak.
4: And the verb is pimpo, the verb is pimpo.
3: Az ige a pimpo.
4: And that's used quite frequently.
3: Igen, gyakran használják ezt.
4: And it was used frequently in Greek literature.
3: A görög irodalomban ez gyakran használt kifejezés.
4: Long time they were interchangeable. They more or less meant the same thing.
3: És nagyjából ugyanaz a jelentése, ezért néha felcserélhető a két fogalom.
4: During the reign of the Alexander the great emperor of the Greek Empire.
3: Nagy Sándor uralma alatt a görög birodalomban.
4: He gave a new particular meaning to the word apostolos and apostelia.
3: Apostolos és az apostello szónak új jelentést, tartalmat adott.
4: And they developed a military connotation which has continued ever since.
3: Egy hadászati mellékjelentése lett a szónak, ami azóta is fennmaradt.
4: Because when Alexander the Great would send out a military task force,
3: mert amikor Nagy Sándor, katonai küldöttséget küldött ki, vagy katonai hadtestet küldött ki, akkor apostoli küldöttségnek hívta ezt. És ennek az expedíciónak, ennek a csapatnak a vezetője volt az apostol, a küldött.
4: And at the bottom of page, well, on page 19, you'll find that we want to define it in four ways.
3: A 19. oldal alján láthatjátok azt, hogy négy féle definíciót szeretnénk adni.
4: First of all, he was sent to a definite location.
3: Először is egy meghatározott területre küldték őket. Az uralkodó egy meghatározott területre küldte a küldöttet.
4: And he was sent with authority.
3: Tekintély alatt, hatalommal küldetett ki, ő képviselte az egész birodalom hatalmát, tekintélyét, ezt vitte magával a küldött. És katonai haderő állt rendelkezésre, hogy alá támassza ezt a hatalmat. Gondoljunk csak egy rendőrre.
4: Say in the United States of America.
3: Mondjuk egy amerikai rendőrre.
4: He has a badge.
3: Van egy kitűzője. Ez az ő hatalmának a jelképe. Pisztolya is van.
4: To enforce that authority if necessary.
3: Azért, hogyha szükség van rá, akkor hatályba léptesse ezt a tekintélyt, ezt a hatalmat. Értitek, miről van szó? Jelezzetek vissza. Tehát nem csak hatalommal kell rendelkeznünk, hanem kell, hogy legyen erőnk, hogy azt megvalósítsuk, azt a hatalmat. És ez a katonai vezető, ez az apostol, egy egyértelmű céllal küldetett.
4: He went to a place where the emperor was not yet ruling.
3: Olyan helyre küldetett ki, ahol még az uralkodó uralma még nem terjedt ki arra a területre, hogy azt meghódítsa, az uralkodó uralma aláhajtsa, és az ő királyságának, az ő birodalmának a részévé tegye.
4: And so his role was to advance the kingdom on behalf of.
3: Tehát a szerepe a király nevében a királyság kiterjesztése volt.
4: And that's probably why Jesus, you chose this title.
3: És valószínű Jézus ezért választotta ezt a titulust.
4: And called the first 12 his apostles.
3: És ezért nevezte az első 12-t az ő apostolainak.
4: Those military people had done in the days of.
3: Azért, mert szellemileg ugyanazt kellett tenniük, mint amit Nagy Sándor idejében hadászatilag.
4: They were sent to a definite location.
3: Egy adott helyre küldettek ki.
4: They carried an authority.
3: Hatalmat képviseltek.
4: They were anointed with power to back up that authority.
3: Az erő kenete volt rajtuk azért, hogy megtámogassák ezt a hatalmat.
4: A powerless apostle is totally unbiblical.
3: Hadd mondjam azt nektek, hogy erőtlen apostol teljesen bibliátlan.
4: Remember,
3: Így van? Nem elég a kitűző, ott kell, hogy legyen a fegyver is. De ne a bárányokon gyakorlatozza a fegyverrel. Sátánon. Amen. És egy adott céllal küldettek azért, hogy a királyság erejét kiszélesítsék. És Isten uralma és tekintélye kormányzása alá új területeket hozzanak be. Tehát lépjünk tovább ennek a szolgálatnak a leírásában. Először is van egy adott terület. A 2 Korintus 10-hez lapozzunk. Ha azzal a tempóval mennénk, amivel szeretném, egy egész héten át itt ülnétek. De annyira fontos, hogy az alapokat meg lefektessük, hogy aztán a gyakorlat helyes legyen. Tehát 2 Korintus 10-nél vagyunk. 13. versről a 18-ig, azt hiszem a jegyzetben nem megfelelő a hivatkozás. Az enyém helytelenül 3-tól 18-ig mondja, mint ahogy a magyar jegyzetben is van. Javítsátok ki, 13-tól 18-ig. Pál apostol tekintélye és az ő szerepe, apostoli szerepe, megkérdőjeleztetik a korintusi gyülekezetben, és ezért azt mondja, mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Tehát tudom azt, hogy ti is beletartoztok ebbe a területbe.
4: Responsibility and authority in a number of different parts of the world.
3: Isten elhívott engem arra, hogy a világ különböző részein apostoli tekintélyt gyakoroljak.
4: But I can't go where I'm not sent. Hello.
3: De oda nem mehetek, ahová nem vagyok elküldve.
4: I have many invitations which I do not accept because I know that's not my sphere.
3: Kapok sok olyan meghívást, amit visszautasítok, mert tudom, hogy ez nem az én területem.
4: I'm concerned what's happening in many parts of the world which I've never been to.
3: Érdekel viszont az, hogy mi folyik a világ olyan részein, ahol még soha nem jártam.
4: I mean, just these last few weeks I've been.
3: Például az elmúlt néhány hétben kértek, könyörögtek, hogy menjek Pakisztánba.
4: To Australia.
3: Ausztráliába. Peruba.
4: Oh, I could go in all the places. I just felt no.
3: Sorolhatnám a helyeket. De egyszerűen érzem azt, és tudom, hogy Isten nem küld oda engem. A listámon viszont az első között, vagy elég szép helyen szerepel, Európának ez a része, a balkáni rész, és olyan nemzetek, mint Magyarország, Bulgária, és hogy lássak egy teljes áttörést Európában. De az a gazdasági közösség miatt, az európai közösség miatt nem hagyhatjuk figyelemen kívül Brüsszelt. Hallottok engem? Nem tudom, hogy lesz-e időnk ebben a szóiskolájában. De kell, hogy tanulmányozzuk azt, a stratégiát, ami az Ószövetség egy jelentős részében megtalálható, Zakariás könyvét is beleértve, amit réges-régen írtak, de különös tekintettel ezekre az időkre írták, amelyekben most érkeztünk bele, vagy amelyekben most érkezzünk bele. Jeruzsálem helyreállításával kapcsolatosak ezek, de nem tehettek semmit Jeruzsálemben mindaddig, amit Susa-i helyzetet nem oldották meg, ami az egész birodalom központja volt. Susán Susan legalább 1500 kilométerre volt Jeruzsálemtől.
4: But what they could or could not do in Jerusalem was controlled by the governmental decisions of what was being said in Susan.
3: Az, hogy mi történt Jeruzsálemben, az attól függött, hogy Susánban mit
4: and this is becoming increasingly true.
3: Mit határoztak meg és mit mondtak, és ez Európában fokozottan így van. Egyetértetek ezzel?
4: The governmental decisions that are being made in Brussels.
3: Az a brüsszeli kormányzati döntések egyre erőteljesebben hatnak arra, hogy a helyi törvénykezés mit hozhat meg, vagy mit nem. És látnunk kell azt, hogy dolgok elkezdenek változni ott, így van?
4: And you're part of my sphere.
3: De Pál azt mondta, hogy ti az én területemhez tartoztok, a korintusiaknak.
4: His authority extends towards them.
3: A 14. versben azt mondja, hogy az én hatalmam, az én tekintélyem kiterjed rátok. Nem dicsekszünk mértéktelenül, mondja a 15. versben.
4: So you see, you've got to get these three things clear in your mind.
3: Egyértelművé kell tennünk ezt az elménkben, ezt a három dolgot.
4: You've got to pray for God to release apostles in Europe that will be clear about these things.
3: Ha nem apostoli az elhívásod, akkor imádkozz azért, hogy Isten küldjön el apostolokat Európában, akik ezzel tisztában vannak.
4: They're clear about their sphere.
3: Akik tisztában vannak az ő határaikkal.
4: Where they should go, where they should not go.
3: Hogy hova küldettek és hova nem küldettek.
4: They've got to be clear about their authority.
3: Egyértelműen tisztában kell lenniük a hatalmukkal.
4: And they've also got to be clear about their measure.
3: És az ő nekik adott mérték kell is tisztában kell lenniük.
4: Because apostles, like everybody else in the body of Christ, they're growing. It's a new movement.
3: Mert az apostolok is olyanok, mint bárki más a Krisztus testében, növekszenek, egy növekvő mozgalomról van szó. És hogyha egy éppen kezdő, még éretlen apostol vagy, akkor ne próbálj Pál apostolként viselkedni. Pál bizonyos szinten harcolhatott, de annyira érzékeny volt a Szent Szellem felé.
4: He didn't go prematurely to places that he was not prepared for.
3: Nem ment olyan helyekre, amelyekre nem volt felkészülve.
4: And it's a tremendous study to see how Paul was prepared for the level of conflict which was going to reach him when he went to Ephesus.
3: Nagyon csodálatos tanítás az, amit azzal látunk, hogy az hogyan készült Pál az efézusi megjelenésére.
4: And God took him through a training school lasting almost 10 years.
3: Egy majdnem 10 éven át tartó felkészítésen vezette át az Úr őt.
4: To equip him for the warfare with the great goddess Diana or Artemis, which ruled the Roman Empire.
3: Hogy a Diana uralmát, Artemis uralmát, ami az akkori Európát, az akkori Római Birodalmat uralta, az ellen felvegye a harcot. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a következő időszakban konfrontálódjunk és megtámadjuk ezeket a szellemi hatalmakat, és lerontsuk őket. Nem szellemi harcról szól ez a konferencia, és nem egy konferencia a szellemi harcról vagy kommandókról, de meg kell ezt értenünk.
4: If Paul had gone there prematurely, he would have been defeated.
3: Ha Pál éretlenül ment volna oda, akkor vereséget szenvedett volna. Ugyanúgy, ahogy Elizeus vagy Bemerítő János. De hogy befejezte ezt a felkészítő programot, akkor Isten idejében ment el Efézusba.
4: And he saw a glorious breakthrough.
3: És egy csodálatos áttörést láthatott ott.
4: We've also got to distinguish and know the difference between breakthrough.
3: Különbséget kell tudnunk, kell tenni az áttörés és a befejezés között. Befejezésre juttatás között. Az világ különböző részein
4: some wonderful breakthroughs have been popularized.
3: Csodálatos áttörétes csodálatos áttörések váltak híressé az átformálódás, vagy átalakulások videó keresztül. Biztos, hogy sokan láttátok ezeket. Csodálatos áttörések ezek, mindjárt örvendezhetünk ezekről. Legtöbb szóban forgó országban voltam már, saját szememmel láttam azt, hogy mi ment ott végbe, de azt is láttam saját szememmel, hogy még mennyi vár befejezésre. És úgy gondolom, hogy éretlen dolog még bármelyiket is átformálódásnak, vagy átalakulásnak, teljes átalakulásnak nevezni. Amikor Pál apostol erőteljes gyülekezetet hozott létre Efézusban, 57-58 körül, élő gyülekezetről volt szó, hatalmas csodák történtek az első naptól kezdve, de Sátán erőteljes ellentámadásba lendült, ami a római birodalom politikai struktúráját alkalmazta arra, hogy ellenük álljon.
4: And a tremendous battle went on for almost 40 years.
3: És hatalmas harc folyt majdnem 40 éven át.
4: And then under the leadership of the ancient experienced apostle John, they finally saw the completion of what
3: az idős, nagyon tapasztalt János apostol vezetésével végül is megtörtént az, ami a befejezéshez kellen.
4: At last in AD 95.
3: Végül is 95-ben, időszámításunk szerint 95-ben. A város valójában átalakult valódi módon. És abból a városból az erő az egész római birodalomba szétáradt, beleértve egész Európát is.
4: Now the Bible, I think, has 57 chapters devoted to this restoration.
3: Úgy gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy a Bibliában 57 rész szól az helyreállásról, helyreállításról. Miért foglalkozik Isten ennyit ezzel a témával az Ószövetségben, ha nem fontos számunkra?
4: Does he want us to become experts in Jewish history, or is there some greater purpose?
3: Vajon azt akarja, hogy a zsidó történelem szakértőivé váljunk, vagy pedig van nagyobb jelentősége is ennél?
4: The answer is given us in 1 Corinthians chapter 10.
3: Az 1 Korintus 10-ben találjuk meg a választ erre.
4: And verse 11.
3: A 11. versben.
4: It says this.
3: Ami így szól.
4: It says all these things.
3: Mindezek pedig
4: were written for our instruction.
3: A mi okításunkra irattak meg.
4: And especially for those on whom the end of the age has come.
3: Különös tekintettel azokra, akik az utolsó időkben élünk.
4: Now, I'm totally convinced that we're that generation.
3: Teljes egészében meg vagyok győződve arról, hogy mi vagyunk ez a nemzedék. Amen. Te is meg vagy győződve felől?
4: I'm not sure my grandchildren are going to have the opportunity to get old.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy az unokáim megöregedhetnek már. Nem próbálok semmit jósolni, hogy melyik évben vagy melyik nap, bolond dolog lenne. De hatalmas sebességgel érkezünk a végkifejlet felé. Egyet értesz velem ebben? És ezért sürgősen fel kell készülnünk erre a végső összecsapásra Sátán ellen. Vajon azt akarja, hogy a zsidó történelem szakértőivé váljunk, vagy pedig van nagyobb jelentősége is ennél? Az 1 Korintus 10-ben találjuk meg a választ erre. A 11. versben. Ami így szól.
4: He says all these things.
3: Mindezek pedig
4: were written for our instruction.
3: A mi okításunkra irattak meg.
4: And especially for those on whom the end of the age has come.
3: különös tekintettel azokra, akik az utolsó időkben élünk. Teljes egészében meg vagyok győződve arról, hogy mi vagyunk ez a nemzedék. Amen? Te is meg vagy győződve e felől? Nem vagyok benne biztos, hogy az unokáim megöregedhetnek már. Nem próbálok semmit jósolni, hogy melyik évben vagy melyik nap, bolond dolog lenne. De hatalmas sebességgel érkezünk a végkifejlet felé. Egyet értesz velem ebben? És ezért sürgősen fel kell készülnünk erre a végső összecsapásra,

0: Ügyben élünk.
1: Now, I'm totally convinced that we're that generation.
0: Teljes egészében meg vagyok győződve arról, hogy mi vagyunk ez a nemzedék. Amen. Te is meg vagy győződve felől?
1: I'm not sure my grandchildren are going to have the opportunity to get old.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy az unokáim megöregedhetnek már. Nem próbálok semmit jósolni, hogy melyik évben vagy melyik nap, bolond dolog lenne. De hatalmas sebességgel érkezünk a végkifejlet felé. Egyetértesz velem ebben? És ezért sürgősen fel kell készülnünk erre a végső összecsapásra Sátán ellen, ami az ő végső harca lesz. És az ő eleste lesz. És ebben elsődleges fontosságú az, hogy olyan apostoli szolgálatok legyenek, akik ezt vezetni tudják.
1: So let's now begin to look into this.
0: Tehát kezdjünk most beletekinteni ebbe. Először is a 20. oldalon a következő állítást írtam le. Van, bocsánat, még egy dolog. Az apostolokat csak az Úr Jézus Krisztus nevezheti ki. Efézus 4.11 azt mondja szó szerint, hogy ő maga, vagy saját kezül adott apostolokat. És az apostolokat is úgy látjuk az igében, mint akik a saját apostolságokra úgy utalnak.
1: And he again and again says two things.
0: Ismét és ismét két dolog jön elő ebben, hogy Isten akaratából volt ez,
1: and by the appointment of the Lord Jesus,
0: és az Úr Jézus Krisztus kinevezése által. És Pál egyszerűen csak tudta azt, hogy Isten tette őt azzá.
1: And when people challenged his authority, he didn't say, well, that committee appointed me. He says, no, I was appointed by Jesus Christ.
0: Amikor az apostolságáról beszél, nem azt mondja, hogy ez és ez a bizottság nevezett ki engem, hanem tudta azt, hogy az Úr Jézus Krisztus.
1: So Jesus doesn't consult with anybody, he just appoints.
0: Tehát Jézus nem konzultál senkivel, egyszerűen kinevez.
1: Now later on, after about 14 years,
0: később viszont, körülbelül 14 évvel később,
1: apostles like Peter and James and John, they recognized and endorsed his apostolic ministry.
0: A vezető apostolok, mint például Péter, János és Jakab, jóvá hagyták az ő apostoli szolgálatát.
1: But Paul had already been functioning for 14 years.
0: De ekkor már 14 éve apostolként szolgált Pál.
1: They just joyfully recognized that he was one of them and gave him the right hand of fellowship.
0: Örömmel ismerték el, hogy ő is egy közülük, és jobb kezet nyújtottak, vagy kezet nyújtottak neki. Támogató jobbot nyújtottak neki. Ezért nagyon fontos, hogy azok az apostolok, akik az Úr nevezett ki, vagy Úr hívott el, ezeket felismerje a gyülekezet, és elismerje őket.
1: Amen.
0: Amen.
1: And I think, you know, as I was praying over these notes and preparing, I was trying to think.
0: Amikor ezek felett a jegyzetek felett imádkoztam és készítettem őket, akkor mai Európából akartam volna valakit említeni ennek mintájaként.
1: And I found to my dismay, I couldn't tell you.
0: És nagy szomorúságomra nem találtam egyetlen egyet sem.
1: If it was the United States, I could give you some present-day names, which are what I'm talking about, and I will do that later on.
0: Az Egyesült Államokból tudnék ilyen példákat mondani, ezt később meg is fogom tenni, hogy mire is gondolok, milyen típusú szolgálatokra.
1: I could also give present-day examples in a number of Central and South American countries.
0: Egy néhány közép- és dél-amerikai országban is tudnék erre példákat mondani.
1: But I couldn't think of one European name.
0: De egyetlen egy európai név se jutott az eszembe, aki betölteni ezeket a kritériumokat. Ennyire égető a helyzet Európában. Akár a mi funkciónk, elhívásunk ez akár nem, akkor is ki

0: Eltanunk kell Istenhez, hogy Európába küldjön ilyeneket. És különös tekintettel Brüsszelben, az EU központjában szeretnék látni egy ilyen erős apostoli központot. A legerőteljesebb Dávid sátrának Brüsszelbe kellene lennie itt Európában. És a susánvári példa persze Nehémiás könyvéből, nem Zakariás könyvéből. És akkor fogjuk meglátni ezeket a dolgokat, hogy megtörténnek. De menjünk tovább a jegyzetünkben. Először is az apostolokat két nagyobb csoportra oszthatjuk. Ezek nem bibliai elnevezések, én neveztem el őket tapasztalat alapján. Az egyik az apostoli látó. A látás apostolai, ahogy itt van, profétai dimenziókban élnek. Olyan ő, vagy olyanok ők, mint egy építész. Egy olyan építész, aki eleget ért az építőiparhoz ahhoz, hogy olyan terveket tervezzen, ami aztán kivitelezhető. És amit ők Isten terveként látnak, az megvalósítható.
1: It's not impossible, it's doable.
0: Nem lehetetlen, hanem megvalósítható.
1: But they don't have the skill or the application to be the site foreman that makes the thing come to pass that they can.
0: De nem ők azok a végső kivitelezők aztán, akik valóságba beültetik, vagy valóságban megvalósítják ezeket a dolgokat.
1: And I can think of helyszínen. Names in the United States and other parts of the world.
0: Egy jó néhány ilyen név eszembe jut, akár az USA-ban, akár más helyeken. Most nem mondom meg ezeket a neveket, nem jelent semmit
1: nektek.
0: És magamról beszélve is, azt mondhatom, ez magamról egy kép. Én valahol a kettő között, vagy a kettő keveréke vagyok, de egy ilyen látás apostola is vagyok. Most tartsunk egy kis szünetet, és lapozzunk a Cselekedetek 3-hoz. Szeretnék itt egy részt felolvasni az írásból. Jeruzsálemben hirdeti a szót Péter, és Mózes 5. könyve 18. rész 16. versére utal, és idézi. A 23. versben.
1: For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things.
0: 22. vers. Maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a népe közül, a nép közül.
1: Now this is taken up, and of course this is being applied to the Lord Jesus. Hello.
0: Ez természetesen vonatkozott az Úr Jézus Krisztusra is.
1: He's the fulfillment of that which Moses talked about.
0: Ő ennek, amit Mózes szólt, ennek a beteljesedése. És hogyha nem hallgattok rá, akkor meg lesztek semmisítve. Úgy gondolom, hogy ez nem Isten ítélete lesz, hanem Sátánnak a romboló ereje, hatása vagy eredménye. Több mint 50 éves szolgálatra tekintek vissza. Nagyon hatalmas szolgálatokat láttam előjönni, hatalmas mozgalmakat, amelyek több nemzetre is átterjedtek, és láttam, hogy hogyan esnek szét, és hogyan írtatnak ki. Nem Isten ítélete volt ez rajtuk, hanem a vezetők választották azt, hogy nem töltik be ezeket az írás ezen kritériumait. Nem engedték, hogy az apostoli bölcsesség jöjjön közéjük azért, hogy azt a bölcsességet hozza be, ami által mozdíthatatlanok maradnak az alapok. Több mint egyszer voltam Brazíliában, jó néhányszor Argentínában. Gyakran megyek Guatemalában, Kolumbiába, ahol Isten erőteljes mozgalma tapasztalható, és erőteljes működése. Százaknak és ezreknek szóltam, vezetőknek, feléjük szolgáltam. És amit ott látok, megrémiszt. Nincsen ebben a dologban egyértelmű apostoli vezetés, és nem egyértelműen tisztán az írásra lettek alapozva ezek. És már jelenleg is látjuk néhány, hogyan hullik szét. Nem akarom, hogy ez történjen Európában. Amen. Azok a bátorító jelek, amelyeket tapasztalunk, akarom, hogy így maradjanak, és hogy rendíthetetlen legyen mindez addig, ameddig az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön. Tehát Jézus és Mózes így a látás profétájaként van bemutatva párhuzamban előttünk.
1: Now come to Hebrews chapter 3.
0: Most lapozzunk a Zsidók 3-hoz. És itt egy parancsot kapunk, hogy tegyünk valamit. Zsidók 3, az első verstől. Nem tudom, hogy a ti Bibliátokban hogy van ez fordítva. De itt arról van szó, hogy tegyünk valamit.
1: Therefore, holy brethren,
0: ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Mi ez a mennyei elhívás? A hét vége felé fogunk ezzel foglalkozni. Ez az, hogy mennyei Jeruzsálemet építsünk olyan erővel és hatalommal, hogy az lerombolja a sötétség királyságát.
1: I can't teach that now, but I'll teach it later.
0: Most nem tudok ebbe belemenni, később bele fogok viszont. Tehát itt van ez a szó. Ha ez a te elhívásod, hogyha ez az Isten elhívása rajtad, benned a te életedben, akkor a következő dolgot teljesen meg kell tenned.
1: And the word that comes is the word consider is translated in English.
0: És úgy látjuk, hogy figyeljetek, ez a magyar szó, ahogy fordítva van. Nem tudom, hogy a többi nyelven ez hogy hangzik. De arról van itt szó, hogy azt akarom, hogy állj meg, fordíts időt, és egyszerűen fordíts időt arra, hogy szemlélsz valamit, elidőzöl valami szemlélésével. Például, amikor egyetlen felhő sincs az égen éjszaka, nincs fenn a hold, és a csillagok legfenségesebb módon ragyognak, és leülsz, és nézed őket. És egyszerűen befogadod azt a dicsőséges látványt, amit látsz, fenséges látványt. Erről van itt is szó. Szeretném, ha egyszerűen elidőznél és néznéd Jézust úgy, mint ahogy a csillagokat, és mindent kizárnál magad körül, és látást kapnál az ő erejéről, az ő dicsőségéről és fenségéről.
1: And we are to look at who?
0: Kit kell néznünk így? Kit kell így figyelnünk? Hitvallásunk apostolára és főpapjára, és rögtön ezután a következő versekben ismét Mózessel van Jézus összehasonlítva, egy párhuzamba állítva. Tehát látjátok, hogy hogyan van elénk állítva Mózes és Jézus, mint a prófétai és az apostoli szolgálat teljessége? Látjátok ezt? Látjátok ezt? Látjátok ezt? Jelezzetek vissza, kérlek. Látjátok azt, hogy mennyire elválaszthatatlanok ők? A teljesség a mi Urunk Jézus Krisztus személyében van. És ennek a legnagyobb emberi bemutatója a Mózes volt, mint apostol és proféta.
1: And many, a good number of the great Old Testament leaders were glorious pictures of the apostolic ministry.
0: Az Ószövetségben számos nagy vezető az apostoli szolgálat előképe és előfutára vagy bemutatója volt.
1: Like many things, it didn't suddenly start with the church.
0: Olyan ez, mint sok egyéb dolog, nem egyik pillanatra a másikra állt le ez a gyülekezetben, vagy teljesedik ki a gyülekezetben, hanem meg kell várnunk, míg befejeződik és teljességre jut. Egy másik fajtája, széles csoportja az apostoli szolgálatnak, az én szóhasználatomban, az apostoli ügyvezetők, vagy menedzserek. Az a művezető, ahhoz a művezetőhöz hasonlít ez, aki kimegy az építési területre, és a mesterembereket összehangolja, hogy az építkezés sikeres legyen.
1: Now the main craftsman that God uses to build, the only craftsmen that God uses to build are
0: Isten fő mesterei, vagy mondjam azt, az egyetlen mesteremberei, akiket Isten használ az építésben, az az Efézus 4-ben található szolgálati ajándékok. Ők az építőcsapat. Ezek az ilyen apostolok viszont ott vannak a kosztban, ott vannak az építkezési helyszínen, és részt vesznek az építkezésben. A látást hordozó apostolok útmutatásai alapján. A két apostol lehet mind a kettő is, mind a kétféle egyesülhet egy szemében is, mint Mózesben is. Nem csak, hogy látást hordozott az iránt, hogy hogyan építhető egy hatalmas hadseregé a rabszolgák sokasága, hanem meg is valósította ezt.
1: He established a governmental structure,
0: olyan kormányzási felépítményt hozott létre,
1: amit
0: minden Izrael hátralévő történelmében minden igaz és igazságos király megvalósított. És ugyanígy kellene, hogy a gyülekezetben is ez megvalósuljon.
1: Amen.
0: Amen.
1: And these apostles direct the ministry of all the
0: ezek az apostolok igazgatják a többi Efézus 4-ben szereplő szolgálati ajándék szolgálatát, működését. Gondolj arra, hogy egy hatalmas épületet akarsz felépíteni, mondjuk kőből építed azért, hogy maradandó legyen, ezért kell, hogy legyenek kővágók és kőfaragók. Szükséged van asztalosokra, ácsokra. Szükséged van vízvezeték szerelőkre, akik az ilyenfajta munkákhoz értenek, akik a lefolyókat, meg a vízvezetékeket, meg mindent meg tudnak csinálni. Meg aztán napjainkban szükséged van az légkondicionáló szerelőkre, aztán a villanyszerelőkre. Hogyha megvan ez a négy mesterember, segédmunkásokkal, akik a kezük alatt dolgoznak,
1: The four of them together can build anything.
0: Akkor ez a négy bármit felépíthet.
1: Amen.
0: És bármit felépít, ámen. De csak gondoljunk arra, hogy itt van egy kőműves, csodálatosan, csodálatos szakember, de az ő kőművesi építői készségei mellett ránéz az építész tervére, és pontosan belelátja a tervekbe azt, hogy azt hogyan kell megvalósítani. Ez a prófétai funkció.
1: In addition to that,
0: és emellett,
1: imagine that he has leadership skills.
0: Csak gondolj arra, hogy még vezetési ajándékai is vannak.
1: So you can get a team of men together and
0: azért, hogy embereket egy csapatba össze tud szervezni, és hatékonyan tudja őket igazgatni, hogy a munka elkészüljön.
1: And to understand what the other guys are doing, he decides to learn the work of the electrician and the work of the
0: plumber. És ahhoz, hogy megértse a többiek munkáját, ahhoz megtanulja a villanyszerelést is, megtanulja a vízvezetékszerelést is, csak hogy jobban lássa a teljes képet. Ő az az ember, akit el fogsz vinni onnan, attól a munkától, és nem ő lesz egy szakember a sok közül, hanem ő lesz a művezető, vagy a műszaki vezető azon az építkezésen. Amit itt jellemeztem, ez egy apostol. Alapjáraton benne van az Efézus 4-ben található szolgálat négy fajta építő eleme. Ez egy öt rétegű szolgálat, de négy építő készség van benne. Valamelyikben járatosak. Az egyikben igen járatosak, de készségük, képességük van a többihez is. Átlátják az egész tervet, és látják azt, hogy hogyan kell az egész munkát véghez vinni. Vezetői készségeik is vannak, és ezért rá tudják venni a többieket, hogy hogyan kövessék őket. Adminisztratív készségeik is vannak, és így mindenki munkájának a hatékonysága biztosított. Végül pedig az az ideális, hogyha az egyik főkőműves például, aki fő vagy mesteri ács, meg mesteri villanyszerelő is, meg mester vízvezetékszerelő is, víz- és gázvezetékszerelő is egyben.
1: And the men who are working for him,
0: és azok, akik akik az ő keze alatt dolgoznak, tisztában vannak azzal, hogy ez, aki mindenhez ért, ugyanolyan jól ért a dologhoz, mint ahogy ők maguk. És ezért szimpatizálnak egymással, és így vezeti őket. Tudja azt, ez az illető,
1: hogy
0: a vezetők vonzódnak ehhez a személyhez azért, mert tudják azt, hogy egy ilyen szimpátia alapon tudnak együtt munkálkodni. Ez az apostolnak a gondolata. És Jézus maga volt a tökéletes apostol, ámen? Ez mindenütt megnyilatkozott benne.
1: He was the source and center of all that's prophetic.
0: Ő volt minden profétai dolognak a központja és forrása.
1: He was the greatest teacher of the word. He was the word.
0: A szó legnagyobb tanítója volt. Ő maga volt a szó.
1: He could make the word come alive like no one else had ever been able to.
0: Ő úgy tudta életre kelteni a szót, mint ahogy senki más azelőtt, vagy senki más rajta kívül.
1: Such compassion.
0: Ő volt a nagy evangélista, olyan irgalommal az elveszettek iránt.
1: His compassion for the multitude was, it tore him at times.
0: Megtépázta az a szánalom, amivel megszánta a tömegeket néha. Hatalmas csodák áradata jött elő belőle, és folyamatosan érintette az embereket.
1: And he was the greatest pastor, and still his.
0: Ő volt, és ő ma is a legnagyobb pásztor.
1: He's the great shepherd of the sheep.
0: A nyáj nagy pásztora.
1: Now that's what a fully formed apostle looks like.
0: Így néz ki egy teljességre jutott apostol is.
1: And that's where the apostle Paul also finally came.
0: És végül Pál apostol is ilyen lett.
1: And Francis on his way to becoming like that.
0: Francis jó úton van a felé, hogy ilyenné váljon.
1: My basic gift was a prophetic teacher.
0: Nekem az alapajándékom a prófétai tanító ajándéka volt.
1: I loved the word, I knew the word.
0: Szerettem az igét, ismertem az igét, és mint ahogy azt a minap el is mondtam, keresztény életem nagyon korai szakaszában már döntést hoztam, hogy Isten minden szavának engedelmeskednem kellett. Erőteljes evangélistai kenet is volt rajtam, de a leggyengébb pontom a pásztorlás volt. Az emberek odajöttek hozzám, azt mondtam nekik, hát benne van az írásban, menj el és csak tedd meg, ne vesztegesd az időmet. Nem értettem, hogy hogyan lehet, hogy az embereknek problémáik vannak. Egyszerűen nem érdekelt mások az, hogy menj el, engedelmeskedj a szónak. Mi a baj veled? Nem értettem, hogy miért nem sikerült ez. Aztán Isten összehozott olyanokkal, akik apostoli szolgálók voltak, de pásztori háttérrel rendelkeztek. És ahogy figyeltem, hogy ők hogyan viselkednek, akkor rájöttem, hogy sokat kell tanulnom. A második része az volt, hogy találkoztam az Atyával. És miközben Isten atyaságának kedvezményezettévé váltam, és az ő atyai életét öntötte belém, úgy kezdtem el viselkedni, mint ő, és egyre jobban és egyre hatékonyabban lettem atya mások számára.
1: But I realized I couldn't be a functioning apostle without a great pastor heart. Hello.
0: De rájöttem arra, hogy egy nagy pásztori szív nélkül nem lehetek apostol.
1: And I can honestly say all the fivefold ministries operate through me.
0: Őszintén megvallhatom előttetek, hogy az Efézus négybeli szolgálati ajándékok megnyilatkoznak, mind megnyilatkozik rajtam keresztül. És a szellem, mind a 9 ajándéka az 1 Korintus 12-ből megnyilatkozik rajtam keresztül. Van, amelyik fejlettebb módon, van, amelyik kevesbé, de Isten bármelyiket előhívhatja bármikor. Ezért kell imádkoznunk.
1: Give us those apostles, Lord.
0: Hogy Uram, add meg nekünk ezeket az apostolokat, akik olyanok, mint Jézus, hiszen ez az egyedüli apostoli modell tulajdonképpen. És akik olyanná válnak, mint Pál apostol. És hogyha tudod, hogy ott van a te életeden Isten elhívása, hogy apostollá válj, akkor ne elégedj meg addig, míg mind ez az ő teljességében nem működik. Ugyanúgy, ahogy az látás apostolai, ugyanúgy, ahogy az látás apostolaira is, ugyanígy szükségünk van az apostoli menedzserekre is, vagy ügyvezetőkre, akik az ő idejüket az Isten népével töltik, hogy így a királyság épüljön. Menjünk tovább. A 20. oldal alján kezdek bele abba, hogy sok különböző fajta apostol létezik.
1: Nem,
0: igazából csak felolvasom őket, nem tudunk vele olyan mélységben foglalkozni, mint szeretnénk. Először is vannak úttörő apostolok, mozgó csapatokkal.
1: Until 15 years ago,
0: egészen 15 évvel ezelőttig
1: that was the kind of apostle that I was.
0: Ilyen fajta apostol voltam.
1: I would go to a situation where there was nothing.
0: Elmentem egy olyan városba, ahol semmi nem volt ezelőtt.
1: And I would carve a church out of nothing.
0: És a semmiből hoztam létre, alakítottam ki egy gyülekezetet. És mindig azokat az embereket kerestem, hogy kinek adhatom át a különböző felelősségi köröket vagy területeket.
1: When you start, you've got to be able to do everything.
0: Ha belekezdesz egy ilyenbe, akkor mindenhez értened kell.
1: I used to play a piano accordion and could lead music just by myself.
0: Tudtam harmonikázni, és magam is tudtam dicsőítést vezetni. Tanítottam, imádkoztam, pásztoroltam. A pénzügyeket kezeltem, takarítottam az épületet. De általában 3 év leforgása alatt egy vezetői csapatot fejlesztettem ki, hoztam létre, és ezeknek a fickóknak átadtam a felelősségi köröket, és akkor már tudtam azt, hogy ki lesz az én szellemi fiam, aki örökli azt a gyülekezetet. Mármint a gyülekezet vezetést. És általában 3-4 év után továbbáltam, és hátam mögött ott hagytam azt a gyülekezetet.
1: Many situations that I've watched is that they send the young guy out of Bible school to go and pioneer a church, and they stay all the time at home base.
0: Legnagyobb hiba, amit elkövetnek, amit láttam másoknál, az, hogy a frissen végzett bibliaiskolásokat küldik ki úttörő szolgálatra. Ők pedig otthonról nézik. Ez nem így működik a Bibliában, nem ezt látjuk. Az úttörő apostol az, aki megtöri a dolgokat. És ahol lehetséges, magával visz egy kis csapatot, akik már ismerik őt és szeretik, és már kiszemelt lehet egy olyan fiatal férfit vagy nőt, aki majd idővel átveheti a gyülekezetet. És aztán továbbáll a következő helyre, majd a következőre.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Darko Kreiner az adakozás című tanítását hallhatjuk.
5: Good morning. Let's begin.
6: Jó reggelt.
5: This morning we continue a study on basic foundational biblical themes.
6: Ma reggel folytatjuk az alapvető bibliai témáknak a tanulmányozását.
5: Especially the themes of the New Testament or the New Covenant.
6: Különösen az új szövetségnek a főbb témáit fogjuk tanulmányozni tovább.
5: As we look at the very first characteristics of the New Testament church.
6: Amikor megnézzük az új szövetségi egyház legkiemelkedőbb vonásait.
5: In Acts chapter 2 after Pentecost.
6: Az Apcsel 2-ben pünkösd után.
5: We see that they devoted themselves to fellowship.
6: Azt látjuk, hogy oda szentelték magukat a közösségre.
5: Apostolic teaching.
6: Az apostoli tanításra.
5: Prayer.
6: Az imára.
5: And we see that as a result of that, that there was tremendous generosity.
6: És azt látjuk, hogy mindennek az eredménye egészen elképesztő bőkezűség volt.
5: Tremendous giving, such that there was no needs amongst the people of God.
6: Olyan szorgalmasan és bőségesen adakoztak a keresztények, hogy Isten népe között senki nem volt szükségben.
5: And we see that the Lord added daily. There was tremendous evangelism.
6: És látjuk, hogy az evangelizáció is hatalmas arányokat öltött, hiszen az Úr naponta szaporította a számukat.
5: In this session, we want to look at some of the biblical principles.
6: Ebben a tanításban néhány bibliai alapelvet vizsgálunk meg.
5: And spiritual laws associated with giving.
6: És szellemi törvényeket, amelyek az adakozáshoz kötődnek.
5: This is a very vast subject.
6: Ez egy óriási téma.
5: Cannot be possibly covered in just an hour.
6: Nem lehet egyszerűen képtelenség egyetlen órába besűríteni.
5: But I do believe that we can introduce these principles and concepts.
6: De hiszem, hogy ez alatt az idő alatt is be tudjuk vezetni, be tudjuk mutatni ezeket az alapfogalmakat.
5: As we look at the teachings and parables of Jesus,
6: amikor megnézzük Jézus tanításait és példázatait,
5: 16 out of 38 parables deal with stewardship.
6: 38 példázatból 16 foglalkozik a sáfársággal.
5: It is a major theme of the gospel of the kingdom.
6: Tehát a királyság evangéliumában ez egy nagyon fontos téma.
5: 2300 scriptures deal with giving.
6: 2300 íráshely foglalkozik az adakozással.
5: And what I found in my experience,
6: a saját tapasztalataimban azt látom,
5: that is not very well understood or taught in the body of Christ.
6: Hogy Krisztus testében nem túl jól értik és nem túl jól tanítják ezt a témát.
5: It's either not taught at all.
6: Vagy egyáltalán nem tanítanak róla.
5: Or the other extreme I see is it's taught incorrectly. It's a prosperity message that's distorted and not right.
6: A másik véglet pedig az, amit tapasztalok, hogy nagyon szélsőségesen tanítanak róla, egy olyan bővölködési, egy olyan jóléti evangéliumot hirdetnek, ami szintén nem helyes.
5: In my first probably 10 years of pastoral ministry.
6: Pásztori szolgálatomnak valószínűleg úgy az első 10 évében.
5: Honestly, this was a message that I did not want to touch.
6: Őszintén szólva, számomra is olyan téma volt ez, amihez hozzá se akartam nyúlni.
5: I didn't want to be misunderstood.
6: Nem akartam, hogy félreértsenek.
5: I saw things I didn't like, manipulation in some of the teachings I've heard.
6: Bizonyos tanításokban, amelyeket hallottam, láttam olyan dolgokat, amelyek nem tetszettek, manipulációt, meg ilyeneket.
5: And I found it easier just not to teach on it.
6: És úgy éreztem, hogy könnyebb, ha egyáltalán nem tanítok róla.
5: But as I began to realize that finances is one of the number one reasons for divorce in the body of Christ.
6: De amikor megláttam, hogy a pénzügyek a Krisztus testében történő válásoknak a szinte elsődleges oka.
5: And over years of watching people struggle because of an ignorance of God's word.
6: És ahogy éveken át figyeltem, hogy az emberek küszködnek azért, mert nem ismerik Isten beszédét.
5: I started becoming growingly convicted that we must teach God's word in this on this area.
6: Egyre inkább nőtt bennem a meggyőződés, hogy tanítanunk kell arról, hogy Isten akarata mi ezen a területen.
5: And as I've been learning and applying these principles in my own life.
6: És ahogy tanultam és elkezdtem alkalmazni ezeket az elveket a saját életemben.
5: And seeing the incredible power of God's word work.
6: És láttam, hogy Isten szavának mekkora ereje, mekkora működő ereje van.
5: I've become increasingly more passionate to share these principles when I had the opportunity.
6: Én magam is egyre lelkesebben osztottam meg másokkal ezeket az alapelveket, valahányszor alkalmam adódott rá.
5: So once again, fasten your seatbelts and let's go.
6: Tehát ismét kapcsoljátok be a biztonsági öveket, mert felszállunk.
5: The first of the five principles I'll share with you this morning.
6: Öt alapelvet akarok ma délelőtt megosztani veletek, ebből az első.
5: Quite honestly frustrates me a great deal.
6: Nagy mértékben frusztrál engem egyébként.
5: Because it's not taught correctly.
6: Mert nem
5: it's usually not taught correctly.
6: Mert általában nem tanítják helyesen.
5: We've heard the word tithe many, many times.
6: Nagyon sokszor beszélünk a tizedről.
5: And tithe simply means a tenth.
6: És a tized egyszerűen azt jelenti, hogy tizedrész.
5: It is not the principle.
6: Ez nem alapelv.
5: It is the principle that we must understand.
6: De nekünk az alapelvet kell mögötte megértenünk.
5: It is the principle that we must apply our faith to.
6: És a hitünket az alapelvre kell alkalmazni.
5: And I believe that we have many Christians who tithe, but are not tithing in faith with understanding.
6: És hiszem, hogy nagyon sok keresztény fizet tizedet, de anélkül, hogy megérteni a dolgot, és hit nélkül tizedet.
5: So the first principle is not the tithe.
6: Tehát az első alapelv nem a tized.
5: The first principle is,
6: hanem az,
5: you shall honor the Lord your God.
6: Hogy tiszteld az Urat, a te Istenedet.
5: Proverbs chapter 3 verse 9.
6: Ez a példabeszédek 3:9-ben olvasható.
5: Says honor the Lord with your possessions.
6: Tiszteld az Urat a te marhádból, abból amit van.
5: And with the first fruits of all your increase.
6: És a te egész jövedelmed zsengéjéből, tehát az első gyümölcséből.
5: Principle number 1 is the principle of first fruits.
6: Tehát az első alapelv az az első zsenge elve.
5: As we study through all scripture, all the scriptures on this subject,
6: ahogy erről a témáról az összes írás helyet megvizsgáljuk,
5: it's sometimes called the first thing.
6: Néha az elsőnek, első dolognak nevezik.
5: Referred to sometimes as the devoted thing.
6: Néha nevezik odaszánt, odaszentelt dolognak.
5: The quantity is referred to some, many times as the tithe.
6: Nagyon sokszor ennek a mennyiségét tizedként jelölik meg.
5: So let me just give you a few verses of dozens and dozens of verses.
6: Tehát csak néhány verset tudunk megvizsgálni, de több tucat van ezekből.
5: Exodus chapter 13.
6: 2 Mózes 13 például.
5: Verses 1 and 2.
6: Az első két vers.
5: 11 and 14.
6: 11-től 14-ig.
5: The Lord says, consecrate to me every first offspring of every womb.
6: Azt mondja az írás ezekben a versekben, hogy mindenből az elsőt, ami megnyitja az ő anyának a méhét, szenteljétek nekem, minden elsőszülöttet.
5: Amongst all of Israel, whether man or animal.
6: Egész Izraelben, akár ember, akár barom, enyém legyen az.
5: So the first thing or the first fruits is consecrated. In other words, it's holy to God.
6: Tehát az első dolog, ahogy az első zsenge, Istennek szentelt rész.
5: And this is reaffirmed again in the New Testament.
6: Az új szövetség is utal erre.
5: The firstborn male is consecrated holy unto God.
6: Az első, a családban először született fiúgyereket oda szentelték Istennek.
5: As was Jesus.
6: Például Jézust is.
5: Jesus, in fact, was God's devoted thing, his first fruits.
6: Jézus igazából Istennek az első zsengéje volt, az ő neki odaszánt dolog.
5: And I'll show you the power of that in just a minute.
6: Pillanatokon belül megmutatom nektek ennek az erejét.
5: Leviticus 27:30.
6: 3 Mózes 27:30.
5: Says a tithe of everything from the land. A tithe from everything of the land.
6: Yes. A föld termésének minden terméséből a tized rész.
5: Whether grain from the soil or fruits from the trees.
6: Akár a talajnak, a földnek a gabonája, vagy a fáknak a gyümölcse.
5: Belongs to the Lord.
6: Az Úrhoz tartozik.
5: It is holy unto the Lord.
6: És szent az Úrnak.
5: So this is a principle now that we're going to just very quickly go through scripture, Old and New Testament.
6: Tehát ez egy olyan alapelv, amivel kapcsolatban most gyorsan áttekintjük a Bibliát, az Új Szövetséget is.
5: We see this principle was applied, it was implemented long before Moses and the law.
6: És látjuk, hogy ezt az alapelvet már nagyon sokkal Mózes színrelépése és a törvény adása előtt is gyakorolták.
5: We see it first mentioned and implemented by Abraham.
6: Látjuk, hogy először Ábrahám beszél erről, és ő említi, ő alkalmazta.
5: Who met a king, in fact the king of peace, Melchizedek.
6: Aki találkozott egy királlyal, egész konkrétan Melchizedekkel, a békesség királyával.
5: A foreshadowing of Jesus, the king of peace.
6: Aki Jézusnak, a békesség fejedelmének az előképe.
5: He broke bread and drank wine.
6: Kenyeret hozott neki, bort ittak együtt.
5: Had communion with the king.
6: Tehát közösségben volt, mint egy úrvacsorát vett a királlyal.
5: And then Abraham honors the king of peace.
6: És utána Ábrahám a tisztességet ad a békesség királyának.
5: And he ties unto him a tenth of his increase.
6: És minden évből, amilyen volt, a tizedet odaadta neki.
5: So we see then God moving upon Abraham to establish his covenant in the earth.
6: Tehát látjuk, hogy Ábrahámmal Isten kapcsolatba lép azért, hogy az ő szövetségét megalapítsa a földön.
5: Abraham's long-awaited son of promise arrives.
6: Megérkezett Ábrahámnak az ígéret alapján született fia, akire már nagyon régen vártak.
5: And in his old age, Isaac is born.
6: Tehát Ábrahám öreg korában megszületett Izsák.
5: His first son, his first fruits.
6: Az első fia, aki az első zsengéje.
5: The devoted thing.
6: Az odaszánt valaki.
5: And God says, now let me teach the world about my kingdom.
6: És akkor azt gondolta Isten magában, most akkor hagy tanítsam meg a világot egy kicsit az én királyságommal kapcsolatban.
5: Abraham, take your devoted thing to the mountain as a sacrifice unto me.
6: Abraham, a te odaszentelt valakidet, gyermekedet vidd fel a hegyre, mint áldozatot nekem.
5: And Abraham, in almost unbelievable faith and obedience, takes his beloved son to the mount.
6: És Abraham szinte hihetetlen hittel és engedelmességgel felviszi a fiát a hegyre feláldozni.
5: To sacrifice to the Lord his first fruits.
6: Hogy az első zsengét feláldozza az Úrnak.
5: And you know the story, before he sacrificed his son,
6: ismeritek a történetet, mielőtt feláldozta volna konkrétan a fiát.
5: The Lord sent an angel to stay his hand, to stop his hand.
6: Az Úr elküldte az ő angyalát, hogy megállítsa Ábrahám kezét.
5: And the Lord says, now I know you reverence me.
6: És azt mondta az Úr, hogy most tudom, hogy valóban félsz és tisztelsz engem.
5: And God provides a substitute.
6: És Isten kirendelte a helyettes áldozatot.
5: As a result, Abraham calls God for the first time Jehovah Jireh.
6: Ennek eredményeként Ábrahám első ívben nevezi Istent Jahve Jirének.
5: The Lord my provider.
6: Az Úr, aki rólam gondoskodik.
5: You see, here is the principle of number one.
6: Tehát íve az első alapelv.
5: What we do with the first thing, the first portion, the first fruit.
6: Amit teszel az első zsengével, az első terméssel.
5: Redeems and affects everything else that follows.
6: Mindent, ami ezután következik, a megváltásban részesít.
5: There is the faith kingdom principle that we need to understand.
6: Ez az a királyságbeli hit alapelv, amit meg kell értenünk.
5: Because Abraham was faithful and obedient in offering to God his first fruits.
6: Mivel Ábrahám hűséges és engedelmes volt Istenhez abban, hogy feláldozza neki az első zsengéjét.
5: God says, now watch what I do with all the rest.
6: Isten azt mondja, na most nézd, mit csinálok az összes többivel.
5: Abraham, God says, I now make covenant with you.
6: Azt mondja Isten, Ábrahám, nekem szövetségem van veled.
5: What you are holding on to is one son.
6: Te egyetlen fiúhoz ragaszkodsz.
5: I will now make you a father of multitudes.
6: Illetve nem ragaszkodtál hozzá, és ezért most sokaságok atyává teszlek téged.
5: And your seed will be more plenteous than the stars in the heavens.
6: És a te magod több lesz, mint az ég csillagai.
5: And the grains of sand on the seashore.
6: És mint a tengerparton a homokszemek.
5: Your seed will be a blessing to all the nations of the world.
6: A te magod áldású lesz a világ minden nemzete számára.
5: Because you honored me in the first fruits.
6: Mert tiszteltél engem az első zsengével.
5: Now I release my kingdom power and provision in your world.
6: Most a te világodra rá fogom bocsátani az én királyságbeli gondoskodásomnak az özönét.
5: We see this principle continue on as we look at Moses and Joshua and into the law.
6: És aztán, ahogy a Mózesnek, Józsuének és a törvény alatti időszaknak az életét megvizsgáljuk, látjuk, hogy folytatódik ez az alapelv.
5: As Joshua takes the children of Israel finally into the promised land.
6: Amikor Józsué végül beviszi Izrael gyermekeit az ígéret földjére,
5: they come to the first city.
6: Elérnek a legelső városhoz.
5: Of their possession.
6: Amit ők birtokolhatnak majd.
5: All of the land was given unto them.
6: Az egész földet megkapták ajándékul.
5: But now they are actually taking that possession, that inheritance.
6: De most értek el oda, hogy konkrétan elfoglalják, tehát birtokba vegyék ezt az örökséget, ezt a földet.
5: And they supernaturally take the first city, Jericho.
6: És természet fölötti módon elfoglalják az első várost, Jerikót.
5: And the word of the Lord to them was, this is the first thing, the devoted thing.
6: És azt mondta nekik az Úr, hogy ez az első zsenge, ez az oda, a nekem oda szánandó dolog.
5: This is the first fruits of the incredible increase that I will give you.
6: Ez annak az elképesztő gyarapodásnak, amit én adni fogok, az első zsengéje.
5: Therefore it is to be given unto me as a sacrifice.
6: Ezért oda kell, hogy adjátok nekem áldozatul.
5: What you do with the first will affect what I do with all the rest.
6: Amit tesztek most az első zsengétekkel, az meghatározza, hogy én mit fogok tenni az összes többivel.
5: And you know the story. Everyone understood that except for Achan.
6: Ismeritek a történetet, ezt az alapelvet akkor ott mindenki megértette Ákán kivételével.
5: Who took some of the gold and some of the spoils.
6: Aki a zsákmánynak egy részét és az aranynak egy részét eltette.
5: And tried to hide them from the Lord and bury them in his tent.
6: És megpróbálta ezeket elrejteni az Úr elől, úgy, hogy elásta a sátrában.
5: This was such a serious offense that he and his entire family were put to death.
6: Ez egy olyan súlyos bűn volt, hogy ő és az egész családja is elpusztult.
5: You see, what we do with the first fruits, God then determines what will happen to all the rest.
6: Amit teszünk az első zsengénkkel, tehát ez határozza meg, hogy Isten mit tesz az összes többivel.
5: We study this throughout all of the Old Testament.
6: Ezt tanulmányozhatjuk az egész Ószövetségben.
5: And we see even as Israel moved and fell away from the Lord.
6: Azt is látjuk, hogy amikor Izrael eltávolodott az Úrtól, eltántorodtak tőle.
5: And were taken into Babylonian captivity.
6: És eljutottak a babiloni fogságba.
5: And God began to move upon his people and his prophets.
6: És akkor Isten ott Babilonban rászállt az ő népére, megmozdította a prófétákat.
5: And Ezra, Nehemiah and some of the prophets begin to move the people, some of the people back to Israel.
6: És Ezrás és Nehémiás elkezdték a nép egy részét visszaköltöztetni Izraelbe.
5: Haggai prophesies.
6: Ageus azt prófétálta.
5: My people have lost their way.
6: Az én népem eltévedt.
5: He says, you are seeking to build your own homes.
6: Arra törekszetek, mondja Isten, hogy a saját otthonaitokat építsétek.
5: And have forsaken building God's home first.
6: És nem építettétek először Isten otthonát.
5: You lost your way, you're not seeking my kingdom first.
6: Eltévedtetek, mert először nem az én királyságomat keresitek.
5: He says, as a consequence,
6: ennek eredményeként mondja Isten,
5: your pockets have holes in them.
6: Lyukasak a zsebeitek.
5: No matter what you put in it,
6: akár mit tesztek beléjük,
5: it's never enough.
6: Soha nem elég.
5: Because it's a financial curse, it's in effect.
6: Mert gyakorlatilag egy pénzügyi átok működik az életetekben.
5: And as we see the people of God again return back to the Lord.
6: És ahogy látjuk, hogy Isten népe újra visszatér az Úrhoz.
5: Nehemiah and Ezra.
6: Nehémiás és Esdrás.
5: Reinstituted these principles again.
6: Újra bevezette a közéletbe ezeket az alapelveket.
5: And we see obedience once again reenacted in the area of giving.
6: És látjuk, hogy újra elkezdenek engedelmesek lenni az adakozás területén.
5: Tithes and offerings.
6: A tizeddel és az adakozni valóval.
5: God lifts the curse and brings back his blessing upon the land.
6: Akkor Isten elveszi róluk ezt az átkot, és újra áldást bocsát a földre.
5: In the Old Testament, it was the building of a physical temple.
6: Az Ószövetségben nekik egy anyagból álló templomot, egy fizikai templomot kellett felépíteni.
5: In the New Testament, it is the building of God's spiritual temple.
6: Az Újszövetségben viszont Isten szellemi templomát kell felépíteni.
5: When Jesus says, we are to seek the kingdom of God first,
6: Isten, amikor azt mondja, amikor Jézus azt mondja, hogy először Isten királyságát kell keresnünk,
5: he promises everything else will be added unto us.
6: Egyidejűleg megígéri, hogy emellett pedig minden megadatik nektek.
5: Amen?
6: Amen.
5: And so we must seek God's purposes before our own purposes.
6: Tehát Isten céljai után kell törekednünk, mielőtt a saját céljaink után törekednénk.
5: We see this carry on into the New Testament in the teachings of Jesus.
6: Jézus tanításában az Új Szövetségben folytatódik ez a téma.
5: And I think probably the most powerful example of the principle of first fruits is revealed in Jesus himself.
6: És azt gondolom, hogy magában Jézusban nyilvánul meg az első zsengének az alapelve leginkább.
5: God takes his first, his only begotten son.
6: Isten fogja az ő elsőjét, az egyszülött fiát.
5: God takes his beloved, devoted thing.
6: Isten fogja az ő szerelmes, odaszánt valakijét.
5: And he offers him up as a sacrifice.
6: És feláldozza őt áldozatul.
5: And because of the sacrifice of God's first fruits,
6: és mivel Isten az ő első zsengéjét feláldozta,
5: he has brought redemption to the entire world.
6: Ezzel az egész világnak megváltást hozott.
5: Through the sacrifice of the first fruits,
6: az első zsenge áldozatán keresztül,
5: it has affected supernaturally everything that has followed thereafter.
6: minden hatást gyakorolt ez az áldozat, ami ezután következett.
5: And now the Lord God does not have just only one begotten son.
6: És most az Úrnak, Istennek, az Atya Istennek nem csak egyetlen egyszülött fia van.
5: He now has a multitude of sons and daughters.
6: Most már rengeteg fia és lánya van Istennek.
5: And that came to pass by the obedience of Jesus Christ.
6: És ez Jézus Krisztus engedelmességének az eredménye.
5: Who enacted these principles, these eternal principles of the kingdom of God in the spirit realm.
6: Aki Isten királyságának ezeket az örökké való alapelveit a szellemi világban megvalósította.
5: Does that make sense?
6: Érthető ez?
5: We are trying to understand what is going on in the greater spiritual realm around us.
6: Megpróbáljuk megérteni, hogy a minket körülvevő hatalmas szellemi világban mi történik.
5: Because as we learn to align ourselves in faith and obedience,
6: mert ahogy megtanuljuk magunkat Istennel összhangba hozni hittel és engedelmességgel,
5: to these spiritual laws and kingdom principles,
6: ahogyan a királyság alapelveinek és a szellemi törvényeknek kell összhangba hoznunk magunkat,
5: we will see them working in our lives.
6: Meglátjuk, hogy ezek működni kezdenek az életünkben.
5: If not, I promise you, you will never be able to put enough in your pockets to meet your needs.
6: Hogyha nem illeszkedünk hozzá ezekhez a szellemi alapelvekhez, akkor biztosítalak titeket afelől, hogy soha nem lesz a zsebetekben annyi, ami a szükségeiteket kielégítené.
5: Amen. Jesus addresses this issue of the tithe in Luke chapter 11.
6: Jézus a Lukács 11-ben beszél szintén a tizednek a témájáról.
5: And reaffirms, he says, you should tithe. You should tithe.
6: Tehát azt mondja, hogy kell a tizedet fizetnetek.
5: But don't neglect the weightier matters of the law.
6: De a törvényben levő súlyosabb, fontosabb dolgokat sem mellőzzétek.
5: Righteousness, truth and justice.
6: Az igaz lelkűséget, az igazságot, a jogosságot.
5: See, Jesus is addressing the Pharisees who were being very legalistic in their tenth.
6: Jézus ezt a farizeusoknak mondja, akik nagyon törvénykező módon álltak hozzá a tizedhez.
5: Yet they were neglecting issues that even greater significance, like justice and truth and taking care of their parents and other things.
6: Mégis elhanyagolták azokat a dolgokat, amelyek fontosabb a törvényben, a jogosság, az igazságosság, a szülőkkel való törődés.
5: He said the tithe is right and proper.
6: Azt mondja Jézus, hogy helyes, megfelelő dolog a tizedet fizetni.
5: But I don't want it to be legalistic and without power.
6: De nem szeretném, hogy ti csak törvénykezők legyetek, és erő pedig ne legyen veletek.
5: The Apostle Paul continues teaching on the subject.
6: Pál apostol is tovább tanít erről a témáról.
5: And in Corinthians, 1 Corinthians chapter 9.
6: Az 1 Korintus 9-ben.
5: Almost the entire chapter is devoted to reinforcing the practical purpose of giving.
6: Majdnem az egész fejezet arról szól, hogy az adakozásnak a gyakorlati céljait hogyan kell megvalósítani.
5: In supporting God, the advancement of God's kingdom in the earth.
6: Hogyan kell támogatni Isten királyságának az előre nyomulását a földön?
5: So why is this whole issue of resources and money so important?
6: Tehát miért olyan fontos a pénzügyi forrásoknak, a pénznek a témája?
5: Because Jesus said, where your treasure is, there your heart is also.
6: Mert Jézus azt mondta, hogy ahol a ti kincsetek, ott lesz a szívetek is.
5: God is interested in your heart and in my heart.
6: Jézusnak az a fontos, hogy mi van a te szíveddel és az én szívemmel.
5: And he also realizes, since he engineered our bodies,
6: és azt is tudja Isten, hogy mivel ő tervezte a testünket,
5: that the biggest nerve in the human body runs from the heart to the pocketbook.
6: Hogy a legerőteljesebb idegszál az emberi testben a szívtől a csekkfüzetig megy.
5: Right? Where your treasure is, there your heart is also.
6: Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is.
5: And so this requires faith.
6: Ehhez viszont hit kell.
5: And obedience.
6: És engedelmesség.
5: And it's something that we must develop the discipline and the faith over a period of time.
6: És kell egy adott idő ahhoz, aminek a lefolyása közben kifejlesztjük magunkban a hitet és engedelmességet ezen a téren.
5: So principle number one is honor the Lord your God.
6: Tehát az első alapelv, tiszteld a te Urat és Istenedet.
5: With the first fruits of all your increase.
6: Minden gyarapodásod, minden keresményed első zsengéjével.
5: The second principle is.
6: A második alapelv.
5: We must sow in order to reap.
6: Vetnünk kell, hogyha aratni akarunk.
5: Genesis chapter 8 verse 22.
6: Ez az 1 Mózes 8:22-ben olvasható.
5: Now this is not a principle, this is a law.
6: Igazából ez nem alapelv, hanem törvény.
5: Like electricity is a law. These are laws.
6: Mint például az elektromosság is egy törvény. Tehát vannak ugye törvények.
5: They work all the time, every time.
6: Amelyek mindenkor kivétel nélkül működnek.
5: Anywhere in the world, at any time in history.
6: A világ bármely pontján és a történelem bármely időpontjában.
5: In Genesis 8:22 it says.
6: Tehát azt mondja az 1 Mózes 8:22.
5: While the earth remains, seed time and harvest will not cease.
6: Ennek után, amíg a föld lesz, vetés és aratás meg nem szűnnek.
5: So this is the law of seed time and harvest.
6: Tehát ez a vetés és aratás törvénye.
5: Just a few principles on this that I'm sure you are familiar with as I mentioned them.
6: Ezzel kapcsolatban néhány alapelv, amelyekkel biztos vagyok abban, hogy ti is ismerősek vagytok majd, ahogy mondom őket, majd rájuk ismertek.
5: Seeds produce after their own kind.
6: A magok a saját fajtájuk szerint teremnek növényeket.
5: Amen?
6: Így van.
5: So as we sow of our resources, we will see in like kind resources restored or returned.
6: Tehát amilyen fajta forrásunkból vetünk, olyan fajta típusú aratást vagy gyarapodást fogunk látni.
5: Number two.
6: Második.
5: Each seed has the potential of greater harvest than the seed itself.
6: Minden magban benne rejlik a lehetőség, hogy önmagánál sokszor a többet teremjen.
5: A farmer doesn't sow 1 kilo of seeds to expect 1 kilo of harvest back.
6: Tehát amikor egy földműves elvet 100 kiló magot, akkor nem 100 kilónyi búzát vár érte cserébe.
5: A farmer understands when he releases the potential of the seed.
6: Hanem a földműves tudja, hogy amikor a magban rejlő lehetőséget elveti,
5: he releases great power.
6: Ezzel nagyon nagy erőt is vet el.
5: Now, a kilo of seeds will produce 100,000 kilos of fruit.
6: Egy kiló mag, mit tudom én, 100,000 kiló gabonát fog teremni.
5: The third principle is, the seed does nothing until it's sown.
6: A harmadik elv, a mag semmit nem tesz, amíg el nem vetik.
5: I was watching recently, they found ruins in some of the Egyptian pyramids.
6: Nemrég láttam, hogy egy valamelyik ősi egyiptomi piramisban találtak különböző romokat.
5: And some of those was literally a bag of wheat.
6: És találtak többek között egy zsák búzát is.
5: This bag of wheat had been with the Pharaoh for 3,000 years.
6: 3000 éve már ott volt az a zsáknyi búzamag.
5: Yet when they took that wheat and planted it in the ground to test to see what would happen.
6: És mégis amikor ebből egy magot elvetettek a talajba, hogy megnézzék mi történik.
5: It released its potential and began to grow 3,000 years later.
6: A lehetőségeit szabadjára engedte ez a mag, és 3000 év elmúltával kinőtt belőle a búza.
5: So to have seed but not to sow it will not operate the kingdom of God.
6: Tehát Isten királyságában az nem működik, hogy van magunk, de nem vetjük el.
5: Jesus said the seed must fall to the ground and die, in other words, break open to release its potential.
6: Jézus azt mondta, hogy a magot el kell vetni a földbe, annak ott el kell halnia azért, hogy felszabaduljanak belőle a lehetőségek.
5: Just a few scriptures on this.
6: Ezzel kapcsolatban néhány bibliai hely.
5: 2 Corinthians 9:6-11.
6: 2 Korintus 9:6-11.
5: Sow sparingly and you will reap sparingly.
6: Aki szűken vet, szűken is arat.
5: Remember this.
6: Emlékezzetek erre.
5: If you give a little, you will get a little.
6: Hogyha kicsit adtok, akkor kicsit kaptok.
5: A farmer who plants just a few seeds will only get a small crop.
6: Az a farmer, az a földműves, aki kevés magot vet el, nagyon keveset fog aratni.
5: But if he plants much, he will reap much.
6: De hogyha sokat vet, akkor sokat arat.
5: Everyone must make up his own mind as to how he shall give.
6: Mindenkinek el kell döntenie önmagában, hogy hogyan akar adakozni.
5: Don't force anyone to give more than he really wants to.
6: Senkit ne kényszerítsetek arra, hogy többet adjon, mint amennyit igazán akar adni.
5: For cheerful givers are the ones God prizes.
6: Mert Isten szereti a jókedvű adakozót és értékeli őket.
5: God is able to make it up to you by giving you everything you need.
6: Isten kárpótolni tud titeket azzal, hogy mindent megad, amire szükségetek van.
5: And more, so that there will not only be enough for your needs, but plenty left over to be a blessing to others.
6: Sőt, többet is, hogy ne csak tineketek magatoknak legyenek a szükségeitek betöltve, hanem sokkal többetek legyen, hogy jó cselekedetekre is bőségben legyetek.
5: So here we have the very clear, the clearly revealed will of desire of God the Father.
6: Tehát itt látjuk az Atya Istennek a nagyon világosan kifejezett vágyát, tervét.
5: He does not desire that we live in lack and want.
6: Nem azt akarja, hogy hiányban, nélkülözésben éljünk.
5: But that we be blessed.
6: Hanem azt akarja, hogy áldottak legyünk.
5: So that we can be a blessing to others.
6: Hogy ilyen módon áldásul lehessünk másoknak.
5: That does not mean that we live in the very largest houses and have the very most expensive cars in our driveway.
6: Ez nem azt jelenti, hogy a legnagyobb házak legyenek a miénk, és a legdrágább autók álljanak a garázsunk előtt.
5: That means that we are blessed with all that we need.
6: Hanem azt jelenti, hogy meg legyünk áldva mindennel, amire szükségünk van.
5: Realizing that we are looking for a kingdom yet to come.
6: Mert tudjuk, hogy egy másik királyságot keresünk, azt, ami majd még eljövendő.
5: Right?
6: Így van.
5: So, we see in Luke chapter 6, verse 38.
6: Tehát azt látjuk a Lukács 6:38-ban.
5: Jesus says, if you give,
6: Jézus azt mondja, hogy ha adtok,
5: you will receive.
6: Akkor kaptok.
5: Your gift will return to you in full and overflowing measure.
6: I'm turning there. Mindent megad, amire szükségetek van.
5: And more, so that there will not only be enough for your needs, but plenty left over to be a blessing to others.
6: Sőt, többet is, hogy ne csak ti neketek magatoknak legyenek a szükségeitek betöltve, hanem sokkal többetek legyen, hogy jó cselekedetekre is bőségben legyetek.
5: So here we have the very clear, the clearly revealed will of desire of God the Father.
6: Tehát itt látjuk az Atya Istennek a nagyon világosan kifejezett vágyát, tervét.
5: He does not desire that we live in lack and want.
6: Nem azt akarja, hogy hiányban, nélkülözésben éljünk.
5: But that we be blessed.
6: Hanem azt akarja, hogy áldottak legyünk.
5: So that we can be a blessing to others.
6: Hogy ilyen módon áldásul lehessünk másoknak.
5: That does not mean that we live in the very largest houses and have the very most expensive cars in our driveway.
6: Ez nem azt jelenti, hogy a legnagyobb házak legyenek a miénk, és a legdrágább autók álljanak a garázsunk előtt.
5: That means that we are blessed with all that we need.
6: Hanem azt jelenti, hogy meg legyünk áldva mindennel, amire szükségünk van.
5: Realizing that we are looking for a kingdom yet to come.
6: Mert tudjuk, hogy egy másik királyságot keresünk, azt, ami majd még eljövendő.
5: Right?
6: Így van.
5: So, we see in Luke chapter 6, verse 38.
6: Tehát azt látjuk a Lukács 6:38-ban.
5: Jesus says, if you give,
6: Jézus azt mondja, hogy ha adtok,
5: you will receive.
6: Akkor kaptok.
5: Your gift will return to you in full and overflowing measure.

0: ilyen módon áldásul lehessünk másoknak.
1: That does not mean that we live in the very largest houses and have the very most expensive cars in our driveway.
0: Ez nem azt jelenti, hogy a legnagyobb házak legyenek a miénk, és a legdrágább autók álljanak a garázsunk előtt.
1: That means that we are blessed with all that we need.
0: Hanem azt jelenti, hogy meg legyünk áldva mindennel, amire szükségünk van.
1: Realizing that we are looking for a kingdom yet to come.
0: Mert tudjuk, hogy egy másik királyságot keresünk, azt, ami majd még eljövendő.
1: Right?
0: Így van.
1: So, we see in Luke chapter 6, verse 38.
0: Tehát azt látjuk a Lukács 6:38-ban.
1: Jesus says, if you give,
0: Jézus azt mondja, hogyha adtok,
1: you will receive.
0: Akkor kaptok.
1: Your gift will return to you in full and overflowing measure.
0: I'm turning there. Jó mértéket megnyomott, megrázottat kaptok.
1: Whatever measure that we give,
0: amilyen mértékkel adunk,
1: large or small,
0: akár kicsivel, akár nagyjal,
1: will be used to measure what is given back.
0: Ugyanazzal a mértékkel, ugyanazt a mértéket vagy edényt használva fog Isten visszamérni nekünk.
1: So the Lord says, I will look at your level of faith and obedience.
0: Tehát azt mondja az Úr, hogy megnézem, hogy milyen szinten van a te hited és engedelmességed.
1: And I will reward you according to your measure of faith and obedience.
0: És a te hited és engedelmességed mértéke szerint foglak megjutalmazni.
1: In other words, great faith and great obedience will receive great reward.
0: Más szóval, a nagy hit és a nagy engedelmesség nagy jutalmat hoz.
1: Little faith, little obedience will receive little reward.
0: És a kis hit és a kis engedelmesség kis jutalommal fog járni.
1: That is basic kingdom economics 101.
0: Ez a egyszerű királyságbeli gazdasági életnek.
1: That's why we should not be envious of one another.
0: Ezért nem szabad irigykednünk egymásra.
1: If God is blessing one brother,
0: ha Isten megáldja az egyik testvért,
1: who has sown 100 acres,
0: aki 100 holdnyi földet bevetett,
1: we would expect to see him doing much differently than the brother who's only sown in 1 acre.
0: Akkor el kell várnunk az, hogy Isten máshogy fog reagálni ennek a testvérnek a vetésére, mint azért, aki csak egy holdnyi földbe vetett magot.
1: The kingdom of God rewards faith and obedience.
0: Isten királysága megjutalmazza a hitet és az engedelmességet.
1: Proverbs 11:24.
0: Példabeszédek 11:24.
1: Says one man gives freely.
0: Azt mondja, hogy az egyik ember bőségesen adakozik.
1: Or generously.
0: Vagy nagy lelkűen, bőkezűen.
1: And gains even more.
0: És még többe van, még gyarapszik.
1: Says another withholds.
0: És van, aki visszatartja.
1: And comes to poverty.
0: És szűkölködésre jut, szegénységre jut.
1: So the second law is that we must sow before we can reap.
0: Tehát a második törvény az, hogy vetnünk kell, mielőtt arathatunk.
1: Two kinds of basic sowing, or two places to sow or give.
0: Alapvetően két hely van, ahol vethetünk, vagy ahova adhatunk.
1: One is in the bank of heaven.
0: Az egyik a mennyei bank.
1: And the other one is sowing and saving here on earth.
0: A másik pedig, hogy itt a földön vetünk, illetve itt takarékoskodunk.
1: Jesus says, lay up for yourselves treasures in heaven.
0: Azt mondta Jézus, hogy gyűjtsetek kincset magatoknak a mennyben.
1: Where neither moth nor rust can corrupt.
0: Ahol nem ronthatja meg, nem észheti meg a rozsda és a moly.
1: And where thieves do not break through or steal.
0: És ahol nem törnek be a rablók és nem lopnak.
1: The investments are guaranteed to be secure by God.
0: Mert Isten garantálja azt, hogy a befektetésed biztonságban lesz.
1: This is largely in the forms of our, and this is in content Jesus teaching on offerings and giving to the alms to the poor.
0: Abban az összefüggésben tanít Jézus erről a dologról, hogy hogyan adakozzunk, hogyan adjunk alamizsnát a szegényeknek.
1: We see this principle, amazingly enough, even in the lives of unbelievers.
0: Érdekes, hogy ennek a törvénynek a működését még hitetlenek életében is látjuk.
1: Yesterday I mentioned Cornelius.
0: Tegnap említettem Cornéliust.
1: A devout man and an Italian centurion.
0: Aki egy olaszországi, tehát egy római százados volt, és egy Istennek odaszánt ember.
1: In Acts in chapter 10.
0: Az Apcsel 10-ben.
1: The Lord sends an angel to the house of Cornelius.
0: Isten egy angyalt küld el Cornelius házához.
1: And listen what the angel says to him.
0: És azt mondja neki az angyal.
1: Your prayers and your gifts to the poor have come up to, as a memorial offering before God.
0: Which verse?
1: This is verse 5. Your prayers and your gifts.
0: Acts 10, 5.
1: Acts 10, verse
0: 4. Aha. Aha. Ja. A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.
1: Is that the whole verse? Okay.
0: 4.

0: So here we have this centurion sowing into the bank of heaven.
1: Tehát itt ez a százados, aki a mennyei bankba vetett.
0: He is giving alms to the poor.
1: Alamizsnát adott a szegényeknek.
0: He's operating this kingdom principle and doesn't yet even really know God personally.
1: A királyságnak ezt az alapelvét alkalmazta, pedig személyesen még nem is ismerte Istent.
0: But because of his giving,
1: de az adakozása miatt,
0: in operating these principles in the heavenly realm,
1: és azért, mert a mennyei világban alkalmazta ezt az alapelvet,
0: God sends an angel.
1: Isten elküldött neki egy angyalt.
0: To Cornelius.
1: Cornéliushoz.
0: And at the same time sends a vision to the apostle Peter.
1: És ugyanakkor Péter apostolhoz is elküldött egy látomást.
0: He tells Cornelius, ask for Simon Peter.
1: Azt mondja Cornéliusnak Isten, hogy küldess el Simon Péterért.
0: He tells Simon Peter, be prepared to go to the house of Cornelius.
1: És Simon Péternek meg azt mondja, hogy készülj arra, hogy elmenj Cornelius házába.
0: And we talked about what happened yesterday.
1: És ugye beszéltünk arról tegnap, hogy mi történt ott.
0: The entire household hears the gospel.
1: Cornelius egész családja meghallotta az evangéliumot.
0: The entire household is saved, baptized and filled with the Holy Spirit.
1: Az egész háznép megtért, megkeresztelkedett, betöltekezett Szent Szellemmel.
0: I want us to see what is happening in the spirit realm when we are operating in faith and obedience in the natural realm.
1: Szeretném, hogyha látnánk, hogy mi történik a szellemi világban, amikor mi itt a földön hittel és engedelmességgel cselekszünk.
0: Can you see the power of this?
1: Látjátok, milyen erőre élik ebben?
0: So one area of sowing is into the bank of heaven.
1: Tehát a vetésnek az egyik módja az, hogy a mennyei bankba vetünk.
0: And how God will multiply that back to us, we can't even begin to imagine.
1: És el sem tudjuk kezdeni még elképzelni azt, hogy Isten hogyan sokasítja ezt meg nekünk.
0: The other kind of sowing is using wisdom in saving for future things.
1: A másik fajtája a vetésnek az, amikor bölcsességgel takarékoskodunk a jövőbeli szükségeinkre.
0: In Proverbs 13:22.
1: A példabeszédek 13:22-ben.
0: Says a good man when he dies leaves an inheritance to his grandchildren.
1: Azt mondja, a jó ember örökséget hagy az unokáinak.
0: I studying aside in saving a little bit of money for many years.
1: Tehát amikor sok éven keresztül az ember mindig félretesz egy kis pénzt.
0: So I can be able to sow into my grandchildren who are not yet even born yet.
1: És én is teszem ezt, hogy vetni tudjak azoknak az unokáimnak az életébe majd, akik még meg sem születtek.
0: Amen.
1: Amen.
0: The vast majority of all of my giving is sowing into the bank of heaven.
1: De az adakozásomnak a túlnyomó többsége az a mennyei bankba megy.
0: That's where my most secure investment is.
1: Mert ott van a legbiztonságosabb vetésem, és befektetésem.
0: So the first law is honor the Lord your God.
1: Tehát az első törvény az, hogy tiszteld az Urat, a te Istenedet.
0: With your first fruits.
1: Az első zsengéddel.
0: The second law of the kingdom is you must sow before we can possibly reap.
1: A királyság második törvénye az, hogy vetned kell, mielőtt egyáltalán arathatnál.
0: Here's the third principle.
1: A harmadik alapelv következik.
0: We must save in times of plenty so that we have in times of famine.
1: Takarékoskodnunk kell a bőség idején, hogy legyen valamink akkor is, amikor szűkös idő van.
0: We see this principle first introduced in Genesis 41.
1: Először az 1 Mózes 41-ben látjuk ennek az alapelvnek a bevezetését.
0: And you know the dream that Joseph interprets for the Pharaoh.
1: Tudjátok, hogy mi volt az a fáraónak az álma, amit József megmagyarázott a számára?
0: There was coming 7 years of great plenty on the land.
1: Hogy az országban következik 7 nagyon bőséges esztendő.
0: Followed by 7 years of famine.
1: Amit 7 évnyi nagy szűkösség, éhínség követ.
0: And here is the wisdom of God that saved not only Egypt but all of the world, the Middle East.
1: És itt van Isten bölcsessége, ami abban az időszakban nem csak Egyiptomot mentette meg, hanem az egész Közel-Keletet.
0: Don't consume everything you have in the times of plenty.
1: A bőség idején ne fogyasszatok el mindent, amitek van.
0: Set some aside and save for the times that will come in of times of leanness or famine.
1: Hanem tegyetek félre valamit abból, amitek most van, azért, hogy majd a szűkösség idején is legyen mit ennetek.
0: I call this principle the principle of accruing, setting aside, accruing.
1: Ezt a takarékosság, a félretevés alapelvének nevezem.
0: This is accruing for things that we will spend.
1: Tehát ez az, amikor olyan dolgokat teszünk félre, amelyekről eleve beterveztük, hogy el fogjuk használni.
0: And there are many things that we will have to spend money on, resources on.
1: És nagyon sok dolog van, amire muszáj lesz pénzt költenünk a jövőben.
0: Every year we have to renew our car insurance, if you have a car.
1: Például, hogyha autónk van, akkor minden évben meg kell újítanunk az autóbiztosításunkat.
0: Every year we spend money on Christmas and holidays and special occasions.
1: Minden évben költünk pénzt karácsonykor, üdülésre, meg különböző különleges alkalmakra.
0: We can either save throughout the year for those times.
1: Megtehetjük azt, hogy az egész év során takarékoskodunk, teszünk félre pénzt arra, hogy majd ezekben az időszakokban elköltjük.
0: Or to be caught short when those times come, and they will come.
1: Vagy amikor tényleg elérkeznek ezek a pillanatok, hogy ezeket a költekezéseket tennünk kell, akkor szűkösségben leszünk, mert biztos, hogy eljönnek ezek a pillanatok.
0: I just registered my car recently.
1: Most jegyeztettem be az autómat.
0: In every month now I know exactly how much I must accrue every month so that next February I can pay my car insurance in full.
1: És már most tudom, hogy most egy éven keresztül minden hónapban mennyi pénzt kell félretennem arra, hogy majd jövő februárban teljes mértékben ki tudjam fizetni az autóbiztosításomat.
0: You see, until I understood this principle,
1: amíg meg nem értettem ezt az alapelvet,
0: I was always behind the power curve. I was always behind.
1: Állandóan hátrányban voltam, mindig csak próbáltam futni a költségek után.
0: Always trying to catch up.
1: Mindig próbáltam utolérni magamat.
0: When I understood this principle, I started saving beforehand and I got ahead of the curve.
1: És amikor megértettem ezt az alapelvet, akkor elkezdtem előre takarékoskodni, és amikor fizetnem kellett, akkor már megvolt az összeg.
0: And when these times come, I'm prepared.
1: És amikor eljönnek ezek az időszakok, akkor fel vagyok rájuk készülve.
0: All the stress in my life has been removed.
1: Már egyáltalán nincsen stressz az életemben ezzel kapcsolatban.
0: Because these are not surprises, these are things we will do.
1: Mert ezek a dolgok nem lepnek már meg, mert tudom, hogy ezeket tennünk kell majd.
0: If you have a car, will you have to do car repairs?
1: Hogyha van autód, akkor előre biztos lehetsz abban, hogy előbb-utóbb majd javításokat kell rajta eszközölni.
0: Every few years will you need to replace your tires?
1: A gumikat is néhány évenként ki kell cserélni.
0: You could either wait until it's too late.
1: És vagy vársz ezzel addig, amíg már túl késő van.
0: Or you can begin saving in times of plenty.
1: Vagy a bőség idején elkezdesz takarékoskodni ezekre az alkalmakra.
0: We're just a little bit every month.
1: Minden hónapban csak egy kicsit kell félretenni ehhez.
0: Makes a huge difference after a year or two years or three years.
1: És ez egy év, két év vagy három év múlva nagyon sokat fog neked jelenteni, ha ezt teszed.
0: Now, I'm going to stretch you a little bit further.
1: Most egy kicsit akkor tovább lépünk.
0: About 20 years ago.
1: Körülbelül 20 évvel ezelőtt.
0: I was with Alan Vincent when he went out and bought a car.
1: Alan Vincenttel együtt voltam, amikor egy autót vett.
0: And Alan wasn't a young man at that time, he was even then an old man. 60. Yeah.
1: Igen, már Alan akkor sem volt fiatal ember, akkor is már 60 éves volt.
0: Who understood these principles and was applying them much longer than I, certainly.
1: És ő akkor már nagyon régen értette ezeket az alapelveket, és alkalmazta is őket az életében.
0: And Alan didn't go out and buy a car with a loan.
1: És Alan nem ment el hitelre autót venni.
0: Alan went out and bought a car with cash.
1: Hanem ő készpénzért akart mindig autót venni.
0: And as a result got an incredibly good deal.
1: És ezért elképesztően jó összegekért kapott autókat.
0: I remember my first feelings was I couldn't believe it. Who does that?
1: Emlékszem, hogy az első érzéseim, amikor ezt megtudtam, az volt, hogy nem hiszek a fülemnek. Hát ki az az ember, aki ilyet csinál?
0: And admittedly, young people can't do this without help.
1: És természetesen fiatalok segítség nélkül nem képesek erre.
0: But that day I purposed in my heart, I'm going to be the same place he is.
1: De azon a napon eldöntöttem, hogy én is eltornázom magam arra a szintre, ahol jelenleg Alan tart.
0: It took me 10 years.
1: 10 évig tartott.
0: But I stopped buying cars and using them for 3 years, 4 years.
1: És abba hagytam azt a gyakorlatot, hogy autókat megveszek és 3-4 évig használok.
0: Getting rid of it, getting another car for 4 years.
1: Aztán megszabadulok az előző autótól, megint szerzek egyet 4 évre.
0: I got a car and I kept it for 8 years.
1: Hanem szereztem egy autót és megtartottam 8 évig.
0: And for those 4 years, after the first 4 years, those next 4 years, I didn't give that to the loan company.
1: És ugye az első 4 év után, a következő 4 évben azt az összeget már nem az autóhitelre fizettem.
0: That became an accrual account that I saved for.
1: Hanem elkezdtem takarékoskodni a következő autóra.
0: And by the time those 8 years were up,
1: és mire a 8 év letelt,
0: I have been buying cars like Alan with cash ever since.
1: Meg tudtam venni az első autót készpénzre, és azóta is mindig készpénzre veszek autót.
0: And after many years, I now live completely debt-free.
1: És most már sok év eltelt el után, teljesen hitelmentesen élek.
0: I owe nothing to no one but God.
1: Senkinek semmivel nem tartozom, csak Istennek.
0: And I cannot tell you the incredible freedom that that gives.
1: És én nem tudom nektek elmondani, hogy milyen óriási szabadságot hoz ez az életemben.
0: The freedom to go anywhere and do anything God asks me to do.
1: Szabad vagyok arra, hogy bárhova elmenjek és bármit megtegyek, amit Isten kér tőlem.
0: If I was not debt free,
1: hogyha nem lennék mentes az adósságtól,
0: I could not have taken up my entire family and moved to Europe like I just did.
1: Akkor nem foghattam volna az egész családomat, hogy közösen Európába költözünk, ahogyan megtettem.
0: I would be tied to bills, tied to debt.
1: Hanem hozzá lennék kötözve az adóssághoz és a csekkekhez.
0: And tied to working in the kind of jobs that would force me to pay that debt.
1: És olyan munkahelyeken kellene dolgoznom, amelyek segítenek abban, hogy fizessem ezeket az adósságokat.
0: That's what the Bible says, that the borrower is in debt to the lender.
1: És ezért mondja azt a Biblia, hogy az adós az szolgálja a hitelezőnek.
0: It is not God's best for his people.
1: Nem ez Isten legjobb akarata a népe számára.
0: Now please hear me, no condemnation.
1: És kérlek, halljátok meg, amit mondok, nem kárhoztatlak titeket.
0: You just can't say, okay, yeah, I'm gonna get there tomorrow. You can't just say I'm going to be debt free tomorrow.
1: Tehát azt nem mondhatjátok nyilván, hogy na, akkor holnaptól adósságmentesen fogok élni.
0: We can begin to get God's word in our heart and let it transform our lives.
1: De elkezdhetjük befogadni a szívünkbe Isten beszédét, és engedhetjük, hogy ez átformálja az életünket, a szívünket.
0: And start making the decisions of faith and obedience.
1: És elkezdhetjük meghozni azokat a hitből és engedelmességből való döntéseket.
0: That will eventually get us there.
1: Amelyek végül szabaddá tesznek minket az adósságtól.
0: So the first kind of accruing.
1: Tehát az első fajta takarékosság
0: is setting aside for that which we will spend.
1: Az, hogy olyan dolgokra teszünk félre, amelyekről tudjuk, hogy arra majd költeni kell.
0: Maybe a month from now or a year from now, but we will spend it.
1: Egy hónap múlva vagy egy év múlva, de tudjuk már előre, hogy arra majd költenünk kell.
0: The second kind of giving or accruing.
1: A második fajta takarékosság
0: is what we should spend.
1: Az, amit el kéne költenünk.
0: Not what we will, but what we should.
1: Nem az, amiről tudjuk, hogy biztosan teljesen tuti el fogjuk költeni, hanem amire még szükség lenne, hogy elköltsük.
0: The children of Israel were not only required to give one tithe.
1: Izrael gyermekeinek nem csak egy tizedet kellett fizetniük.
0: The first fruits unto the Lord.
1: Ugye az első zsengét az Úrnak.
0: They were also required to tithe unto themselves 10%.
1: Hanem önmaguk számára is el kellett tenniük egy tizedet.
0: So Israel, and actually every third year they had to give another tithe for the temple.
1: És minden harmadik évben egy újabb tizedet pedig a templomnak kellett adakozni.
0: So as we look at the incredible wisdom in God's word.
1: Tehát hogy megnézzük az Isten beszédében található elképesztő bölcsességet.
0: They didn't set aside 10%, they set aside 23%.
1: Az izraeliták nem 10%-ot tettek félre, hanem 23%-ot.
0: The second tithe was a savings. They were required to tithe and set aside money.
1: A második tized az tulajdonképpen egy megtakarítás volt, tehát Isten megkövetelte tőlük, hogy ezt különítsék el.
0: So that they could go to all of the required feasts in Jerusalem.
1: Hogy el tudjanak menni Jeruzsálembe és részt tudjanak venni mindazokon az ünnepeken, amelyeken kötelező volt.
0: When they traveled to these feasts throughout the year.
1: Amikor az év során elutaztak ezekre az ünnepekre.
0: You have to have hotel and lodging and food.
1: Ott ugye meg kellett szállni valahol, enni kellett valamit.
0: These were festivals, so there was plenty of wine and plenty of celebration.
1: Ezek ugye ünnepek voltak, tehát sok bort is ittak, meg nagy ünneplések voltak.
0: Where do you suppose that resources came from?
1: Mit gondoltok, erre mitől volt pénzük?
0: They were required to save for it.
1: Isten megkövetelte tőlük, hogy erre takarítsanak meg pénzt.
0: And I would equate this today for us setting aside money for our families in vacations and quality time that we should spend.
1: És ma is, a mai napokban is félre kell, hogy tegyünk pénzt arra, hogy amikor a családunkkal elmegyünk nyaralni, vagy különböző egyéb időtöltésekre legyen pénzünk.
0: I'm shocked at how many of God's people don't take vacations, never have been able to take vacations with their family.
1: És meg vagyok döbbenve azon, hogy Isten népének hány százaléka olyan, hogy egyszerűen nem tud a családjával soha elmenni nyaralni.
0: And I don't believe that that's again God's best for his people.
1: És erről is azt mondom, hogy nem hiszem, hogy Istennek ez a legjobb akarata a népe számára.
0: As a child growing up, the most important things in my childhood are the memories of the few vacations that we took as a family.
1: Egy gyerek, amikor növekszik, ez nagyon fontos neki. Én is a gyerekkoromban arra emlékszem, leginkább azok a legszebb élményeim, emlékeim, amikor a családdal elmentünk nyaralni.
0: And that became so important to me when I began a family.
1: És nekem is ez nagyon fontossá vált, amikor nekem családom lett.
0: I purpose that I will put priority on my family and my children and vacations.
1: Én is eldöntöttem, hogy elsődleges helyre fogom tenni a családomat, a gyermekeimet és a közös nyaralásainkat.
0: We've never been able to afford expensive vacations.
1: Soha nem engedhettünk meg magunknak nagyon drága nyaralásokat.
0: But we were able to afford enough to go out and have fun and have.
1: De annyi lehetőségünk mindig volt, hogy együtt elmenjünk és nagyon jól érezzük magunkat.
0: My first two children are grown and adults.
1: Az első két gyerekem már felnőtt a mai napon.
0: And they will now tell you that those vacations throughout all the years were some of the most important memories in their life, in their childhood.
1: És ők is elmondanák ma nektek, ha itt lennének, hogy az ő gyermekkorukban is a legfontosabb emlékeik, amelyek megmaradtak onnan, ezek a közös nyaralások.
0: And it doesn't require a lot of money or resources.
1: És ehhez nem kell túl sok pénz.
0: Amen.
1: Így van.
0: My daughter came to me when she was 18 years old.
1: A lányom, Caitlin, ő 18 éves.
0: And I'll never forget what she said to me one day.
1: És soha nem felejtem el, amikor egy napon azt mondta nekem.
0: She says, I've already experienced enough. If God was to take me home now, I will have lived a full life.
1: Azt mondta, hogy már annyit átéltem az életben, annyi élményem van, hogy Isten akár már haza is vihetne, mert egy teljes életet éltem már.
0: I think we were doing something right.
1: Azt gondolom, hogy akkor valahogy csak jól csinálhatjuk a dolgokat.
0: So we accrue not only for what we will do.
1: Tehát nem csak arra teszünk félre pénzt, amit mindenképpen muszáj lesz kifizetnünk.
0: We need to set aside for what we should do.
1: Hanem arra is kell félretennünk pénzt, amit helyes lenne elköltenünk.
0: Put priority on our family and our children.
1: Hogy a gyerekeinkre, a családunkra helyezzünk egy nagy hangsúlyt.
0: Whatever that may be, whatever we can afford.
1: Akármennyi is az, amit megengedhetünk magunknak ezen a téren.
0: Let's move on. We're running out of time. The next principle, number four.
1: Akkor a négyes alapelv, most már nagyon fogy az időnk.
0: Thou shalt be faithful in the little things.
1: Hűségesnek kell lennünk a kis dolgokban.
0: This is the law of stewardship.
1: Ez a sáfárság törvénye.
0: And Jesus teaches on it in Luke chapter 16.
1: Jézus a Lukács 16-ban tanít erről.
0: 10 through 12.
1: A 10-től a 12. versig.
0: Jesus says, if you are faithful with a little,
1: azt mondja itt Jézus, hogy aki hű a kevésen,
0: you will be also faithful with much.
1: Tehát, hogyha hűséges vagy a kevésen, az sokkal is hűséges leszel.
0: And if we're not faithful with a little,
1: és ha nem vagyunk hűségesek a kevésen,
0: we will not be faithful with more.
1: Akkor többen sem leszünk hűségesek.
0: Okay? Again, that's not a principle, that's a law.
1: Ez is nem egy alapelv, hanem egy törvény.
0: Now, how does that play out in our lives?
1: Ez hogyan valósul meg az életünkben?
0: You see again the great emphasis on stewardship in the teachings of Jesus in the Gospels.
1: Látjátok megint, hogy Jézus tanításaiban az összes evangéliumban nagyon nagy hangsúly fektetődik a sáfárságról való tanításra.
0: We start with the little things.
1: A kis dolgokkal kezdjük.
0: Let me suggest to you a personal budget.
1: Hogy javasoljam, hogy készítsetek személyes költségvetést.
0: I'd rather call it a spending plan.
1: Mondjuk egy ilyen költekezési tervet készítsetek magatoknak.
0: I've been giving a lot of financial counsel over the years.
1: Az évek során nagyon sok pénzügyi tanácsot adtam.
0: And usually this is the very first principle that's being violated.
1: És általában ez az első alapelv, amit az emberek meg szoktak szegni.
0: People aren't being faithful with the simple things.
1: Az emberek nem hűségesek az egyszerű dolgokban.
0: And they think that more money is the answer.
1: És azt gondolják, hogy erre a még több pénzbirtoklása a válasz.
0: If I only had more money, these problems would go away.
1: Hogyha több pénzem lenne, akkor nem lennének a problémáim sem.
0: And that is not necessarily true.
1: De ez nem feltétlenül így van.
0: I have a very good friend of mine.
1: Van egy nagyon jó barátom.
0: Who struggles tremendously with finances.
1: Aki rengeteget küszködik a pénzügyekkel.
0: He's always looking for additional hours or he works extra jobs on the weekends.
1: Mindig arra törekszik, hogy a szabadidejében másodállásokat vállalhasson, meg hétvégén még dolgozhasson egy
0: he's
1: kicsit.
0: He's always under stress.
1: És mindig stresszben van.
0: Never able to go out and enjoy himself, have dinner or whatever.
1: Soha nem engedheti meg magának, hogy csak úgy a szabadidejében elmenjen vacsorázni valahova, meg csak úgy jól érezze magát.
0: And he's a doctor.
1: Pedig orvos.
0: In America.
1: Amerikában.
0: And he makes about 300,000 euros a year.
1: Körülbelül évente 300 ezer eurót keres.
0: You see, would you like 300,000 euros a year?
1: Whatever that is in Hungarian. 300 ezer eurót keresni?
0: My point is, he still struggles. 300,000 euros is not enough.
1: Az a furcsa ebben, hogy ennek ellenére ő küszködik, mert neki ennyi sem elég.
0: 300,000 euros or 600,000 euros
1: 300 ezer euró, vagy 600 ezer euró
0: is not enough if you have holes in your pockets.
1: nem elég egyáltalán, hogy hagyjuk a zsebed.
0: If we're violating God's principles of economics, of stewardship.
1: Hogyha megszeged Istennek a sávárságra és a gazdasági életre vonatkozó alapelveit.
0: When I ask him the simple question and I've tried, it's been hard.
1: Amikor feltettem neki ezt az egyszerű kérdést, próbálkoztam vele, nagyon nehéz ügy volt.
0: Brother, you need a budget.
1: Testvérem, szükséged van egy költségvetésre.
0: Whether you're making very little.
1: Akkor is, ha keveset keresel.
0: I would ask the same question. Show me your budget.
1: Tehát, hogyha keveset keresel, akkor is ugyanezt a kérdést teszem fel, hogy van költségvetésed?
0: And the mindset of poverty is.
1: És a szegénységi beállítottsága arról
0: szól. I don't need a budget.
1: Hogy nincs szükségem költségvetésre.
0: I make so little right now, I know where it all goes.
1: Jelenleg olyan keveset keresek, hogy úgy is tudom, hogy minden fillér hova megy.
0: I promise you, you do not know where it all goes.
1: De biztosítalak a felől, hogy nem tudod, hogy hova megy az összes fillér.
0: If I could teach you the discipline of developing a spending plan or a budget.
1: Hogyha megtaníthatnálak arra a szokásra, hogy kész is fegyelmezetten egy költségvetést vagy költekezési tervet.
0: You will be shocked to see where it all goes.
1: Akkor megdöbbennél, amikor látnád papíron, hogy hova költötted azokat a filléreket.
0: Whether it's very little or a great deal.
1: Akkor is, hogyha apró összegekről van szó, és akkor is, hogyha nagy összegekről.
0: So let me encourage you in being faithful in the little things.
1: Tehát hadd bátorítsalak titeket arra, hogy legyetek hűségesek a kis dolgokban.
0: Start with a spending plan.
1: Kezdjétek a költekezési tervvel.
0: Start recording where you spend everything.
1: Kezdjétek el felírni, hogy hova költitek a pénzeteket.
0: If I was to come back in a year and we were to sit down together.
1: Hogyha egy év múlva visszajönnék és leülnénk egymással.
0: One year from now you should be able to tell me.
1: Egy év múlva azt kéne, hogy tudjátok nekem mondani.
0: Exactly how much you spend on gas.
1: Hogy pontosan mennyit költöttetek benzinre.
0: Exactly how much you spend on car repairs.
1: Pontosan mennyit költöttetek autójavításra.
0: Exactly how much you spend on clothes.
1: Pontosan mennyit költöttetek ruházatra.
0: Exactly how much you spend on groceries and food.
1: Pontosan mennyit költöttetek élelemre.
0: Exactly how much you spend on optional things like eating out and.
1: És pontosan mennyit költöttetek extrákra, például étteremben étkezésre?
0: See, if you can't do that right now,
1: hogyha most ezt nem tudjátok megtenni,
0: Jesus would say, I cannot give you more resources.
1: Jézusnak azt kell mondania, hogy nem adhatok neked több forrást.
0: Because you are not faithful with the little I've given you so far.
1: Mert nem voltál eddig hűséges a kis dolgokban, a nekem való adakozásban, meg ilyenekben.
0: You can't be trusted with more.
1: Ezért nem tudok többet rád bízni.
0: Even if it's 300,000 euros a year more.
1: Még akkor is, hogyha ez évi 300,000 euróval lenne több.
0: Amen. Remember, God is training us. We are in training for reigning.
1: Ne felejtsétek el, hogy Isten uralkodásra képez minket.
0: Our destiny is to rule and reign with Him for eternity.
1: Az a rendeltetésünk, hogy az örökké valóságban ővel uralkodjunk és üljünk a trónon.
0: And he's teaching us with these natural things to teach us these spiritual truths.
1: Ezekkel a természetes földi dolgokkal tanít minket meg szellemi igazságokra.
0: This is play money to God.
1: Ez játékpénz Istennek.
0: He's not interested in this.
1: Őt ez nem érdekli egyáltalán.
0: But he's interested in how he can use this to teach you and I character.
1: De az érdekli őt, hogy ezt a kis játékpénzt hogyan használhatja fel arra, hogy minket tanítson és a jellemünket formálja.
0: This we will not take with us into the grave.
1: Ezt a pénzt nem fogjuk magunkkal vinni a sírba.
0: But our character will take us with us into eternity.
1: De a jellemünket magunkkal visszük az örökké valóságba.
0: And what he can teach us and train us with now.
1: És amire ma ki tud minket képezni Isten.
0: Will in fact be the basis of what we'll be doing in the kingdom yet to come.
1: Az jelenti az alapját annak, hogy mit fogunk cselekedni az eljövendő királyságban.
0: Jesus teaching on the subject.
1: Jézus, amikor erről a témáról tanított.
0: Says in that day.
1: Azt mondta, hogy azon a napon.
0: This faithful servant who I gave one talent came back with 10.
1: Ez a hűséges szolgám, akinek egy talentumot adtam, 10-zel jött vissza.
0: Now I will give him 10 cities to administer.
1: És most adok neki 10 várost, amit kormányozhat.
0: And to this other brother, I gave a talent and he came back with 5.
1: A másik hűségesnek azt mondta, hogy adtam neked egy talentumot, 5-öt hoztál vissza.
0: Well done, good and faithful servant.
1: Jól vagyon, jó és hű szolgám.
0: To you and your capacity, I will give 5 cities to steward over.
1: Neked, mivel ilyen képességeid vannak, 5 várost adok, hogy sáfárkodj fölötte.
0: But woe unto this brother who did nothing with what God gave him.
1: De amikor odament ahhoz a tesóhoz, aki semmit nem tett azzal, amit Isten adott neki.
0: Amen.
1: Ugye?
0: 16 of the 38 parables of Jesus is teaching on the subject I'm telling you teaching on this morning.
1: Tehát Jézus a 38 példázatából 16-ban tanít a pénzről, ahogy már mondtam.
0: I would consider this important.
1: Ezért ennek alapján én fontosnak tekinteném ezt a témát.
0: Next is the principle of contentment.
1: A következő pedig az elégedettség alapelve.
0: Philippians chapter 4, verses 11 through 13.
1: Filippi 4:11-től 13-ig.
0: Paul says, I have learned to be content in all things.
1: Pál azt mondja, hogy én megtanultam, hogy mindenben elégedett legyek.
0: I know what it's like to have nothing.
1: Hozzászoktam ahhoz, milyen az, amikor semmi nincs.
0: And I've learned how it is to have much.
1: És megtanultam, milyen az, amikor sok van.
0: I've been naked and clothed.
1: Voltam már ruha nélkül, és voltam felöltözve.
0: My belly has been hungry and it's been full.
1: Volt a pocakom éhes is, meg tele is.
0: And he says, I've learned to be content in all situations.
1: És azt mondja, hogy én megtanulok minden helyzetben elégedett lenni.
0: To Paul, there was only one thing important, and that was to advance the kingdom of God.
1: Pálnak csak egy dolog volt fontos, ez pedig Isten királyságának a terjesztése volt.
0: Knowing wherever God took him, God will provide.
1: Tudta, hogy Isten bárhova viszi őt, gondoskodni fog róla.
0: And even in challenges and times of testing,
1: és még a megpróbáltatások és kihívások idején is,
0: he was still content.
1: Pál továbbra is elégedett volt.
0: Imagine Paul and Silas singing while being imprisoned in a Roman jail.
1: Képzeljétek el Pált és Silást, amint ott ültek a római börtönben.
0: Even in jail he was content.
1: Pál még a börtönben is elégedett volt.
0: I don't have time to develop anymore. Let me give you the last principle as we close.
1: Elmondom az utolsó alapelvet, aztán befejezzük, mert hát nagyon futok ki az időből.
0: Is the just shall live by faith.
1: Az ötödik alapelv az igaz ember hitből él.
0: Philippians chapter 4 verse 19.
1: Filippi 4:19.
0: Is a passage that we've many times heard, I believe.
1: Ez egy olyan vers, amit hiszem, hogy már nagyon sokszor hallottunk.
0: Paul says that God, our God will supply all of our needs.
1: Azt mondja Pál, hogy a mi Istenünk be fogja tölteni minden szükségünket.
0: According to his riches and glory.
1: Az ő gazdagsága szerint dicsőségesen.
0: That is a place, I believe, of mature Christian faith that we want to attain.
1: Azt gondolom, hogy egy érett keresztény hittel mond ilyet egy ember, ide akarunk eljutni.
0: It is not a place that we get to quickly.
1: Gyorsan nem tudunk erre a szintre jutni.
0: It is not a place that we will get to easily.
1: És könnyen sem fogunk erre a szintre jutni.
0: But it is a place that as believers I believe we can get to.
1: De én hiszem, hogy mi hívők eljuthatunk
0: idáig. I believe it is God's perfect will for us to get to.
1: És hiszem, hogy Isten tökéletes akarata az, hogy eljussunk idáig.
0: It is really returning back to our childlike faith.
1: Igazából ez csak arról szól, hogy visszatérjünk az egyszerű gyermeki hithez.
0: Jesus taking small children to his side, he says we must become like these little children.
1: Jézus, amikor maga mellé vett kisgyerekeket, azt mondta, hogy olyanná kell válnunk, mint ők.
0: Or we can't get to where I'm talking about getting to.
1: És enélkül nem is tudunk odáig eljutni, amiről itt most beszélek.
0: Simple childlike faith in our Father.
1: Egyszerű gyermeki hit, amit az atyánkba vetünk.
0: You know, I've got two small children, two are grown, two are with me now.
1: Tudjátok, van nekem két felnőtt gyerekem, meg két most növekvő gyerekem.
0: And we take them all over the place.
1: Mindenhova elviszük őket.
0: And recently we jumped on a plane and flew and moved to Europe.
1: És nem régen felugrottunk egy repülőre, felszálltunk és eljutunk Európába.
0: We're in new places.
1: Itt új helyek vannak.
0: And at no point in time through all of these amazing changes have my kids experienced any financial stress.
1: És mindenben a nagy jövésmenésben és sok változásban és sok új helyen a gyerekeim egy pillanatig sem éltek át semmilyen pénzügyi feszültséget.
0: They go happily through every day.
1: Boldogan éltek át minden napot.
0: Never once have they come to me.
1: Egyszer sem jöttek oda hozzám.
0: And say, Daddy, you know, we're stressed out.
1: Mondván, hogy hú, papa, most már teljesen ki vagyok merülve idegileg.
0: We're not sure how we're going to make it through till tomorrow.
1: Nem vagyok biztos abban, hogy hogyan fogjuk a holnapig megélni.
0: That thought doesn't even occur to their minds.
1: Egyszerűen eszükben sem jut ilyesmi.
0: Because they simply trust in their father.
1: Mert egyszerűen bíznak az apjukban.
0: They know their father will supply all of their needs.
1: Tudják, hogy az apukájuk minden szükségükről gondoskodni fog.
0: According to my resources, not theirs, they have none.
1: Az én forrásaim szerint, nem az övék szerint, hiszen nekik semmi forrásuk nincs.
0: And they have simple childlike faith in their father.
1: És egyszerű gyermeki hitet vetnek az apjukba.
0: That is exactly what God wants from us.
1: Isten pontosan ezt várja tőlünk.
0: He wants to bring us to that same place.
1: El akar juttatni minket ugyanerre a pontra.
0: Where we have that same childlike faith in him.
1: Amikor ugyanilyen egyszerű gyermeki hitet vetünk ő belé.
0: Amen.
1: Amen.
0: It is a place that we can get to.
1: És ez egy olyan hely, ahol el lehet jutni.
0: It is a place where suddenly we realize that the resources are not up to me. It's my father's resources.
1: Ez egy olyan pont, ahova eljutunk, akkor itt már tudjuk, hogy a források egyáltalán nem a mieink, hanem a mi atyánk forrásai.
0: As long as I'm walking in obedience to him, with him.
1: Amíg vele együtt járok engedelmesen.
0: Every need will be met.
1: Minden szükség be lesz töltve.
0: Jesus was teaching on this.
1: Jézus tanított erről.
0: He says, look at the lilies of the field.
1: Azt mondja, nézzétek meg a mező liliomait.
0: Solomon in all of his glory can't compare to these flowers.
1: Salomon az ő teljes dicsőségében sem hasonlítható
0: look
1: ezeket
0: the birds.
1: A virágokhoz.
0: Look at the birds.
1: Nézzétek meg a madarakat.
0: They don't stress out.
1: Egyáltalán nem idegeskednek.
0: They simply go out each day and God provides provision.
1: Hanem minden nap felébrednek és tudják, hogy Isten kirendeli nekik azt, ami kell.
0: And then Jesus drives home the point.
1: És akkor Jézus kimondja a következtetést.
0: If God loves the birds and the flowers,
1: hogyha Isten így szereti a madarakat és a virágokat,
0: how much more does he love you and me?
1: Mennyivel inkább szeret titeket és engem?
0: Now this takes time to get to this place. I'm not going to mislead you.
1: Nem akarlak félrevezetni titeket, idáig eljutni eltart egy darabig.
0: But it is a place that God wants you and I to arrive to and live in.
1: De mégis ez egy olyan szint, ahova Isten azt akarja, hogy elérkezzünk ide, sőt ezen a szinten éljünk.
0: As I've been learning these principles that I've shared with you this morning,
1: ahogy megtanultam ezeket az alapelveket, amelyeket ma délelőtt elmondtam nektek,
0: and I've been learning how to apply them in my life,
1: és megtanultam, hogyan alkalmazzam őket az életemben,
0: I've seen the supernatural hand of God again and again.
1: Újra és újra láttam Isten természet fölötti kezét.
0: And I realized that kingdom economics it supersedes anything in the natural.
1: És rájöttem, hogy a királyságnak a gazdasági élete messze felülhalad mindent, ami a földi világban van.
0: Years ago when the Lord spoke to me to resign my commission as an officer in the Air Force.
1: Évekkel ezelőtt, amikor Isten azt mondta nekem, hogy menjek nyugdíjba a légierőnél betöltött tiszti pozíciómból.
0: I was going to have to take a very large pay cut in order to obey God.
1: Nagyon nagy jövedelem csökkenéssel járt az, hogy engedelmeskedjek Istennek.
0: My salary was going to be cut 30-40%.
1: Körülbelül 30-40%-kal lett kevesebb a bevételem.
0: And God was saying, trust me.
1: De Isten azt mondta, bízz bennem.
0: I wish I could say, oh, that was easy, no problem.
1: Bezzel mondhatnám azt, hogy ó, hát ez könnyű dolog, semmi gond.
0: Many a nights I didn't sleep.
1: De volt sok éjszakám, amikor nem tudtam aludni.
0: I had a family and children that I was responsible for.
1: Hiszen volt egy családom, gyerekeim voltak, akikért felelős voltam.
0: I can't afford to make mistakes.
1: És nem engedhetem meg magamnak, hogy hibákat kövessek el.
0: I could say within a period of less than a year.
1: De egy idő alatt kevesebb mint egy évig tartott.
0: God released unbelievable resources.
1: Isten hihetetlen forrásokat szabadított fel.
0: To meet every need.
1: Hogy minden szükségembe legyen töltve.
0: We sold our little house in 2 weeks.
1: Két hét alatt eladtuk a kis házunkat.
0: God moved upon a believer in the church.
1: Isten megmozdított egy hívőt a gyülekezetben.
0: Who came to me shortly thereafter and says, God has spoken to me about selling you my house that I built.
1: És oda jött hozzám a gyülekezetbe ez az ember, körülbelül 2 héttel később, és azt mondta, hogy Isten azt mutatta nekem, hogy adjam el neked a most épített új házamat.
0: 6 months later,
1: 6 hónappal később,
0: I was living in a house almost 3 times as big,
1: egy olyan házban éltem, ami legalább 3-szor akkora volt, mint az előző,
0: with 10 times as much land,
1: körülbelül 10-szer akkora telek volt hozzá,
0: in a beautiful part of the city,
1: a városnak egy gyönyörű részén.
0: Franz stayed with me a few times.
1: Franz már volt ott néhányszor.
0: I was Alan's next door neighbor.
1: Alannek a szomszédja, kertszomszédja voltam.
0: You see, that's supernatural provision.
1: Hát ez természet fölötti gondoskodásnak nevezhető.
0: I didn't save up for that.
1: Nem takarékoskodtam ebből a célból.
0: I simply stepped out in faith and obedience and trusted the God of provision.
1: Egyszerűen kiléptem hittel és engedelmességgel, és bíztam abban, hogy Isten gondoskodik.
0: And that is what I've been experiencing for the last 30 years.
1: És az elmúlt 30 évben ilyen átéléseim vannak.
0: God's provision.
1: Isten gondoskodása.
0: And faithfulness.
1: És hűsége.
0: Just recently, just a few months ago,
1: a közelmúltban néhány hónappal ezelőtt,
0: I gave away half of everything I had.
1: Mindenemnek körülbelül a felét ajándékoztam.
0: I resigned my commission.
1: Ugye,
0: I retired actually.
1: Hát nyugdíjba mentem a hadseregtől.
0: And I stepped out of what I believe was again obedience to what God was saying.
1: És kiléptem abba, amiről hittem, hogy ez is engedelmesség az iránt, amit Isten mondott nekem.
0: And again with small children in tow, with small children with me.
1: És kis gyerekeim voltak közben.
0: We moved to Europe.
1: És átköltöztünk Európába.
0: And I can say, every once in a while, a thought or two I have to bring captive.
1: És el kell, hogy mondjam nektek, hogy azért időnként előfordul, hogy egy-egy gondolatot fogjuk el ejtenem.
0: Like Franz, I've got some engineering background.
1: Ahogy már Franz is mondta, az ő mérnöki hátterével.
0: I understand calculations and numbers.
1: Én is tudom, hogy hogyan kell számolni.
0: And I know in the natural, this is not going to work. The numbers are not there.
1: És tudtam, hogy földi szinten természetes módon ez egyszerűen nem fog működni, mert a megfelelő számok nincsenek ott.
0: But I now live in the realm of the kingdom.
1: De jelenleg a királyságban élek.
0: And the realm of the kingdom is not subjugate to the kingdoms of man or the economics of man.
1: És a királyság nincsen alávetve az emberi gazdasági életnek.
0: And our guys are already doing some remarkable things even now that I can't even begin to share openly in public right now.
1: És Isten most is jelenleg, ahogy elkezdek itt nyilvánosan beszélni ezekről a dolgokról, óriási dolgokat cselekszik az életemben.
0: When my oldest son wanted to go to college, a private school.
1: A legnagyobb fiam középiskolába akart menni, méghozzá magán középiskolába.
0: I didn't have the money for that.
1: És nem volt pénzem rá.
0: I had enough prepared and saved to help him through a public school, but I mean a public university, but not a private school.
1: Tehát arra volt pénzem, hogy állami egyetemre elküldjem őt, de hogy egy magániskolába elküldjem, arra nem.
0: About the same time, my oldest daughter was being married.
1: Körülbelül ekkor volt az, hogy a legnagyobb lányom férjhez ment.
0: And she had expectations of her father.
1: És persze neki is voltak elvárásai az apjával kapcsolatban.
0: So I looked to my God who provides all of my needs according to his riches.
1: Úgyhogy az én Istenemre néztem, aki az ő gazdagsága szerint minden szükségemet betölti.
0: And I didn't say, you know God, I give so I want to receive now.
1: És tudjátok, nem azt mondtam, hogy na Uram, akkor most adakozok, mert szeretnék kapni.
0: I didn't go to him and give him a lecture about, Lord, I've been tithing for the last 2-3 decades.
1: Én nem tartottam előadást Istennek arról, hogy az elmúlt több évtizedben hogyan fizettem a tizedet.
0: He knows what I've been doing and not doing.
1: Isten pontosan tudja, hogy mit tettem, meg mit teszek.
0: He wants me to come to him as a son talking to his father.
1: Ő azt akarja, hogy úgy menjek oda hozzá, mint egy fiú gyerek, aki az apjával beszélget.
0: And my prayer was more of God, as my children trust me, I trust you.
1: Inkább úgy imádkoztam, hogy Uram, az én gyerekeim bennem bíznak, én meg benned bízom.
0: And as these things go, in a way I could have never imagined.
1: És olyan módon jöttek a dolgok, hogy soha el nem tudtam volna képzelni.
0: A sequence of things took place.
1: Egy sorozat esemény történt meg.
0: Where about $80,000 came into my life that I couldn't have imagined.
1: És körülbelül 80,000 dollár úgy jött be az életembe, hogy nem is tudtam volna elképzelni, hogy ez hogy lesz.
0: More than enough to pay my entire son's college.
1: Ez több mint elég volt arra, hogy a fiam teljes iskolai költségét kifizessen.
0: And my entire daughter's wedding.
1: És a lányomnak a teljes esküvőjét.
0: And I came out the other side of that.
1: Yeah.
0: And I came through on the other side of that.
1: És a másik végén ennek a történetnek úgy jöttem ki.
0: And I felt the Lord spoke to me.
1: Az Úr szólt hozzám.
0: He said, son, there's plenty more resources where that came from.
1: Azt mondja, hogy még sokkal több forrás van itt rendelkezésedre, mint amennyi
0: see,
1: hiányod lehet.
0: I was overwhelmed with gratitude, thinking, oh my gosh, that is unbelievably big.
1: Teljesen el voltam, lehengerelt engem a hála érzet, és azt mondtam, hogy ez hihetetlenül óriási gondoskodás volt.
0: And as I was taking my small little thinking to the God of the universe,
1: az én kicsi ilyes gondolkodásomat hozzámértem az univerzum Istenéhez.
0: He reminded me, son, there's plenty more where that came from.
1: Akkor azt mondta nekem Isten, hogy fiam, még sokkal több dolog hiányzik neked, mint gondolsz.
0: In other words, I will supply all of your needs according to my unlimited resources.
1: Más szóval Isten azt mondta, hogy én minden szükségedet az én korlátlan forrásaim szerint fogom betölteni.
0: You just need to continue to walk in faith and obedience.
1: Te csak tovább jár hitben és engedelmességben.
0: You continue to do what I ask you to do.
1: Továbbra is tedd azt, amit én kérek tőled.
0: And I will multiply back to you.
1: És akkor is sokszorosát fogom neked visszaadni.
0: Amen?
1: Amen.
0: That is a place I believe God wants all of us to get to.
1: És hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy mindnyájan erre a pontra jussunk el.
0: God does not want the limitation of resources to limit his purposes and his will.
1: Isten nem akarja, hogy a forrásoknak a hiánya korlátozza az ő akaratának és céljainak a megvalósulását.
0: God is not on a tight budget.
1: Isten nem egy szűk és költségvetéssel dolgozik.
0: He has unlimited resources.
1: Neki korlátlanok a forrásai.
0: But he does not have unlimited children that trust him as father.
1: De nincsenek korlátlan számban azok a gyermekei, akik bíznak az atyukban.
0: That he has very few of.
1: Nagyon kevesen vannak ilyenek.
0: Let's stand to your feet and let's pray that you and I become one of those few.
1: akkor álljunk fel és imádkozzunk azért, hogy ti is az ilyen kevesek közé tartozzatok.
0: Lord God, we just thank you for your truth concerning giving and resources.
1: Urunk Istenünk, egyszerűen köszönjük neked azokat az igazságokat, amelyek az adakozással és a forrásokkal kapcsolatosak.
0: We thank you that you're a father who loves us far more than the birds of the air.
1: Köszönjük, Atyám, hogy te egy olyan atya vagy, aki sokkal jobban szeretsz minket, mint az mint a levegő madarait.
0: And it is your desire, passion to meet every need in the life of your children.
1: És te szenvedélyesen akarod betölteni a te gyermekeid életében az összes szükséget.
0: Now Lord, we realize that we have responsibility as well.
1: Uram, tudjuk, hogy nekünk is megvannak a kötelességeink.
0: We must obey and apply your principles of stewardship.
1: Engedelmeskednünk kell neked, és alkalmaznunk kell a sáfárság alapelveit az életünkben.
0: We must be sure to keep you first and honor you first in all things.
1: Gondoskodnunk kell arról, hogy téged tegyünk az első helyre, és mindennel először neked adjunk tisztességet.
0: We must exercise our faith and sow seeds before we can ever see anything reaped.
1: Gyakorolnunk kell a hitünket, és magukat kell vetnünk, mielőtt bármit is arathatnánk.
0: We must develop the discipline to save in times of plenty.
1: Fegyelmezetten alkalmaznunk kell az életünkben azt az elvet, hogy a bőség idején tegyünk félre.
0: So we have resources in times of need.
1: Hogy a szükség esetén is legyenek forrásaink.
0: Lord, we must be faithful in the laws of stewardship.
1: Uram, hűségesnek kell lennünk a sáfárság törvényeiben.
0: Faithful in the little things.
1: Hűségesnek kell lennünk a kis dolgokban.
0: And Lord, we must walk in faith.
1: És Uram, hitben kell járnunk.
0: Trusting you as our heavenly Father.
1: Bíznunk kell benned, mint a mi mennyei atyánkban.
0: And your endless resources.
1: És a te végtelen forrásaidban.
0: Available to meet our every need.
1: Amelyek elérhetőek, hogy minden szükségünket betöltsék.
0: As we live lives of obedience and faith to you.
1: Ahogy hitben és engedelmesen élünk irántad.
0: Again we give you all the praise and glory this morning.
1: Újra ma délelőtt is neked adjuk az összes dicséretet és dicsőséget.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner az Adakozás című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A megkülönböztetésről szeretnék beszélni. Néhány bibliai történetet írtam össze, és annak kapcsán haladnánk. Az kicsit sajnáltam, hogy pont egy olyan fordítást olvastuk azt a biblia részt. Pont az a mondat nem volt benne, ami a görögbe azért egy lényeges mondat, és a több biblia fordításba ki is jön, pont az egyszerűből hiányzik. Ugye ott mondták a tanítványok, hogy Uram, akarod-e, hogy szálljon le tűz a mennyből, és megégesse őket. Jézus hozzájuk fordult, és megdorgálta őket, és azt mondta, hát nem tudjátok, milyen szellemben beszéltek. Tehát milyen szellem szól belőletek. Itt szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Nyilván ehhez azért nem kellett nagy vaszizdasz, mert hát egy olyan nacionalista bosszúálló lelkületből szóltak a tanítványok, hogy akkor na most Móresre tanítsuk azzal a szellemi erővel, amit tőled láttunk, meg hallottunk. Akkor... De nem ismerték föl azt, hogy ez milyen lelkület és milyen szellem. Aztán emlékeztek, a Mikeás prófétánál az 1 Királyok 22-ben van egy történet, amikor Jósafát, ugye egy Jósafát jó király volt, de volt Izraelnek pedig egy rossz királya, Akháb. És együtt mentek el harcolni, és akkor hívták a prófétákat, mindenki ott mondta, hogy hát így győztök, úgy győztök, fantasztikus, micsoda dolog lesz. És akkor mondta Izrael királya Jósafátnak, hogy van még valaki más proféta is, nincsen más. És akkor mondta, hát van egy, Mikeás, hát csak ő van, ő mindig rosszat mond nekem, mondja Izrael királya. Nem baj, hozzátok ide. És akkor odajön, és akkor hát, ő mondja, hogy menj föl, szerencsés leszel, kész. És akkor azt mondja neki a király, hogy de most azt mondd, amit Istentől kaptál. Azt mondjam, amit Istentől kaptam. Hát akkor látom az egész Izrael szétszéledve, te pedig meghalsz. Ennyi. És akkor egyből mondta Júda királyának, hát nem megmondtam, hogy mindig rosszat mond nekem, rosszat profétál. És akkor erre elmondta Mikeás, halld meg az Úr beszédét. Láttam az Urat a székében ülni, és egy egész mennyei sereg ott volt előtte. És megkérdezte őket, hogy kicsoda csalja meg Akhábot, hogy fölmenjen és elveszen Rámót Gileádnál. Van, aki ezt mondott, van, aki azt mondott, akkor előjött egy szellem, az Úr elé állt, és azt mondta, én akarom megcsalni és megtéveszteni. Az Úr megkérdezte, és hogyan? Azt mondta neki, kimegyek, és hazug szellem leszek a prófétáinak a szájában. Akkor mondta az Úr neki, jó, tedd meg, győzz meg, csap be. Menj és cselekedj úgy. És tudod, király, az Úr a hazugságnak szellemét adta mindegyik prófétádnak a szájába. És az Úr szólt veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás, a Kenaána fia, és arcul csapta Mikeást, és azt mondta, hogy eltávozott volna én tőlem az Úr szelleme, hogy csak neked szólna, stb. Nem olvasom tovább. Egy történet. Sok próféta szólt, és sok próféta békességet és győzelmet hirdetett. És akkor jött Mikeás, és elmondta, hogy egy hazug szellemből prófétáltak a próféták. Nehémiás. Nehémiás ismerős a történet. A babiloni király mellől hazajött. És azért, hogy megépítse Jeruzsálemet, Jeruzsálemnek a kőfalát, a templomot és a várost. Mert nagyon jól tudta, hogy a prófétai ígéret szerint a messiásnak ott kell megszületnie, a várost föl kell, hogy építsék. nagyon érdekes, hogy fantasztikus, mennyi ellenséget mozgósított fizikailag is az ördög, hogy ezt meghiúsítsa. Igyekezett zsidókat, szomszédokat, az araboknak különböző törzseit mozgósítani, hogy legyilkolják őket és elpusztítsák, de nem ment bele, és nem ült föl Nehémiás egyetlen egy dolognak. Még prófétákat is megtévesztett az ördög, nagyon érdekes, itt mondta, és fel is olvasom. Aztán elmentem Semajának, Delája fiának, Mehétabél unokájának házába, aki be volt zárkózva, és azt mondta, találkozzunk Isten házában, a templomban, zárjuk be a templom ajtajait, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak, mégpedig éjjel fognak eljönni, hogy megöljenek. Én azonban azt feleltem, hát a magam fajta embernek be lehet-e menni a templomba? Elmenekülhetek én, hogy életben maradjak? Hát ez nem. Nem Istentől van, mert fölismertem, hogy nem Isten küldte, hanem csak azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbiás és Szambadlat. És azért bérelték föl, hogy félelmemben így tegyek, és vétkezzek, és azután pedig rossz híremet keltsék, és gyalázhassanak. Mert nem mehetett be a templomba, csak papi családból származó személy, Nehémiás meg nem volt pap. És ne feledkezz meg Istenem Tóbiásnak és Szambalatnak tetteiről, se Naadjá profétanőről, se a többi profétáról, akik meg akartak félemlíteni. Aztán még van egy újszövetségi történet is, az apostolok cselekedeteiben az 5. fejezet. Ez egy különleges helyzetű gyülekezet, ugyanis a jeruzsálemi gyülekezetről van szó, ez nem egy általános parancs és törvény volt, hanem a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet, és előtte Istennek volt egy terve, hogy a Jeruzsálemben levő keresztények minden vagyonukat eladták. Ez sehol máshol nem volt üzenet, Jeruzsálemben igaz. Igen, azért, hogy mobilisak legyenek. Ne ragaszkodjanak ingatlanhoz, palotához, telekhez, semmihez. Ez csak ott volt üzenet, és abban az időben is valóban, amikor Titus lerombolta 70-ben Jeruzsálemet, akkor keresztények már évek óta nem voltak Jeruzsálemben, mert Isten már szólt nekik, és elhagyták a várost. Ennek az előzménye az volt, olvasom, egy ember azonban név szerint Ananiás, Szafirával az ő feleségével eladta birtokát, félretett az árából, feleségének a tudtával is, és egy részét pedig odavitte az apostolok lábai letette, és azt mondta Péter, Ananiás, miért foglalt el a sátán a szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, és a mező árából félretegyél? Nem, de megmaradva neked maradhatott volna meg az összes. Eladva a te hatalmadban volt. Nem kellett volna azt mondanod, hogy most itt van a teljes összeg, mert nem embernek hazudtál, hanem Istennek. És ahogy hallotta ezt, Ananiás lerogyott és meghalt. Mindenkiben nagy félelem támadt, akik ezt hallották. Az ifjak pedig fölkeltek, begöngyölték, kivitték és eltemették. 3 óra múlva jött a felesége, nem tudta, mi történt, bement. Kérdezte Péter, vajon ennyiért adtátok el az földeteket, ami itt van? A felesége azt mondta, igen, ennyiért. Péter azt mondta, miért egyeztetek meg, hogy az Úrnak szellemét megkísértsétek? Hát a küszöbön vannak még azok lábai, akik eltemették a férjedet, és most kivisznek téged is. Ő is összerogyott a lábainál, meghalt. Bementek az ifjak, és halva találták, kivitték, eltemették a férje mellé. Nagy félelem támadt az egész gyülekezetben, mindazokon, akik ezeket hallották. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda történt. És a hívők egyre többen csatlakoztak az Úrhoz, férfiak és asszonyok is, nagy sokaság. Ugyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, letették az ágyakon, hogy az arra menő Péternek csak az árnyéka is legalább megérintse őket, mert ahogy rájuk vetődött az árnyék, meggyógyultak. A szomszéd városok sokassága is Jeruzsálembe gyűlt, hozták a betegeket, tisztátalan szellemekről gyötrötteket, akik mind megszabadultak és meggyógyultak. Ezeket a történeteket azért olvastam föl, mert egy közös van bennük, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka működött. Természetes szinten be lehet csapni embert, de Isten pontosan tud mindent. A szellemi ajándékokról a korintusiakhoz írt levél első fejezet 12. versében van, hogy különféle ajándékok vannak, mind a Szent Szellemtől vannak, különféle szolgálatok vannak, de azt pedig Jézus Krisztustól adattak, és azt mondja, hogy a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és erősítsük. Az egyik embernek például 8-as vers, a Szent Szellem a bölcsesség beszédét adja, a másiknak ugyanaz a Szent Szellem a természet fölötti ismeret beszédét adja. Megint másnak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak a gyógyítás ajándékait, némelyek csodatevő erőt kapnak. Megint mások a profétálás ajándékot kapják, mások pedig a szellemek megkülönböztetésének, vagyis beazonosításának az ajándékát. Mások a nyelvek különféle fajtáit, megint mások a nyelveken szólás megértését és magyarázatát. Mindezeket ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, azonban a Szent Szellem a saját belátása szerint adja az embereknek ezt vagy azt az ajándékot. Az emberi test egységes és egész, de sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrész együttesen mégis egyetlen egy test, és ugyanígy a Krisztus is. Sokféle ajándékról és ajándéknak a használatáról tanultunk, hallottunk, nyelveken szólás, nyelvek magyarázása. Legtöbbet most az utóbbi időszakban a prófétálásról és a prófétálás ajándékának a használatáról hallottunk, illetve a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázásának az ajándéka együttről, ami azt mondja Pál apostol, hogy a prófétálás ajándékával azonos értékű. Mivel az ajándéknak mindenképpen Krisztus testét, a gyülekezetet kell, hogy építse. És most néhány dolgot szeretnék veletek átnézni, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka közben, miközben használjuk, vagy vágyunk rá, törekszünk rá, imádkozunk érte, hogy mire figyeljünk, és mire fókuszáljunk, hogy az Isten terve és Isten akarata szerint tudjon működni. Tegnap ugye prófétai őrállás volt a téma, és elmondtam, hogy a 80-as évek elején én akkor több évet imádkoztam a szellemek megkülönböztetése ajándékáért, hogy adja Isten, és meg is adta. És szinte kivétel nélkül, amikor emberekkel beszélgettem, történetek, képek, események, vagy konkrét mondatok jöttek elém, akár kémszerűen, akár hallottam, és ahogy szolgáltam, beszélgettem emberekkel, ott voltak ezek a mondatok, és néhány év után engem ez nagyon zavart, mert nem tudtam jól használni és jól földolgozni, és azt vettem észre, hogy a kapcsolatokban ez nem segít. És akkor kértem talán 2,5-3 év múlva, hogy adjon az Úr kegyelmet, és most ez ne legyen rajtam ez az ajándék, mert nehéz volt elhordozni. Nagyon sok mindent láttam, hallottam, ami másik embernek az életébe történt, vagy éppen amit mondott, tudtam, hogy mit gondol, és más volt a gondolata, és ez nem volt egyszerű. De akkor nem hallottam még olyan tanítást, ami viszont segített volna, amit viszont nektek elmondok, és segíteni fog, hogy ez az ajándék viszont, ha működik Isten népe között, egy tisztaságot, egy szentséget, Isten természet fölötti jelenlétét, jeleket és csodákat tud megsokasítani és meghonosítani, ha megfelelően használjuk. A szellemek megkülönböztetésével, ajándékával szolgáló személy gyakorlatilag a Szent Szellemtől kapott képessége van arra, hogy különbséget tegyen a között, ami Istentől van, Isten szellemétől, vagy az emberi lélekből, vagy az emberi szellemtől, vagy gonosz szellemektől, vagy démoni erőktől. És ezeket a különbségtevéseket nem csak, hogy látja az ember, a ajándék működése közben arra is érdemes kérni Istent, hogy adjon abba is betekintést, hogy maga a szellemnek a működése, hogyha az nem Isten szelleme, vagy nem embertől való, hogy adjon a természetéről és a nevéről, a forrásáról is ismeretet. Amikor a megkülönböztetés szellemi ajándéka így szóba kerül, az egy olyan képesség, érzékelés, hogy egy légkör, egy szó, egy cselekedet Istentől van, vagy honnan van. Amit felsoroltam az 1 Korintus 12-ből, ott több ajándékról beszél Isten szelleme, konkrétan 9 szellemi ajándéknak a működéséről beszél ott. A gyülekezeti életben a szellemi ajándékok, így a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka nagyon kapcsolódik a közbenjáráshoz, a szellemi harchoz, vagy például a szabadítás szolgálatához. Péntekeste fogunk imádkozni emberekért. És szeretnénk imádkozni emberekért. Egészen más úgy imádkozni, hogyha ad Isten természet fölötti kijelentést. Például ad ismeret beszédét, és akkor konkrét eseményt előhoz a Szent Szellem, amit természetes szinten nem tudnál annak az embernek az életéből, hogy hol jött be probléma, mit történt vele, mit csináltak vele, vagy mit mondtak neki, vagy ő maga mit cselekedett, ami ajtót nyitott gonosz szellemeknek a befolyása számára az életébe. De még fontosabb az, hogy meglásd azt, hogy milyen szellemi erő működik az ő életébe, mi az, ami fölött hatalmat kell, hogy vegyél és ki tud űzni. Amikor erről beszélek, akkor néhányan meghökkennek, mert amikor elmész egy templomba, egy közösségbe, gyülekezetbe, akkor nem sokat lehet hallani démonűzésről. De mégis azért mondom ezeket, mert ne felejtsük el, bármelyik evangéliumot, ha elkezdjük olvasni, Máté, Márk, Lukács, János evangéliumait, akkor azt látjuk, hogy Jézus földi szolgálatának 3 fő területe volt. Egyrészt hirdette Isten királyságának az örömhírét, másrészt gyógyította a betegeket, harmadrészt pedig űzte és kiűzte a gonosz szellemeket az emberek életéből, amik nyomorúságot, betegséget vagy bármi más megkötözöttséget okoztak az emberek életébe. A gyülekezeti életben, ami a fontos a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, például szellemi harc, szellemi hadviselés terén elengedhetetlen, hogy szellemi kijelentéseket kapj Istentől, és elkezdj látni. Lásd a láthatatlant. Mert különben olyan, mintha bekötnék a szemedet, és természetes szinten úgy kellene hadakoznod valaki ellen. A természetes világba boxolni. Az nem sok esélyünk lenne. Tévedés persze azt hinni, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka csupán arról szól, hogy lássuk, hogy mi történik a démoni világba, vagy a gonosz szellemi világba, birodalomba, hogy mit tesz az ellenség. A legfontosabb haszna az, és annak idején én emlékszem, hogy erről nem kaptam én tanítást, és ezt nem tudtam. És emiatt nem szerettem meg akkor, és tudom, hogy emiatt néhány év után egyfajta úckodás lett efele az ajándék felé bennem, sőt kértem Istent, hogy vegye el, és el is vette egy darabig, utána szép fokozatosan kezdett úgy visszajövögetni, mert a legkiválóbb és legfontosabb haszna a szellemek megkülönböztetésének az, amikor elkezded azt látni, fölismerni, hogy egy-egy adott helyzetben Isten mit cselekszik, mit mozdul, mi az ő szándéka, mi az ő eltervezett kigondolt működési terve, amikor érzékeled, hogy a Szent Szellemnek a kenete merre akar mozdulni, mit akar Isten cselekedni, és betekintést nyerünk abba, hogy Isten most éppen ezt teszi, vagy Isten most éppen azt akarja cselekedni. Miért szükséges a megkülönböztetési képességeket, ajándékokat használni, hogy a Szent Szellemre összpontosítsunk? Ezt most néhány pontba így összefoglaltam. Az első, hogy amikor kéred Istentől ezt az ajándékot, akkor ne felejtsd el, hogy ezzel az ajándékkal Isten nem a gonosz szellemekre akar fókuszáltatni, hanem pontosan pozícionálni akar, hogy Istennek a cselekvés területét, szándékát lássuk. Abba a helyzetbe fölismerjen, például ott vagy egy emberrel, akivel imádkozol. És nem tudod, hogy most mi is legyen a megfelelő hozzáállás. Most hogy nyúljak ehhez az egész problémához? Látod, hogy egy nagy probléma halmaz, de nem tudod természetes tapasztalattal megoldani. És akkor figyelsz a szellemek megkülönböztetése ajándékát, kéred Istentől, és Isten ad egy betekintést, hogy ő most ebbe a helyzetbe, most ő merre akar mozdulni. Mi az ő cselekvési terve, szándéka? És ha arra összpontosítunk, amit a Szent Szellem cselekszik, akkor János 16:13-tól olvasom, amikor eljön az igazságnak szelleme, akkor elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azt szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és kijelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti nektek. Egy kevés idő is nem láttok, ismét egy kevés idő is megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Ez azt jelenti, hogy ezzel az ajándékkal, a szellemek megkülönböztetésének ajándékával Isten pozícionál oly módon, hogy elkezded látni Istennek a mozdulásait, hogy mely irányba, mely területen mit akar cselekedni, mit szándékozik abba a helyzetbe tenni. Érzékeled, hogy hogy működik a Szent Szellem, hogy működik, merre mozdul az ő kenete, és azt akarja nyilván ezzel, hogy kövessük őt, és tegyük azt, amit látunk tőle, és hallunk tőle. Még akkor is, hogyha egy szituáció nagyon bonyolult, és nagyon feszült, nagyon rossz, akkor is szellemben így visszaléphetsz ott belül, kívülről semmit nem lehet látni, de nem engeded, hogy a külső befolyásoljon, és szellemedbe figyelsz arra, hogy most, Istenem, most mit akarsz te lépni az ő életébe? Mit akarsz, hogy mondjak? Imádkozzunk? Vagy megkérjem bűnvallásra? Vagy rámutatsz, hogy mit cselekedett? Vagy elmondjam azt, hogy nem úgy történt, ahogy ő mondja? Nyilván ehhez tudni kell. Isten szelleme által. Isten ezt megadja. A második dolog, hogy megvéd ez az ajándék a tévedésektől és a megtévesztésektől. A szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, olvastuk ott a Ószövetségben Mikeás, Nehémiás esetét is, vagy Ananiás esetét is, ott egy megtévesztés, csalás helyzetek lettek volna, de Istennek ez az ajándéka világosan útmutatást adott Mikeásnak, Nehemiásnak, vagy Péter apostolnak is, vagy hát Jézus is azért egyből kiszúrta, hogy hát ez nem az én szellemem, fiúk, ez valami egészen más, tisztában vagytok-e vele, mert a szellemek megkülönböztetésének az ajándék az, a megtévesztéstől is megtart és megőriz. Amikor a figyelmünket csak arra összpontosítjuk, hogy az ellenség mit cselekszik, akkor egy ilyen torzult perspektíva tud kialakulni. Ilyen el tud torzulni a perspektívánk, a horizontunk, és ilyen halszemoptikával lehet, hogy egészen torz lesz az embernek a képe, a másik is. Ha csak a negatív dolgokra összpontosítunk, és arra figyelünk, hogy az ördög meg a démonok mit cselekszik, akkor fölnagyítja a problémát. Fölnagyítja az ellenségnek a dolgát, tervét, a gonosznak a munkáját. És ez a megtévesztés. Például Ezekiel a harmadik fejezetben, ismeritek meg a 33. fejezet is, mind a kettő szinte szó szerint úgy olyan részek vannak, azonos részek vannak, Isten őrállónak hívta el Ezekiet, és az őrállói szolgálat azt mondja, hogy ezt a kifejezést gyakran használják a mai gyülekezetekben, amikor valakire olyanra utalnak, akinek a megkülönböztetés ajándéka megvan, és működik a Szent Szellemnek ezen ajándéka az életébe. De általában ezek a személyek a közbenjárás terén is dolgoznak és működnek. Vagy a közbenjárásnak az egyik fajtája egyébként a szabadulásokért való imádkozás is. Az is egy közbenjárás. Amikor elhív Isten embereket, akiknek ad szellemek megkülönböztetés területén ajándékot, akkor arra is ad, hogy felelősséget, hogy közben járjanak, hogy imádkozzanak, hogyha szellemi támadás, vagy zaklatás, vagy szellemben nem látható dolgok történnek, például a héten egy házaspár is ránk írt, és ima támogatást kért. Nagyon rosszul lett a feleség. A férj semmi jele nem volt, utána elvitték kivizsgálásra, minden lelete pozitív volt, nem volt covidos, stb. Minden negatív. Tehát nem találtak semmi bajt, na, tehát minden lelete negatív lett, igen. De egyszerűen úgy, ahogy ott ült az asztalnál, lefordult az asztaltól. Annyira rosszul lett. És Isten egy képet küldött velük kapcsolatba. Nem rajtunk keresztül. Volt egy közbejáró személy, szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Teljesen függetlenül kaptak egy képet, hogy mi történik szellemben. És ahogy ezt a képet megkapták, így elkezdtünk imádkozni ezzel kapcsolatban is, teljesen rendbe is jöttek, és helyre is álltak, és minden rendbe lett. Csak egy olyan dolgot mondok el, ami most a héten történt egy házaspárral kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy Isten, amikor ad a szellemvilágba betekintést, a szellemek megkülönböztetésének az ajándékát, azt okkal és céllal adja, nem csak azért, hogy ismeretem legyen, hanem utána azzal közben járjak emberért, azokért, vagy azért, akivel kapcsolatos az a kijelentés. És például, hogyha Ezekielt megnézzük, akkor tőle lehet egy leckét is venni abból, vagy arról. Hogy egy egyensúly volt az életébe. Ő kapott kijelentést gonosz szellemeknek a működéséről is, de ha megnézitek a könyveit, Ezekiel könyvéről milyen történetek jutnak eszetekbe? Száraz csontok völgye, egyik legismertebb történet, aztán életfolyója, tehát Ezekiel 37-47, ez a két legismertebb történet. Tehát Ezekiel prófétát egyébként úgy is nevezik, hogy a Szent Szellem prófétája. Tehát annyi Szent Szellem mozdulásáról szóló kijelentés, látás, mennybe való bepillantás van az ő könyveibe, hogy egy olyan egyensúly van, ő nem csak a gonosz erőknek, ördög és démoni erőknek a mozdulását írta le, ő nem erre fókuszált, hanem a mennyre, menny központú volt. Abszolút Isten szelleme mozdulását, rezdülését nézte, figyelte, és amit eközben kijelentett Isten a gonosz működéséről, azt is nyilván leírta. Tehát a könyvének nagy része leginkább az Isten jövőre vonatkozó szándékainak, terveinek a kinyilatkoztatásáról szól. Ha megnézed a Szent Szellem igazi szolgálatának, ugye a gyümölcsei is föllelhető, mert az mind az életről szól az ő könyvébe. Az 1 Korintus 14-12-ben, amit Pál apostol is mond, hogy a Szent Szellem ajándékára, ha vágysz, igyekez azokba gyarapodni és növekedni, amelyek a gyülekezetet építik. Köszönöm szépen. Tehát a szellemi ajándékok, bármire is törekszel, ugye nyilván azt mondja Pál apostol, hogy leginkább a prófétálásra törekedjünk, de bármely más ajándékra is törekszel, lehet az gyógyítás, a csodatevés, és lehet az a szellemek megkülönböztetésének ajándéka is, arra kell törekedni és igyekezni, hogy a gyülekezet építésére hogyan tudom ezt az ajándékot használni. Halleluja. Ó, fantasztikus. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát a Szent Szellem ajándékai, így a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka is, akkor tud működni Isten terve, akarata szerint a mennyei atya szeretetében, hogyha azt építésre és épülésre, maga a motívumomba is, a szívem hozzáállásában is építése és épülése használom. Tudod, amikor akármilyen szellemi képességet, ajándékot, lehet az a legnagyobb gyógyító, csodatevő ajándék, de egy konkrét helyi gyülekezet vagy az egyház rombolására használnak, vagy valakinek a lejáratására, kritizálására, akkor ott valami tuti, hogy nincs rendben. És hát, ha végignézzük az elmúlt 2000 évet, azért lehet ilyeneket találni. A harmadik dolog a szellemek megkülönböztetésével kapcsolatban, ajándékkal, hogy megkönnyíti a csodáknak a történését. Miért? János 5.19 azt mondja, hogy a fiú semmit se tehet önmagától, csak ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Ha arra összpontosítok és arra fókuszálok, amit a Szent Szellem cselekszik, az a csodák cselekvésére adja meg bennem is a vágyat, és azt kelti föl, mert látom, hogy Isten csodákat akar cselekedni. És amikor arra összpontosítok, ahogy a Szent Szellem az ő ajándékával a mennyei atya szándékolt terveire irányítja a figyelmemet, akkor azt veszem észre, hogy a szívemből egy mély vágy szabadul föl a jelek és csodák megtörténése és megcselekvése után. És ez jó. A negyedik dolog az ajándékkal kapcsolatban, hogy a helyes és megfelelő hozzáállásban meg tud őrizni és meg tud tartani bennünket ez az ajándék. Ez mit is jelent? Ugye mindig az a vágyunk, bízom benne, hogy tiszteljük, magasztaljuk, dicsérjük, és fölemeljük Jézus Krisztust, Isten fiát, neki adjuk a dicsőséget. A megfelelő látásmód az, hogy a mennyei atya az irányít, Jézus Krisztus az győztesen cselekszik, és a Szent Szellem pedig az ő hatalmával jelen van, és Jézus Krisztus győztes erejét odaadja neked is, hogy képességgel meg tud te is cselekedni azt, amire Isten indít. Ami az egyensúlyt adja ebben az ajándéknak a működésébe, hogy a Szent Szellem szolgál, és egy közösséget hoz létre. Nem tudok a Szent Szellem megkülönböztetése ajándékával működni, mozogni, hogyha nem azt nézem, hogy az Atya, Fiú, Szent Szellem, ők ahogy milyen harmóniában vannak egymással, ezt a harmóniát akarja az ő ajándékával létrehozni emberek között is. Tehát amikor ezzel az ajándékkal szolgálsz, vagy szolgálok, a kapcsolat legyen mindig előtted, ahogy az Atya, a Fiú, a Szent Szellem között a kapcsolat harmóniában van, Isten az ő népe között ezzel az ajándékkal szintén a harmóniát és az egységet akarja létrehozni. Ez a megfelelő hozzáállás, a megfelelő attitűdöt bennem, és a Szent Szellem, szellemek megkülönböztetése ajándéka működésébe ezt tartsuk szem előtt. Tehát olyan ajándékokkal akarja Isten, hogy együtt dolgozzon, együtt működjön az ilyen ajándékkal bíró személy, például akik vezetők, felelősséggel tartoznak, proféták, bölcsesség beszédének ajándékával bírnak, és ez fontos. Tudod, amikor a közösségbe úgy beépülök, benne vagyok, meggyökereztem, elkötelezett vagyok egy közösségbe, ott az egy világosságban járást jelent, elszámoltathatóságot jelent. Tehát nem úgy külön használom ezeket az ajándékokat, hanem egy vezetés alatt használom, és vezetés alatt működik ez. A következő, az ötödik, hogy ez az ajándék, a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, meg tudja szintén a harmóniát és az egységet akarja létrehozni. Ez a megfelelő hozzáállás, a megfelelő attitűdöt bennem, és a Szent Szellem szellemek megkülönböztetése ajándéka működésébe ezt tartsuk szem előtt. Tehát olyan ajándékokkal akarja Isten, hogy együtt dolgozzon, együtt működjön az ilyen ajándékkal bíró személy, például akik vezetők, felelősséggel tartoznak, proféták, bölcsesség beszédének ajándékával bírnak, és ez fontos. Tudod, amikor a közösségbe úgy beépülök, benne vagyok, meggyökereztem, elkötelezett vagyok egy közösségbe, ott az egy világosságban járást jelent, elszámoltathatóságot jelent. Tehát nem úgy külön használom ezeket az ajándékokat, hanem egy vezetés alatt használom, és vezetés alatt működik ez. A következő, az ötödik, hogy ez az ajándék, a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka,

próféták bölcsesség beszédének ajándékával bírnak. És ez fontos. Tudod, amikor a közösségbe úgy beépülök, benne vagyok, meggyökereztem, elkötelezett vagyok egy közösségbe, ott az egy világosságban járást jelent, elszámoltathatóságot jelent. Tehát nem úgy külön használom ezeket az ajándékokat, hanem egy vezetés alatt használom, és vezetés alatt működik ez. A következő, az ötödik, hogy ez az ajándék, a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka meg tudja könnyíteni a te szolgálatodat. Mert 1 Korintus 2.10-ben a Szent Szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Vannak dolgok, amit az elmével, pszichével, az értelmeddel, még a saját lelked és a szíved működéséről se tudsz megfejteni. Mert az ember dolgait az embernek a szelleme ismeri. Istennek a dolgait Isten szelleme. De sokszor az a szellemünknek a gondolatait se tudjuk az értelmünkkel fölfogni mindig. És ahhoz, hogy meg tudjak érteni Istennek a terveit, céljait, gondolatait egy-egy adott helyzetben, egy-egy adott emberrel kapcsolatban, például amikor közben jársz, imádkozol emberekért, ugye van a szívemben, van a szívedben vágy, természetes szinten ismered, hogy miért is kellene imádkozni. Ha beteg, akkor nyilván gyógyulásért, ha fáj, akkor nyilván gyógyulásért, ha szükségben, akkor a szükségből való kilábolásért, szabadulásért imádkozom, mert nyilván ezért adja Isten az együttérzést, az irgalmasságot. De amikor igazából indít a Szent Szellem, és nem tudsz semmi természetes ismeretet, például ott vagy bent az alabástrom szobába, az unszobába, bejön egy ember, és akkor azt mondja, hát nem mondok semmit, amit a Szent Szellem szól. És akkor most miért imádkozol? Isten szelleme mindent tud. És tudom, hogy erről sok jó bizonyságotok van, és sok jó bizonyságunk van, mert a prófétálás is ilyenkor bejön. De a Szent Szellem, tudod, az, hogy mindent vizsgál, mindent tud, és a szellemek megkülönböztetése ajándékával még azt is ki tudja jelenteni, hogy a problémák nem csak, hogy mik vannak problémák, hanem a problémák nem csak azt, hogy hogy jöttek be, hanem milyen szellemek energizálják és működtetik azokat a negatív dolgokat az ember életébe, amik miatt jön segítségül. És egyrészt a gyökér, másrészt pedig az, hogy azoktól a szellemi befolyásoktól szabaddá legyen a cél. Nagyon sok helyzetben a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen egy ember fele való tanácsadás vagy szolgálat. Amikor ez fölismered menet közben, mert a legnagyobb előnye ennek az ajándéknak, hogy fölismered, hogy mi Istennek a szándékolt terve és akarata annak az embernek az életébe. És mi az, ami ennek az isteni szándéknak, tervnek a megvalósulását akadályozza. Mert van, amikor azt veszed észre, hogy ő akarja a jót, de valahogy sose sikerül neki. És lehet látni, ez nem egy akarat gyöngeségből fakad, hanem valami szellemi befolyás. És amikor Isten erről ad egy kijelentést, nem csak gonosz erőkről ad egy látást, hogy ezek akadályoznak, hanem azt is megadja, hogy igen, ez az én tervem, ez az én szándékolt akaratom az ő életébe, ezt szeretném elvégezni. És akkor céltudatosan azért kezdesz el imádkozni, és félre tudod tolni, és le tudod törni azokat az ördögi gátokat, amivel az ördög őt megnyomorította.

0: A legnagyobb áldás, amikor összegyűlünk és gyülekezetben így együtt vagyunk, hogy rámutatunk arra emberek életébe, hogy Isten mit akar elvégezni, mely területen akar szolgálni a másiknak az életébe. Tegnap például voltak ilyen feladatok, hogy most milyen kihívások előtt, milyen lehetőségek előtt van, mi az, ami most közeledik hozzá, és akkor profitálás ajándékával adott Isten konkrétan személyre szabottan embereknek kijelentést a magánéletükbe. A következő terület, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, az bátorítja a Szent Szellemmel való intim, közeli, személyes, meghitt kapcsolatot is. Lehet olyan közvetlen módon szólítani Isten szellemét, egészen más, amikor úgy megszólítja az ember, vagy úgy szólítja az ember, meg egészen más, amikor tényleg olyan is a kapcsolat. És ez az ajándék ebbe segít, mert Isten egy bensőséges kapcsolatra hív önmagával, egy szoros, közeli kapcsolatra, és amikor a Szent Szellemre is az ő kenete mozdulására, az ő mennyi atyától látott, szándékolt akarat megcselekvésére így összpontosítasz, akkor egy közelebbi kapcsolatba tudsz kerülni ott a szívedbe, a lelkedbe, a lényed bensejébe, a Szent Szellemmel. Hogy merre mozog, mit cselekszik, mit akar, hogy te csinálj, mit akar, hogy ő mondjon, vagy te mondd ki, és ez elősegíti a bensőséges kapcsolatot ővele. A hetedik pedig ezen a területen a szellemek megkülönböztetésének ajándéka használatáról, amikor a Szent Szellemre fókuszálsz, az egy fantasztikus dolgot fog eredményezni, hogy a félelemből, lehet az emberektől, emberek véleményétől, betegségtől, Covid-tól, post-Covid-tól, akármitől, szegénységtől, szükölködéstől, bukástól, bűntől, eleséstől, démonoktól, bármitől, attól való félelemből megszabadít, és a megfélemlítésekből. A 2 Timóteus 1.7-et ismerjük mindannyian, mert a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félelemnek szellemét adta, hanem az erőnek, a szeretetnek, és az önfegyelemnek, vagyis az önuralom józan gondolkodásnak a szellemét adta mi nekünk. Miért fontos ez? Mert a félelem megtévesztésen alapszik. A félelem az nem az igazságon alapszik, a félelem az megtévesztésen alapszik. Az igazság az, hogy bármi történjen is, a Szent Szellem és a benned lakozó Jézus Krisztus hatalmasabb, nagyobb, dicsőségesebb minden gonosz szelleme entitásnál, valóságnál, lénynél, lehet az gonosz angyal, gonosz démon, bármi, és Jézus Krisztus nevében hatalmad van fölötte. Lukás 10, 19-es vers, ismerős nagyon. Adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Ha a Szent Szellem szellemek megkülönböztetésének az ajándéka ott van benned, és használjuk a Szent Szellem mozdulásának és cselekvésének az észlelésére, és leginkább erre fókuszálva hagyod, hogy működjen ez az ajándék benned, azt veszed észre, hogy a megfélemlítés és a félelem egyszerűen megszűnik. Attól függetlenül, hogy nem is kell űznöd, nem is kell küzdened ez ellen, egyszerűen kiszorul az életedből. Mert a Szent Szellem az Atya szeretetét tölti be újból, meg újból a lényedbe. És ahogy átéled ezt a szeretettséget, a szeretet az kiszorítja a félelmet. És így meg tudod tapasztalni Istennek az erejét, meg tudod tapasztalni Istennek a terve működését, az ő szándékait, meg tudod érteni. Ez lett volna az első fele, amit elmondok, és van még néhány dolog, még szeretném, hogyha egy kicsit erőt vennénk, hogy ezt be tudjam fejezni, mert a Szent Szellem működése ajándékát hogyan használjuk a gyülekezetbe. Tehát most jön pénteken, fogunk imádkozni emberekért. Ha kéred Istent, akkor fog ő adni ajándékokat. Ezt az ajándékot is fogja az életedbe kibontani. Egy hatalmas fegyver a gyülekezeti életbe folyó szellemi hadviselés a csaták során. Nagy segítség, amikor áttörésre van szükség egy-egy területen, mert tudod, hogy mely területre kell hangsúlyt tenni. Nem csoda egyébként, hogy pont ennek az ajándéknak a aktiválása vagy aktivizálása útjában azért sokan, még emberek is, vezetők, gyülekezet vezetők is azért kétkedve állnak, és sokak előtt vagy sokak által vitatott ez a terület és ez az ajándék. Nem tudod megfogni. A gyümölcseiből tudom fölismerni. De ezért fontos, hogy legyen egy vezetés alatt. Mert az fontos, hogy egy bizalmat tudj kialakítani azokkal a személyekkel, akiken a kormányzásnak az ajándéka vagy felelőssége van egy konkrét helyi gyülekezetben. Mert úgy tudod az ajándékot is maximalizálni, hogy minél hathatósabb és hatékonyabban tudjon az az ajándék működni egy közösségbe. Sok ezzel az ajándékkal működő vagy rendelkező testvér küzd azzal egyébként, hogy a szellemi világban zajló eseményekről az információkat hogyan oszta meg, vagy mit kezdjen ezzel az információval, mit csináljon, hogyan közölje vezetőke, vagy kivel közölje. Hogy az tényleg hasznos legyen és építő legyen egy gyülekezetbe. A legelső dolog, hogy hogyan álljak a gyülekezetbe való használatával kapcsolatba ehhez, hogy első reakcióm az imádkozás legyen. Bármilyen szellemi észlelésem is van, ami szemmel nem látok, de szükségem van, Isten adja, mert vágytál rá, kérted tőle. Az első reakció mindig az imádkozás legyen. Mit értek az alatt, hogy amikor rálátásunk van, vagy bepillantást nyerünk abba, hogy a szellemvilágban mi zajlik, mi történik, kezdjünk el imádkozni. Csak három dolgot írtam itt össze, hogy fontos annak a megerősítése, hogy az a belátás, az az érzékelés, az a szellemi bepillantás, az valóban a Istennel való személyes közösségünkből fakad. És nem valami félelemből, vagy akármilyen megszorultságból, vagy embereknek a befolyásából, bármi másból. Tehát nem az érzéseink, és nem a sok pizza lefekvés előtt, hanem az tényleg a Szent Szellemnek a kijelentése, az Istennel való kapcsolatomból fakad. Kell e felől egy bizonyosság legyen. A másik dolog, ha a megértés, az a kijelentés, az a szellemi bepillantás a láthatatlan isteni világba van, az a szellemi harcra vonatkozik, akkor egyből kezdjél el imádkozni, hogy Isten közbe lépjen, és Isten beavatkozzon abba a helyzetbe. Tehát mit tudom én, kapsz valami látást, hogy X testvér életébe, vagy vezető életébe ilyen, vagy olyan támadás van, vagy készül, akkor kezdjél el, ne csak imádkozni, hanem kérd Istent, hogy ő avatkozzon bele. Nyilván először imádkozz azért, hogy ez most Istentől van-e, és az a Úrral való személyes közösséged, miközben érzékeled, hogy ez egy bensőséges és nem egy formális dolog, a szellemedben, ezt nem tudom én meghatározni emberileg, ezt te tudod, illetve én is csak a szellemek megkülönböztetése ajándékával tudom, vagy az ismeret beszédével, vagy a profétálás ajándékával. Ezek olyan dolgok, amiket Isten szelleme tud. És amikor elkezded ezt a megértést, a szellemi harcra vonatkozik, akkor kérem azt is Istentől, hogy Uram, te avatkozz be ebbe a helyzetbe. Ha te adtál ezzel kapcsolatban kijelentést, akkor én azt vágyom és azt kérem, hogy valóban a te stratégiát tudjon érvényesülni, és te kezdj ebbe bele lépni, ebbe a szituációba. A másik ima kérésünk legyen az, hogy adjon Isten egy szélesebb képet, nagyobb rálátást, egy nagyobb képről, mert van, amikor egy apró részletről kapunk egy bepillantást, akkor ne kezdjünk el azzal a kis részlettel ide-oda futkozni, egyrészt imádkozzunk. Adjon Isten egy nagyobb, szélesebb rálátást ezzel az egésszel kapcsolatban, kérjük, és Isten megadja. A második dolog, hogy hogyan használjuk a szellemi ajándékot a gyülekezetbe. Ez az előzőekben, amit már említettem, abból is fakad, hogy értsük meg, hogy mit cselekszik Isten szelleme. Tehát a szellemek megkülönböztetése ajándékával, ugye egy fontos, újból elmondom, tudom már ezt hallottad, egy fontos tévedés az, hogy a gonoszra, démoni támadásoknak az azonosítására fókuszálunk ilyenkor, de sokkal fontosabb az, hogy a Szent Szellem működésére és Isten szándékolt tervére fókuszáljunk, és azt tudjuk meglátni. Erről kapjunk kijelentést, hogy mit cselekszik, vagy mit akar cselekedni ezzel a helyzettel kapcsolatban Isten. És amikor egy ilyen ajándék működik az életedbe, akkor kérd Istentől, mert ezzel az ajándékkal képes vagy azt is érzékelni, hogy mit cselekszik Isten, hol működik, hol akar mozdulni az ő kenete. Például valamilyen fáj. És lehet, hogy Isten azt akarja, hogy térdelj le, és fogd meg a lábát, és áld meg. Apróság, de akkor nem azt csinálom, hogy ráteszem a vállára a kezemet, hanem letérdelek, és megfogom a lábát, mert erre indított is. Apróság, de az egyiknél működik a gyógyítás, a másiknál nem. Miért? Mert az egyiknél azt csinálom, amire Isten indított, a másiknál pusztán egy emberi jó szándék. Emberi jó szándékból ez nem működik. Ez Isten szelleme által tud. Vagy például, ha kéred Istent, akkor képes vagy észlelni az angyalok működését. Ahogy az ima csoport most az Isten tisztelet előtt két angyalt érzékelt a bejáratnál. Ez a két angyal egy harcos angyal volt. Ez a két angyal kész harcolni azért, hogy az életedbe az Isten ígéretei megvalósulásának az útjába álljon, és az ördögi megakadályozó erőket félretolja az útból. Ámen. De ehhez szellemi látás szükséges. Képes vagy észelni azt is nyilván a gonosz angyali, szellemi, démoni tevékenységeket, és annak a leírását is meg tudja adni, képes megadni névvel, természettel, és hogyha ez megvan, akkor egy ima csoport, egy közbejáró csoport, az be tudja célozni, és hatékonyan tud imádkozni. Ez egy olyan, mint aki volt katona, céloztál, egészen más, hogy csípőből lősz a puskával, vagy a géppisztolya, meg egészen más, hogyha becélzod, célkeresztet ráállítod, és úgy lősz, és talál. Képes vagy észelni, amikor ezt az ajándékot használod, és kéred Isten, hogy ez most emberi vágyból, emberi természetből, tehát egy jó szándékból van-e pusztán, vagy pedig ez Isten szelleme. Mert az emberi szándék az nem feltétlen lehet ám rossz, az lehet jó is. És sok esetben jó szándékból fakad. A gond akkor van, hogyha az emberi szándékot Isten szellemének tulajdonítja valaki, mert az már nem jó. Tehát kérjük Istent, hogy megértsük abba a helyzetbe, hogy Isten szelleme mit cselekszik, mi az ő terve és akarata. A harmadik dolog, hogy hogyan használjuk gyülekezetben, gyülekezeti kapcsolatokban ezt az ajándékot, mindig keressük az Urat, hogy ez az ajándék az Isten megváltó tervét hogyan hivatott előbbre vinni annak az embernek az életébe. Mert Isten megváltó tervét akarja előbbre vinni. Tehát Krisztusibbá formálni, ha éppen ilyen bóklászó, erre-arra soha el nem köteleződött ember, akkor tudja, hogy a meggyökerezés fele akarja elvinni, és lehet sok minden mást. Tehát mindig az ő megváltó üdvtervét kell néznem, hogy annak az embernek az életébe hol tart Isten. A Krisztusi természet kimunkálás folyamatába. Tehát létfontosságú, hogy megszokjuk, hogy azt keressük állandóan, amit Isten akar cselekedni. Nem elég az információ, nem elég a szellemi belátás, nem elég egy szellemi megnyílás, hogy lássam a láthatatlant, hanem szükségem van arra, hogy Istennek mi a terve, mi az üdvterve annak az embernek az életébe éppen abba a helyzetbe. Tudod, hogyha kapsz valami negatív dolgot, akkor nem kell rohannod egyből a vezetőhöz, pásztorhoz, szolgálóhoz, mert hidd el, hogy annyi negatív jelentést kapunk anélkül is, nem kell még pluszba. Sok negatív hír, több negatív hír ér el hozzám, mint gondolnád, és több negatív hír ér el hozzám, mint ami szeretnék. Amikor kapsz valami kijelentést, kezdj el imádkozni, kérd el a megértést Istentől, hogy megérts, hogy mi az Isten szándékolt terve, és kérd el Istentől azt a látást, hogy mi konkrétan az üdvtervébe az a dolog, amit ő ezáltal el akar, vagy el tud végezni. És akkor ezután már egész más az egész dolognak, eseménynek, ajándék működésének a kimenetele. Tehát, hogyha még a szellemi harc, háború zajlik is, mit tudom én, egy-egy közösség, egy-egy gyülekezet, vagy egy-egy család szellemi nyomásnak van kitéve, támadásnak is van kitéve, ha egy kicsit elcsöndesedsz, az Úr elé mész, akkor azt veszed észre, hogy a mennyei atyának akkor is abba a helyzetbe jó terve van. Tehát, hogyha kapsz egy kijelentést, hogy XY bűnbe esett el, lehet ilyen kijelentés? Igen. Én nem futok egyből XY-hoz, hogy most miért követett el bűnt, hanem megyek az Úrhoz. Egyrészt megértem, hogy ez most egy emberi gondolat, vagy egy démoni, vagy ez Istenből van. Másrészt meg akarom érteni, hogy ezt Isten miért mondta? Miért adott erről kijelentést? Vajon mit akar ő lépni? Merre akar ő mozdulni általam? Miért imádkozzak? Mit csináljak ezzel? A harmadik, az ő életébe, akiről kaptam ezt a kijelentést, mit akar Isten ezáltal, hogy nekem ezt kijelentette, elvégezni a következő üdvtervi lépés, mi lehet annak az embernek az életébe? És amikor ez megvan, egyszerűen, még ha nagyon kilátástalan, rendkívül kacifántos rendkívül bonyolult, homályos és veszett a dolog, szituáció, akkor is kicsit hagyom, hogy leülepedjen és rájövök. Lehet, hogy természetes szinten semmit nem tudok csinálni, de a mennyei atyának akkor is egy jó terve van arra a helyzetre, és én ezt akarom tudni, ezt akarom látni. Ez nem optimizmus, aminek nincs alapja, hanem ez a reménység Istenének a szolgája. Én a reménység Istenét szolgálom. A reménységnek az Istene az én Istenem. És kérdezzük meg minden ilyen helyzetben Istentől, Uram, mi a te terved? Mire készülsz? Annak az embernek az életébe, abba a házasságba, abba a családba. Mit akarsz elvégezni? Vagy abba az országba, az ország vezetői életébe? Ha működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, akkor különösen hasznos, hogy aktivált, hívd elő a profétálás ajándékát is. Mert amikor elkezded látni, fölsejlik, hogy mi Istennek a szándékolt terve, akarata arra a helyzetre, akkor azt kikezded mondani, elkezded kimondani, elkezded kihirdetni. Máshogy elkezded kiprófétálni, prófétálni abba a helyzetben. És nem baj, hogyha nem hallja ezt ember. Lehet, hogy belevisz olyan helyzetbe Isten, hogy hallja ember. A lényeg az, hogy te mondd ki szellemben. A következő dolog, hogy ismerjük föl azt is, hogy a szellemek megkülönböztetése ajándékának, vagy a profitálás ajándékának a használata, az milyen protokoll szerint működik egy-egy gyülekezetben, és azt a szerint csináljuk. Tehát nálunk is van egyfajta szokás. Van, akit már nem kérdezek meg, hogy most mit akar, mielőtt kijön a mikrofonhoz, mert ismerem. De van, akit megkérdezek, mert nem ismerem, hogy most mit akar mondani. Értitek? De van, ahol elmész egy gyülekezetbe, az nem úgy van, hogy oda mész a mikrofonhoz, és kétbe veszed, és elmondod, mert egyből kivezetnek. Hanem annak a helyi közösségnek a protokollját meg kell ismerni, vagy meg kell kérdezni, hogy mi ennek a módja, és egyszerűen a helyi, ha úgy tetszik, a helyi szellemi kormányzásnak alá kell vetni minden ajándékot, és minden ajándéknak a működését. Nagyon ilyen egyszerű, tehát primitív a dolog, de fontos, mert ezzel el lehet szúrni azért. És a következő, hogy megfelelő módon osszuk meg azt a kijelentett ismeretet, igazságot, tehát soha ne gondoljuk azt, hogy nálunk van a bölcsesség minden kulcsa, és az ismeret minden kulcsa. Tehát az a helyzet, hogy én tudom, hogy Isten nagyon használ téged, de az a helyzet, hogy engem úgy használ, hogy tehát még senki nem volt úgy itt a földön, betelve, meg stb. Az a helyzet, hogy rész szerint van mindegyikünkbe. Rész szerint van. És ezért a legfontosabb az, hogy legyünk egy alávetettségbe. Hogyha kezdjük még csak a profitálás, vagy a szellemek megkülönböztetése ajándékának a használatát, vagy az elején vagyunk, akkor legjobb, hogyha egyrészt nyilvánosan csináljuk, másrészt pedig osszuk meg olyan emberrel, aki már egy érettebb, és a megkülönböztetési képesség mert benne van. Nem biztos, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, hanem ugye, hogy a zsidó levél 5. fejezet végén, hogy a hit gyakorlása folytán a jó és a rossz között való különbségtevési képesség kifejlődött benne egy érettséggel. Akkor jó tőle megkérdezni, mielőtt kimegyek a mikrofonhoz, és el akarok mondani valami üzenetet. De szerintem egyértelmű. Aztán még egy dolgot ezzel a használattal kapcsolatban, ez a alabástrom azért hozom elő, mert a gyülekezetünkből is, én nem, már nem emlékszem, pedig összeszámoltam, de egy olyan 15 ember körül van, akik így szolgáltok. És Érdemes a szakzsargont mellőzni. Ez mit jelent, hogy mindenki számára érthető szavakat használjunk? Ezt jelenti. Tehát, hogyha valaki nem járatos a prófétai szavak, kijelentések, képek használatába, vagy a karizmatikus kifejezések használata, akkor is megértse, hogy mit akarsz mondani. Tehát, hogy el lehessen igazodni. Tehát legyünk tisztában saját korlátainkkal, és vessük alá az ajándékaink működését a vezetésnek, a kormányzásnak, és annak, hogy az épülésre legyen. Isten soha nem azért adja egyetlen egy ajándékát se, hogy azokkal úgy brillírozzunk, hogy most ez is van, az is van, amaz is van, így működik, úgy működik, hanem hogy épüljön Krisztus teste, épüljön az egyház, épüljön a gyülekezet. Ezt szerettem volna elmondani, hogy tudjon Isten az ő szellemével használni, a szellemek megkülönböztetése ajándékával is téged. Miért pont ezt az ajándékot picéztem ki? Azért, mert tegnap, amikor ez a prófétai nap volt, valahogy így eszembe jutott a jó néhány évvel ezelőtti, közel 40 évvel ezelőtti esemény, sor az életembe, és szeretném, hogy ebbe a csapdába te ne menj bele, ne ess bele. Amikor elkezd ez az ajándék működni, a legfontosabb, hogy megfelelő módon fókuszálj. És a fontossági sorrend az legyen. Mindig az Úron tartsd a szemedet, hogy mit akar ő cselekedni, mit akar ő elvégezni, mit akar ő mozdulni, mi az ő szándéka, mi az ő üdvterve.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.